0: Nem Roland, hanem Raymond, Junkhans Raymondnak hívták, aki fideszes képviselő volt a 14. kerületben, és a Alexandrát ő utasította helyre.
1: Na de ő önkormányzati képviselő.
0: Önkormányzati.
1: Nem mindegy.
0: És mondta, hogy folytatjuk, kemény ellenzék leszünk meg ezzel, és akkor ő mondta neki az, hogy ez egy nappal sem volt még a győzelem után, vagy a veszteveresek után, és ez a fideszes oda írtak egy nyílt levelet, hogy nem bírnád visszafordulni és egy 24 órán keresztül hagyni ünnepelni azokat, akik győztek. Láttad az a fiatalok, az a Batthyány téren? Ezeknek akarsz te ellenzéke lenni?
1: Előbb volt az a Jászberényi önkormányzati képviselő is, az a, aki a Pócs János miatt háborodott föl annyira, hogy ott majdnem elsírta magát a testületi ülésen, hogy a Pócs János mit művelt ott náluk, és akkor most berakták a parlamentbe, miközben ugye elveszítette, és hát arról nem beszélve, hogy micsoda egy ember az. Tehát ez, mondjuk én örülök, hogy ott van, mert a politika heródlódja szerintem, tehát akár még szórakoztatónak is lehet nevezni a palit, de hát ez az ember viszont a saját bőrén érezte azt, hogy kellett kampányolniuk éveken keresztül, hogy folyamatosan kétharmaddal veszítettek, mert a Pócs János megtámadott egy eredményt az ő hátuk mögött. Nem, ezek sajnos nem hatnak.
2: Igen, az is egy érdekes humánpolitikai kérdés lehet, hogy ezt a, ugye volt a listás fideszeseknél egy sorcsere. Mert az volt a mondás, hogy most mások kellenek, mert most... Hát azt tudom mondani, hogy ezt nem tudom, hogy ezt a garnitúrát, ezt milyen alapon választ, de egy ilyen Pócs Jánossal az éren azt gondolom, hogy ez a Tiszának elég reményt keltő a jövőt illetően, hogyha ha ezeket találták ott, mint a legütősebbek. És a másik, ami egy kicsit olyan furcsa volt nekem, amikor ugye azt mondták, hogy a Gulyás Gergely egy évre vállalta ezt a felkérést. Ez egy érdekes kérdés, hogy ez nem egy megtiszteltetés, vagy ez ma mi? Ez egy büntetés, hogy ezt csinálni kell, meg a Lázár János is azt mondta, hogy ezt nem ő vállalta, hanem ráosztották. Nem tudom, hogy...
1: Volt már ilyen, hát a Navracsics, most már nem emlékszem, hogy mikor, de azt hiszem, hogy a 2002 után, igen. Ugye azért tört ő előre, mert ő volt az egyetlen, aki elvállalta a frakcióvezetőséget, tehát ott senki nem akart vesztett választás után ellenzéki frakcióvezetőként ott kiállni a pofonok völgyébe, besétálni, nem tudom. Egyébként azt olvastam, soha nem tudjuk meg, hiszen ezek már ilyen kremlinológia, hogy azért csinálták ezt a képviselőcserésdit, hogy hát egyrészt nyilvánvaló volt, hogy a Kövér Rogán ezek nem fognak beülni a parlamentbe, tehát ez szerintem egyértelmű volt teljesen, hogy legalább választó kerületenként, vagy nem, megyénként legyen legalább egy képviselő. Mert hogy ugye az ország közepéből sehol nem nyertek, csak ugye a nyugati, meg a keleti
2: szűk helyeken.
1: Helyen, igen.
0: Aha. Érdekes,
1: de aztán hogy ez vagy igaz, vagy nem.
0: Még én is azt mondtam, meg most is azt mondom egy kicsit, mert látványra nekem is így lett, de hogy ahogy a 48-as szabadságharc forradalom, az a márciusi ifjak fejezethez tartozik, ez volt az áprilisi ifjak fejezete, az én számomra, amit láttunk itt a városban, ezt elképesztő karnevált. Ugye akkor érdekes, hogy a Szabó Andrea mondta, hogy nekik két komoly felmérésük volt most, egyik néhány hónappal a választások előtt, most meg a másik utána, és 6000 fős nagyon reprezentatív mintákat vizsgáltak, és 58 év a inflexiós pont, ahol összeérnek.
1: Igen.
0: 58 év alatt gyakorlatilag óriási fölényben, és nagyon meredeken szétválik a vonal.
1: Aha.
0: Tehát 58 éves kor alatt már nem a Fideszre szavaztak, mert a fideszesek még most is azt hiszik, hogy a 30 alattiak nyerték meg nekik. A 30 alattiak mennek ki bulizni.
1: Igen.
0: De 58 alatt a nagyon durva szétválik.
1: A Pankotai Lilit kérdezték, hogy hogy náluk ez hogy volt, és mondta, hogy hát ők persze mindig a Fidesz ellen szavaznak, hogy nekik az volt a kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán elmenni szavazni. Tehát, hogy van-e reális alternatíva, nem azért, hogy mert ő szereti a Fideszt, hanem hogy most minek menjek oda. És szerintem egy csomóan voltak olyanok, akiket most ez sikerült és megmozgatott. De eddig sem voltak Fidesz pártiak, csak egyszerűen nem látták értelmét elmenni, és akár annyi időt is rátölteni, hogy beixeljék. Mert minek?
0: De jó, hogy most elmentek.
2: Igen. Azt hadd kérdezem meg, hogy a listádon rajta lesz majd a két épület látogatásnak a története, ami tegnap meg tegnap előtt történt.
0: Igen,
2: akkor,
0: igen.
2: Akkor várok vele.
0: Elég zenéjük.
1: Hát ha eljöttünk odáig, ugye? Mert nem biztos.
2: Jó.
0: Gyorsan el szokott összülni az idő.
3: Als ich ein Kind war, da gab's kein Internet. Es gab keinen Bildschirm neben dem Bett. Das Telefon, das hatte ein Kabel. Und wenn ich Fernsehen schauen wollte, musste ich fragen. Die Post war gelb und keiner kannte DHL. Alles war so langsam oder eher nicht so schnell. Als ich

0: Dankeschön. Danke.
1: A Szabad és Sugár Lentinos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en. Zsoltó Andrással, Papóval az éjszakás műszakot. Hát igen, érdekes dolgokat láttunk mostanában. Fantasztikus az a két épület bejárás. És ráadásul előtte hallottam a Rufnak a meghallgatását, és ő ott elmesélt az egészet előre, hogy mit fogunk
2: látni. De ne, az utána volt.
1: Én nekem így a sorrendet, hogy... Én...
2: Az másnap volt a Ruf meghallgatása.
1: De én akkor nem láttam, hogy nekem úgy jött ki fordítva, nekem uh-huh. dramaturgiai volt. De még akkor majd akkor a Ruf meghallgatásra is beszélgessünk. Tudjátok, az a Tomos, hát, hogy mi lesz a sorsa?
3: Azt akartam mondani, hogy amikor az előbb közben kérdeztem, hogy lesz-e ilyen témát, hogy igazából engem az érdekel, mert ez, amit láttunk, hát elképesztő egyébként, de mit lehet ezzel csinálni?
2: Ez egy remek kérdés.
3: Egy funkcionálisan egy ilyet, amit ott hoztak, hogy ebből milyen épület lehet, hogy biztos vannak tehetséges építészek, akik erre ki fognak találni valamit, de azt hiszem, hogy nem könnyű. És azt hiszem, ma volt valamelyik híradóban egy építész srác, aki pont erről beszélt, hogy ez a legnehezebb feladat egy ilyen funkcióváltás, különösen akkor, amikor egy ilyen hihetetlenül költséges millióról van szó, szóval ezt azért nem lehet csak úgy szétverni.
2: Hát, hogyha két vagy három éve adták át, akkor az nyilván. Én úgy látom, hogy a Rogán-féle minisztériumot azt egy irodaházként lehet használni, mert az legalább egy irodaház. De a másik, ez a belügyminisztérium, ez egy akkora baromság, hát ez tökéletesen alkalmatlan. Tehát az, hogy 6 meg 8 méteres belmagasságú termek vannak, ez volt egyébként ugye a Vár kollégium, ugye?
1: Nem tudom.
2: A villamoskari kollégium volt korábban, csak ugye nem volt meg az eleje. Mert ugye az a háborúban megsemmisült ez a homlokzati része. De hát az hát én tudom, egyszer voltam, nem egyszer, néhányszor voltam a városházán, amiről ugye mentek a hírek, hogy el kell adni, vagy el akarják adni, hát azt kéne vele csinálni, mert az is tökéletesen alkalmatlan egy modern irodai funkcióra. Hát ez pedig, erre szavak nincsenek. A Karmelita azért kisebb probléma, mert az lényegesen kisebb, tehát oda bármit be lehet, akár egy múzeumot, vagy bármit be lehet rakni, és ez sokkal kisebb, és talán nem is annyira elvadult, mint ez a belügyminisztérium épület. Ez fogalmam nincs, hogy ezzel mit lehet csinálni.
3: Én arra is kíváncsi lennék, hogy hogy jött ez létre? Tehát ki álmodta meg? Ismerős, hogy megbántsak bárkit, belügyminisztert vagy egyebeket, de én nehezen tudom elképzelni, hogy a korábbi belügyminiszter úrnak a kreatív fantáziáját látjuk ott megvalósulva. Hát tehát ez... itt valami egész más indítatás volt, aki ezt oda álmodta.
2: Hát ez az egész ári projekt, ez az Orbánnak a lázálma szerintem. Hát
3: persze.
2: Ez a Hausmann. És az pedig nem is belügyminisztériumnak készült, hanem úgy volt, hogy a pénzügyminisztérium fog oda költözni, mert az az épület valamikor a királyi pénzügyminisztériumnak volt az épülete, de ez az egész ilyen vissza a várba, vadonatúj régi épületeket építünk, hát ez is egy röhely.
1: Sajnos ez gyakorlatilag így is indult, mert én egyik veszőpajban az a díszes palota, ahol a galéria van, az amikor épült, az már eleve egy ilyen Mühlmeier műemléknek épült, mert akkor már lefektették az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között az első telekommunikációs kábelt.
2: De az nem is volt ilyen szép, mint ez?
1: És akkor építették ezeket a műemléket, később építették ezeket a műemléképületeket, amit persze, mikor már kicsit bekoszosodik, meg bekormosodik, meg egyébként, akkor tényleg olyasmi, mint hogyha ez egy ilyen tradicionális régi valami lenne. Inkább historizáló stílusban megépített új épületek ezek valójában. Uh-huh. És akkor ezeket ezek közül most a lovardát, meg ezeket minden teljesen funkciótlanok, és nehezen működhető, és drágán működhető.
2: Igen.
1: Például egy 15 méteres magasság, 8 méteres magasság, ki fog kifűteni?
2: Hát ez az.
3: Az. Igen, de azt nem tudjátok, hogy ha az alagút felől fölnézünk a várra, ott van egy be nem fejezett monstrum épület a vár felé.
2: Pest felől?
3: Budán, tehát Budáról.
2: De úgy értem, hogy
3: Budáról még a
2: Krisztina út felől?
3: Igen.
2: Azt nem tudom, hogy mi.
3: Még daruk állnak ott, aha, és szemmel láthatóan épülő félből, hogy annak mi a funkció, hát hogy mi lett volna.
2: Hát nem arra mondta a Vitézi, hogy az a félbevágott tacskó? Hát nem tudom, hogy az mi különben.
3: Azt nem tudom én se, de...
1: Hát a Podmanicskival rengeteg műsor szólt erről, de én annyira láma vagyok, ha ritkán jártam arra felé, de nem vagyok ismerős egyetlen a várba, hogy mi vicsoda.
2: De az már

0: Nem is kerestem ott a Hadtörténeti Múzeumnak régen, ugye ott voltak ilyen ágyuk, emlékeztek, és hát ugye azok már nincsenek ott, hogy a Hadtörténeti Múzeumban, nem is tudom, hogy melyik, ott valamelyik minisztériumban, most a honvédelmi talán?
1: Nem
2: hát
1: tudom.
2: Hát a Bobrovszki.
0: Ja, mindegy.
2: Rúgta ki onnan
1: a
2: vizét.
1: De a honvédelmi az nem lent van a...
2: Ez több helyen van.
1: A Lipótvárosban?
2: Hát onnan biztosan nem fel tudják költöztetni, mert ott az...
0: Ez ott a Markó utca környékén volt régen, de szerintem fölmentek. Az
2: meg több emeletőségben is, úgyhogy az biztos ott fog maradni, de valamelyik lányvállalata lehet ott fönt.
1: Hát azt a teherelosztót is valami miatt elbontották, de már azt sem tudom, hogy oda mit álmodtak meg.
2: Pedig az biztosan szép ipari emlék volt.
1: De helyette építsünk vasbetonból ilyen Disneyland várat.
2: Most, amikor mondtad az aranytartalékot, különben épp a nagy ritkán voltunk a várban, és pont két hete átrontunk rajta, és megnéztem azt az épületet, ami a Hadtörténeti Múzeumhoz nagyon közel van, és ott volt az aranytartalékunk a háború alatt. És az egy nagyon kívülről semmi nem látszik, egy teljesen puritán épület, inkább csak feltűnő, hogy két hatalmas nagy vas ajtajával teherautók tudnak kibenni, de az is szolidan fehérre van festve, tehát nem tolakodik, és belül nagyon sokat tud az az épület, és ott rejtették el a magyar aranytartalékot, aminek egy részét aztán szerintem meg is lovasították onnan.
1: De különben csak, amikor hallottam ezeket a tonnákat, én ugyan még 50 tonnát hallottam, de hogyha 100, az se baj, csak ugye a számok azok így elkezdenek pörögni a fejembe. Ugye 100 tonna, az ugye 100 000 kiló, vagyis 100 millió gram. Az azt jelenti, hogy durván 10 gram jut fejenként, hogyha most ezt emberekre elosztanánk. 50 ezer forint körül van a gramja az aranynak, tehát ez fejenként mintegy 500 ezer forint, az, ami a mi tartalékunk, és amire ilyen rettenetesen büszkék vagyunk. Tehát azért csak, hogy úgy érzékeljük, hogy micsoda volumenekről van szó.
2: Több az államadóság esférésé.
1: Na, tehát, vagy most akkor hogy? Mert ez lehet itt dobálózni a tonnákkal. Amikor 2 tonna volt, amikor ők átvették, akkor nem tudom, hogy éppenséggel, hogy álltunk például ilyen GDP arányos deficittel, meg ilyenekkel.
0: Pedig akkor még magasabb volt a lakosság száma.
1: Igen.
0: Most ez is csökkent, ja, ugye, ja, az ismert okokból, úgyhogy
1: hát
0: fajlagosan jobban állunk, ez tény.
1: De hogy most miért jó az nekem, hogy az aranyban van, és mondjuk nem akármi másban, azt nem fogom föl.
2: Szóval a mai hír, hogy a Szociális Minisztériumot akarják oda telepíteni a Karmelitán, vagy a Rogán helyére.
0: Kvázi, mint egy kontrasztot, hogy a szociális ügyeknek a intézése az... Uh-huh. Hát nézd!
1: Megjegyzem egyébként, ugye ezek a minisztériumok korábban is működtek valahol. Hát a belügyminisztérium ugye nem volt a Lánchídnál. És nem lenne ezekre szükség, hogyha nem duzzasztották volna ilyen mértéktelen vízfejre föl az egész államigazgatást. Tehát az, hogy ekkora irodaházban működjön a kancellária minisztérium, ráadásul nem is egy épületben a miniszterelnökkel, hát a legközvetlenebb munkatársa. És akkor egy házzal vagy kettővel odébb van, mert nem fér be a Karmelitába az apparátusával. Ezt sem teljesen értem, hogy ez vajon miért volt jó. Hát ott szerintem több minisztérium is el kéne, hogy férjen abba az épületben, nem egy.
2: Hát a Orbán érában hihetetlen fel lett duzzasztva az adminisztráció. Így látványosan a parlamentet csökkentették, meg néhány ilyen hatásvadászó stukát elsütöttek, de egyébként nem is tudom hány államtitkár, háromszáz államtitkár volt. Hát
1: arra azon is gondolkodtam, hogy a miniszterelnök az évtizedeken keresztül a parlamentben volt a...
2: Igen.
1: Hát akkor az a parlament, hogy bele lehetne tolni a fél bárnegyedet. Elfért volna ott, ha eddig elfért, akkor most is elférne. De hát ő nekik ugye a várba kellett menni.
0: Hát beteg lelkület.
2: Ugye nagyon féltünk attól, hogy nagyon jól csinálja a kampányt a Magyar Péter, de mi lesz, amikor kormányt kell alakítani, hogy
1: hát majd amikor kormányozni kell, mert egyelőre még kitart a rendület a
2: Facebookokkal. De hát eddig zseniális húzásai voltak. Ez a

0: sok szempontból még szimpatikus, hogy sok nő van a nagyon magas pozícióban, és a megfelelő helyre került a vakember, fantasztikus ötletek voltak, hogy a RUF lesz a miniszterelnökséget, hogy van, jó kancellár miniszter, de hogy mondják, hogy...
1: Miniszterelnökséget vezető miniszter.
0: Miniszterelnökséget vezető miniszter.
1: Azt hiszem, ő is ugyanezt valami, a neve.
0: Ez is egy hihetetlen teli találat. Szerintem a külügyminiszterünk, aki miniszterelnök helyettes, és óriási. Úgyhogy én ilyen szempontból... Ja, és nagyon jókat jelentettek be, hogy mik a mostani súlypontok, meg a legfontosabb intézményi dolgok.
2: Hát csak tudod, az a helyzet, hogy egy olyan struktúrát örökölt, amiből egyszer ki kell lépni. Tehát az, hogy központosítva van az oktatás, és mindent valami fenntartó központból vezénylik a WC-papír beszerzésig, bezárólag mindent, a kórházi üzemeltetés ugyanezt. Tehát előre lehet rántani ezeket a célokat, de az szerintem nekem kb. Egyértelmű, hogy ezek nem valósíthatóak meg, még akár egy 4 éves ciklus alatt sem, mert először szét kell bontani ezt a teljesen diszfunkcionális struktúrát, és valami értelmes alapokra kéne helyezni az egészet, mert addig csak a pénzt öntött bele, és nem fog látszani semmi.
0: De azért...
1: Apróságok biztos, hogy meg fognak jelenni, most nem akarok itt... arra gondolni, hogy milyen pozitív dolog lesz, hogyha lesz WC-papír egy kórházban. Szóval
2: lehet szimbolikus dolgokat.
1: Szimbolikus
2: persze.
1: Dolgok lesznek, az biztos. Ezekkel talán még könnyebb is. Most olvastam, vagy hallottam, hogy már foglalkozik az egészségügyi miniszter azzal, hogy a kórházaknak a klimatizációs kérdéseivel most el kell, hogy ne fordulhasson elő még egyszer az, hogy nyáron 53 fokba vannak a betegek, és a műtőben meg még kétszer ennyi van. Úgyhogy bizony. Ezekkel a dolgokkal tulajdonképpen viszonylag könnyebb túlesni, mint strukturális kérdésekkel. Igen. Abban neked igazad van, hogy ahhoz valószínűleg még ez a...
0: De sokat lehet tenni, ezért nem kell éveket állni, hogy például egy közintézményben tényleg 6 tekercs WC-papírt mondjam, hogy közbeszerveztetni kell. És hogyha nem az, akkor meg köteles vagy az általuk kijelölt cégtől venni. Hát ezzel is ez a példa van, hogy a számítástechnikában nagyjából minden család tudja, mennyire egy laptop, egy számítógép, tudja, hogy ha Winchester-t kell cserélni, ha ő nem, de a fia biztos tudja, mert a gyerek fejből vágja ezeket, hogy hány terás, mennyibe kerül körülbelül. És amikor kijelölik azt a céget, hogy csak őtől emelhetlenek, és lesápadsz, hogy micsoda. Hát ezért a boltba 6-at adnak. Hát hogy ennyi.
2: Hát igen, mert ugye ennek akkor lenne értelme, hogyha ténylegesen olcsóbb lenne, és nem pedig ugye lényegesen drágább. De
0: hát ezeket pillanatokat meg lehet szüntetni.
2: Jó, persze, csak ugye nyilván azért ennek van, lenne légy, azt meg lehet szüntetni, hogy ne kerüljön háromszor annyiba, az biztos, de mondjuk azt viszont az meg egy controlling dolog szerintem, hogy nem adhatsz oda minden egyes kis intézménynek egy adott büdzsét, mert akkor meg az lesz, hogy attól kell félned, hogy az igazgató fogja ellopni, vagy eltapsolni, vagy úgy megvenni, hogy na, én hagyd kapjam vissza a felétből, na, mit tudom én mennyit. Mert szóval, ez a veszély simán megvan.
0: Szóval nekünk egy óriási előnyünk van azokkal szemben, akik ezt évszázadokon keresztül, vagy legalábbis sok évtizeden keresztül kitalálták. Mert megkérdezik, hogy Hollandiában egy múzeum mit lehet az elő, hogy csinálják. Valószínűleg jól csinálják. És ha esetleg még 3-4 országot összehasonlítasz, ahol úgy nagyjából érdemes száját tátani, akkor én simán bevállalnak egy teljesen outsiderként ezen ilyen problémáknak a megoldását. Puskáznék. Ráadásul szabad puskázni.
1: Hát ezt mondta Karikó Katalin, hogy erre nyilatkozott, hogy eleget tesz a felkérésnek, mint tanácsadó, természetesen ingyen, és ő arra tud vállalkozni, hogy az általa ismert amerikai és német egészségügyi modellnek a pozitív dolgait elmondja. és többet nem nagyon lehet ehhez hozzátenni, de ezzel tud segíteni, hogy ami ott bevált. És valószínűleg ezt meg fogja tenni, de ennél sokkal többet nem lehet, vagy nem tud. Nem
2: jó, de hogyha a mondjuk egészségügyre fordított költség GDP arányosan nálunk a fele a németnek, akkor ő elmondhatja a tapasztalatait, de az nem lesz rá pénz a jelen keretek között.
0: De a struktúrát meg lehet változtatni.
2: Hát a struktúrát meg, de azt még egyszer mondom, az nem fog egyik napról a másikra menni.
1: Nagyon érdekes beszélgetés volt a ATV-n este felé. A Pécsi Egyetemnek az újonnan kinevezett rektora volt a vendég, nem tudom, hogy...
2: Nem láttam.
1: Arról szólt a beszélgetés, hogy most július 1-ével lép be, egy pályázaton nyerte el, és ugye most, hogy az új a kormány foglalkozik azzal a gondolattal, hogy visszacsinálják ezeket a...
2: Kekvákat.
1: Autonómiákat, és hogy most megint állami irányítása. Az olyan érdekes volt, amit mondott, hogy ha jól csinálták volna ezt a nevezzük kiszervezésnek, hogy az egyetemeknek ilyen önállóságot, meg finanszírozás, stb., akkor úgy gondolja, hogy talán ez nem is lett volna rossz. Természetesen így, hogy gyakorlatilag tele volt tűzdelve politikai megbízottakkal a kuratórium, stb., hiszen, ha jól tudom, az Uniónak is többek között ez volt a problémája, ami miatt itt szankcionált, hogy az nem lehet, hogy egy egyetemi kurátornak a életfogytig tart a megbízottása, és nem lehet visszahívni, és egyebek. De azt mondta, hogy hát majd meglátják, hogyha ez most megint központosított miniszteriális irányítás alá fognak esni, hogy ez mennyivel lesz jobb, vagy sem.
2: Hát ugye most volt egy cikk az ÉS-ben erről, ahol végül is ott is azt írta a szerző, hogy magával ezzel az egész alapítványosdival nem lenne baj, csak az történt, hogy az alapító, amelyik ugye ezek alapítványok, mindegyik egy-egy alapítvány, és az állam alapította ezeket, és hogy azzal a lendülettel az alapítói jogokat átruházta a kuratóriumra. Uh-huh. Ebből kifolyólag a kuratóriumot nincs, aki leváltsa, mert ő válthatná le saját magát. Ennél szintén nagyobb probléma, hogy van valami pénzügyi referens, vagy nem is tudom milyennek a neve, aki gazdasági szempontból nézi, hogy azt a vagyont, amit ők kaptak.
1: Kancellár.
2: Hát valami más ennek. A kancellárja az egyetemnek van, az végül is, de mindegy. Tehát van valami ilyen pénzügyi ellenőr mondjuk, de hogy azt is tulajdonképpen ugye az alapító tudja kinevezni, aki meg már a kuratórium, akit ő neki ellenőriznie kéne. Tehát, hogy effektíve nem volt olyan, amikor egy ilyen pénzügyi ellenőr bármilyen szabálytalanságot talált volna, például a Kecskeméti Egyetemnél sem, ahol az állami támogatást úgy, ahogy van, eltapsolták a szélbe, ma odaadták a Matolcsi kisfiának. Tehát, hogy ez a probléma, és ezeken viszonylag egyszerű lenne változtatni, és attól még maradhatna ez az alapítványi rendszer.
1: Ez a jó ember is ezt mondta, hogy a módszertanon kéne sokat változtatni, mert maga a rendszer egyáltalán nem biztos, hogy rossz. És nagyon sok olyan egyetem van, aminek a finanszírozási problémáit ez a rendszer megoldotta most, hogy a Corvinustól kezdve, nem tudom én, kik mögött milyen cég, MOL meg egyebek állnak. De nyilvánvaló, hogy egy jelentős forráshoz tudtak jutni, amihez egyébként állami forrásból nem jutottak volna. És ez azért a jövőben is így lesz, hogy aztán ebből mit tartanak meg, az majd kiderül. Nem biztos, hogy ki kell dobni, ez volt a lényege, amit ő mondott.
2: Hát a Corvinus az kapott valami 400 vagy 600 milliárd forintnyi, ugye tőzsde részvénypakkot, a MOL meg a Richter részvényeit. Ugye ennek nyilván az lenne a ráció benne, hogy ugye nem kell évente fenntartani az egyetemet állami pénzből, egyszer kell odaadni ezt a vagyont, és annak a hozamából, hogy az egyetem már el tudja tartani magát. Tehát ez valóban működőképes dolog lehet, de ugyanilyen alapítványt csináltak a Lázárféle ahol a lovakat wellness-eztetik, ott a mezőhegyesi is ménes gazdaság, vagy mi a fene, az ugyanilyen alapítványi formában működik.
1: Igen. Kíváncsi leszek egyébként erre a hatalmas konglomerátumra, ami a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. jelen pillanatban, ami nem tudom, hogy biztos jártatok arra ott a...
2: Én ott lakom.
1: Igen? Csodálatos egyébként az a környezet, amit ott csináltak. Nem minden épület.
2: Hát rendben van
1: tartva
2: az Orcikert, igen.
1: Igen, tehát szóval ez nem kérdés. Az, hogy ott mit oktatnak, az megint egy más kérdés, és hogy innétől kezdve mit fognak
0: most oktatni. Mit fognak oktatni?
2: Nekem ott is az a kérdésem, hogy egy 150 évvel ezelőtt épült laktanya, az mennyiben alkalmas felsőfokú intézménynek ma? Mert az tök jó, hogy felújították azt a laktanyát, de jó az? Tehát biztos így lehetett a legjobb helyet találni, a legjobban elkölteni azt a pénzt, amit szántak rá. Ugye a Természettudományi Múzeumot nem tudom, hogy kipaterolták-e már onnan, vagy még, még folyamatban van.
0: Nem fogják most már.
2: Most már nem fogják, de szóval ugye ott is a terjeszkedésnek nem volt semmi, amíg átad szabjon. Az egész Korányi utcát végigépítették már a újabb és újabb épületekkel.
1: És befejezik az Iparművészeti Múzeumot?
2: Az, van hát az is egy remek kérdés,
1: igen. A programban biztos van, mert hát...
0: Hát a kultúrával kapcsolatban nagyon-nagyon sok kérdés van. Például, hogy borzasztóan hiányzik a műemléki felügyelet, műemléki hivatal, ami fel volt a várban egyébként a Hilton mellett.
1: Igen.
0: És hát nagyon-nagyon meglátszik a csomó mindent eldózeroltak. Például, hogy a műemléki hivatal működött volna, akkor azt a csoda elosztót nem tették volna tönkre szerintem ott fenn a várban.
2: Nem véletlen, hogy nem nincsen. Hát ezek egymásra épülő dolgok.
0: Úgyhogy rengeteg minden kérdés van a kultúra jövőjével kapcsolatban, és hát gyalázatos, hogy most nem is tudom, hogy lassan 10 éve nem működik a Iparművészeti Múzeum. Mi ott voltunk még a Mária utcán, amikor a lanternát levették a tetejéről.
2: Igen, már emlékszem, mikor levették.
0: Egy darabig ott volt a múzeum kertjébe, hogy most jött van, ezt nem tudom, de az égvilágon semmi nem történik vele.
1: Képzeld, milyen lehet belül egy ilyen kiürített, kiköltöztetett, lepusztult, gazdátlan épület, hogy...
2: Hát az a vicc, hogy szerintem nem gazdátlan, tehát miután nem történik semmi, szerintem a személyzet ugyanúgy ott van, tehát fenn kell tartani, és közben semmiféle hasznot nem...
1: A műtárgyakat nem vitték
2: szerintem
1: ki?
2: Szerintem nem.
1: Tehát az is...
2: Én azt gondolom, hogy nem.
1: Nincs kizárva.
0: Ott vannak, igen, persze.
1: Hát akkor tévedtem, akkor jó állapot van.
0: Úgyhogy... borzasztóan hiányzik, és hát nyilván a közlekedési múzeum ott a Kőbányai úton, a járműjelmi tónak a égisze alatt meg kell építeni, és nincs mese. Ez nagyon jó hely neki, egy csomó funkció már oda költözött. Úgyhogy, de jó kérdés. Na, beszéltünk a Rufra.
2: Na, hallgatunk. Neked a kedvenced.
0: Hát egyrészt tényleg a kedvencem volt, nagyon szerettem az elemzését, mert nem csak, hogy okos dolgokat mondott, és nagyon-nagyon jól rá tudott mutatni a lényegre, hanem volt benne, amiért most is benne volt ez a ilyen érzelem, megsértődött néha, meg kikérte magának, meg itt, és nem ilyen hűvös eleganciával magasról elemezt a dolgokat. És hát ez nagyon szerethető volt az egész én dolga. És na, én személyesen csomószor gondoltam, hogy a Lakner jó beszél, meg érdekeseket mond, de nagyjából én is így mondtam, csak én nem tudnám ilyen összeszedetten elmondani. A Rufnál rengeteg szerszem jött, hogy baszki, de jó, ezt én sosem vettem volna ezzel. Tehát ilyen klassz. És tegnap, ahogy nekik ment, és kegyetlenül elmondta a véleményét, és ezt is úgy mondta el a saját stílusában, tehát tele volt érzelemmel, meg szívvel, lélekkel, és nagyon tetszettek, nem tudom, hogy fekvédett, a hallgatásai. Egy meghallgatáson szokták mondani, hogy csak mindig mondjál valamit, hogy mindig értelmesen foglald össze, mit tudom, legyél összeszedett, ne csöndeknek nem szabad lenni. Itt bátran volt a félperces csöndeket hagyott, és így levegőt vett neki, futott, és nagyon-nagyon tetszett, amiket mondott, és az, hogy ilyen, én nem is gondoltam, hogy ilyen kérlelhetetlen céltudatos remélem, hogy jó vezető lesz, és nagyon klasszul elhárított magam, ne engem kérdezzenek, én a kancelláriát fogom vezetni, ez egy egészségügyi kérdés, vagy egész más szervezési kérdés, erre szakemberek vannak, akik erre meg tudnak felelni. És nekem nem az a dolgom, hogy erre megfelelek, hanem az, hogy segítsem az ő munkájukat, és hogyha bármire szükségük van, akkor támogassam őket. És nagyon nem kibújt a vászállal, mert nagyon konfrontatív volt egyébként, de nagyon pontosan el tudta vágni a dolgokat, hogy meddig tartozik őre, és mi a nem omnipotens ember, hanem ez a feladatom eddig terjedek én. Viszont az a Szűcs Gábor, aki az nem szép ilyet mondani, de hihetetlen tenyérre van szó. Stílusa van meg.
2: Én azt nem tudom, amiatt kihez kell fordulni, hogy az ATV-ben most már ne hívják meg többet a Szűcs Gábort, mert eddig ugye folyamatosan ott ült, hát nyilvánvaló, hogy ilyen csat, meg ilyen műsorokba kell a másik oldalról is hívni, még akkor is, ha tudjuk, hogy propagandista, de most már aktív politikus, most már ne legyen már benne a műsorba, ha kérhetem. Innen kérem az ATV vezetőit, hogy nem akarom Szűcs Gábort látni többet a tévéjükben.
0: De jó, hogy én ezt nem látom. Milyen műsorok?
2: Hát ez a csat, meg ilyenekben volt, ugye, amikor kettő innen, kettő onnan. És nagyon sokszor volt az a Pali, és mindig is ez a minden túlbeszélő. Igen, de ugyanez a tenyérbe mászó stílusa volt.
1: Van még 5 című műsor?
2: Van, bizony. És mindig elkövetem azt a hibát, hogy belenézek az elejébe, aztán úgy erővel kell elkapcsolnom, mert...
0: Ez a csat, ez jó?
2: Nem.
1: Hát... maradjunk abban, hogy az induláskor szerintem jó volt. Tehát volt egy időszak, amikor talán érdekes volt, amikor ez a ütköztetjük a véleményeket, de ez egy viszonylag rövid idő volt. Én hosszú ideig néztem 5-öt, de most már hosszabb ideje, úgy gondoltam, hogy talán ez a résztvevők egyebek, és nem tudtam értelmezni ott, hogy ott az 5 emberek közül ki mit képvisel. Az alatt a hosszabb idő alatt, amíg én néztem, volt, akiről úgy gondoltam, hogy most már egész más képvisel, mint egy 3 héttel ezelőtt, pedig akkor még oka sem volt rá, most ugye egyre több van. Hát ez egy... Akkor forduljunk az ATV vezetőihez.
2: Hogy... Ja, a Ceglédinek legalább, abban legalább annyi volt, hogy a választás után egyszerűen kiszállt ebből az egészből, és
1: igen?
2: Tulajdonképpen visszavonult ezektől, az 5-ben sincs azóta. A Hont András, az bezzeg ott van azóta.
1: Az
2: ott van? Az, jaj.
1: És hogy hívják? A Konok?
2: Konok is ott van, most a Kóczi Ján Péter van már. Aha. Újabban meg, valakit még szoktak negyediknek hívni.
1: Értem.
2: Ugye ezért nincs már a Schiffer, hál' Istennek, mert azért is összeteszem a kezemet, mert ha van még tenyérbe mászó ember, akkor a Schiffer az. De nem akarom bántani, főleg így nyilvánosság előtt, de még hát ügyvéd, hát vigyázni kell.
0: Még a sudokról akartam kérdezni a véleményet, hogy rettetesen megaláztak az elmúlt napokban, hogy ezt hogy...
2: Milyen megélni?
0: De hogy a következő pofonér is el fog menni. Miért csinálja olyan ezt?
2: Ez érdekes, mert mindig is problémám volt azzal, hogy megalázzák ezt vagy azt, tehát hogy Kövér László megalázta az ellenzéket, stb. Nekem ezzel mindig ilyen szintaktikai problémám van, vagy szemantika, mindegy. Nem mindegy, de szóval, hogy ki az a Kövér László, hogy megalázhasson mondjuk engem. Tehát megalázni csak én saját magamat tudom, ez a véleményem, és ebben az esetben is nem a Magyar Péter alázta meg a Súlyokot, hanem a Súlyok egész eddigi tevékenysége volt megalázó ránézve. Csak most volt valaki, aki erre rámutatott, vette a bátorságot, és azt mondta, amit egyébként valószínűleg a legtöbben gondolnak ebben az országban.
1: Azt hiszem, annak volt igaza, aki egy-két nappal ezelőtt azt mondta, hogy igazából, ha visszatekintünk a Fidesznek a köztársasági elnökeire, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy nem azok az emberek lettek megalázva, vagy viselkedtek helytelenül, egyszerűen a Fidesz magát, a köztársasági elnöki intézményt alázta meg azzal, hogy teljesen súlytalanná, fajsúlytalanná tette, és ehhez sikerült neki megtalálni, vagy igyekezett megtalálni azokat, akiket megtalált, és onnantól kezdve az emberek jó részt kiszolgáltatottak voltak, hiszen egy lehetett volna talán egy karizmatikusabb valaki, akkor is egy fajsúlytalan sóhivatal élén
2: Na jó, de egy alkotmánybírósági elnököt mi motivál arra, hogy beüljön ebbe a székbe, amikor már szerintem bőven nyugdíjkorú, valószínűleg egész életében jól keresett, jó mondjuk az oké, hogy élete végéig lesz cseréttől kezdve autóig és lakásig. Hát most már nem, de ugye amikor ő odaült, akkor ez még reális opció volt, de hogy valamit mégiscsak lát. Ott benne, miközben pontosan tudnia kellett, hogy mennyi mozgástere lesz. Tehát, hogy az oroszt is ki kell húzni a közleményéből, mert nem írhatjuk azt, hogy orosz támadás történt Ukrajna ellen.
1: Hát ez minden... Már ma már kimondta.
2: Ma már ki, igen. Már most már azért szabadabb a levegő.
1: Vágja meg itt a bátorság.
2: Igen, tehát szerintem én ezt nem értem. Mert a Schmidt-Pál esete az egy dolog. Mert a Schmidt-Pál az körbehaknizta a fél politikát, hogy valahol legyen valaki. Tehát az rendben van. A Novák Katalin tényegében kijelölték, nyilván ő egy ambiciózus ember, Áder, mindegy, tehát ezekre mind tudok magyarázatot adni, de hogy egy Súlyog Tamás, aki szerintem remekül elüldögélt az alkotmánybíróságon, meg biztos tanított valami egyetemen, tehát igazából nem látom.
0: Ott is nagy kártevő volt, de nem akkora, mint... Na, mindegy.
1: Én megmondom őszintén, hogy én nagyon ilyet még nem láttam, ilyen fajta konfrontálódást, mint ami most az ő szemébe ott a parlament nyitó ülésen. Én azt hittem, én arra tippeltem, hogy föláll és kimegy.
2: Igen, egyébként én is. Én ezt csináltam volna helyében, és szerintem az elődei is megtették volna ezt, ő meg valahogy, én nem tudom.
1: Én nem hiszem, hogy egy Sólyom László, vagy egy Mádl, még ha meg is tette volna velük valaki, hogy az méltóságban nem gombolta volna be az akóját, és kimegy.
2: Abszolút, így látom én is.
0: Az felállítom, és azt mondta, hogy szegélytek magatokat.
1: Igen.
0: De hát én most nem is arra gondoltam, hát az, amit ott kapott a parlamentben, az döbbenetes volt, de amit az a fotózáson csináltak, azt nem láttátok?
1: De.
2: Hát én nem láttam, csak azt tudom, hogy a magyar előre megmondta, hogy nem lesznek közös gépek. Tehát már amikor a Karmelita bejárás volt, akkor elejtett egy fél mondatot, hogy jövünk ide holnap a miniszterekkel, de nem lesz közös képük a Súlyokkal.
0: Igen, ezt...
1: Elmondták előre. Hoppá, tehát ez nem volt meglepetés.
0: Ez aztán egy spontán
1: született. Nem. Én is úgy tudom, hogy...
0: Ja, hát akkor...
1: Sőt, meg is kérték, hogy... mint azt mondták, hogy ne jelenjen meg, mert nem kívánnak vele együtt fotózkodni. Valószínűleg ő egy ilyen, hogy mondjam, az előírásoknak meg akar felelni ember, aki úgy volt vele, hogy... neki ne vessék a szemére később, hogy mint köztársaság elnök ott kell lennem a fotózáson, én ott voltam. Hát az, hogy nem álltak ide mellém, az már nem az én hibám.
2: Na de milyen alkotmánybíró volt akkor, hogyha ez a mentalitás van neki?
1: Tehát... Hát, nem tudok mit mondani, én gondolom, hogy az alkotmánybíróságnak a összetétele, amikor korábbi legfőgyügyésszel az élén, azért ez hamarosan most meg.
2: Az is igaz, hogy Pokol Béla is lehetett itt alkotmánybíró ebben az országban.
1: Meg Handó Tünde is.
2: Az is alkotmánybíró?
1: Azt hiszem, talán.
0: Viszont egy érdekes dolgot tett eszembe, hogy a Fidesznek a kétszer is, amikor nagyon kellett, akkor a segítségére sietett a D209-es volt ugye a ügynök száma, a meggyőségnek. Amikor a meggyőségek békanyálon, de megnyerték az utolsó órába fordították meg, tulajdonképpen a szavazókból fordították meg, de hát akkor derült ki, hogy mégsem a Fidesz, hanem a meggyőség került kormányra, és két hónappal később kiderült róla, hogy ő a D209. Majd amikor a Gyurcsány nyerte meg a választást a Fideszen, amikor...
2: Akkor jött az összöd.
0: Akkor jött az összödi beszéd, nem sokára. És ő Most nagyon drukkoljunk, hogy itt most ne legyen valami ehhez hasonló.
2: Hát már a egyik informatikusról kiderült, hogy valami zsarolás feltört valamit, és valami képekkel zsarolt egy másikat, és kapott is érte valami felfüggesztett börtönt, és ugye ő valami belügyminisztériumban valami fontos pozícióra volt számva.
0: Nem.
2: Ez a, nem ez a kisgyerek, hanem akinek a Butha volt a fedőneve. Az az idősebb, az is informatikus, aki szintén benne volt ebbe az ügybe.
1: Hát drukkoljunk, hogy ne legyen egy tendencia, amit elmondtál.
0: Egy egész picit zenélünk, de megjátszom végig. Ezt már
2: annyi zené, hogy azért majd nézd meg az órát.
0: Két héttel ezelőtt lejátszottam ezt a számot, vagy egy három héttel ezelőtt, de ezt a Ruf Bálint tiszteletére teszem most le.

0: Most ha csak azt jelentik, hogy szia Bálint, szia Kamilla, mert így kezdődött minden műsoruk a Partizánban. No, a Szabad és Független Tilos Rádiót halljuk egyébként, halljátok, és az éjszakás műszakot Zsolt Randással meg apuval, és itt szétpolitizáltuk a helyzetet, egy olyan érdekes dolgokat akartam majd volna megbeszélni, mondok egyet mindjárt, csak a nyomtatásomat be kell indítani. A megymagos emberrel akartam dumálni. Emlékeztek a megymagosra?
1: Igen.
0: Mikor volt? Mit gondoltak?
2: 70-es évek.
1: Én is arra tippeltem volna, de tudom, 80-as évek eleje.
2: Lehet.
1: Mikor volt?
0: Nagyjából eltalált azok a felét. Kétszer volt a megymagos embernek ügye a kommunizmussal. Az első az nem megymagos volt még, hanem baraszmagos volt tulajdonképpen. Amikor is a,
1: sokat fejlődött
0: a Rákosi érában összevásárolt a konzervgyáraktól a baraszmagot, és szépen kiválogatta, hogy ezek megmosta, megszállította őket, és jó szemmel, megszakértő kézzel, mert nagyon jó kertész ember volt, kiválogatta, hogy melyek alkalmas ültetésre. Ezek szerint a baraszmagot lett direkt ültetett, nem csak
2: nevesített. Hát ezen csodálkozom.
0: És kis baraszcsemetéket árult. Tehát nem a maguk tette el, hanem a kis baraszcsemetéket nevelt föl, és eladta őket, és meglehetősen nagy haszonnal ahhoz képest, hogy szinte ingyen vette az alapanyagot hozzá. És elkapták őt, és mint kulák üzérkedő 5,5 év szigorított börtönt kapott. Vagyonelkobzást, meg még plusz pénzbüntetést. És a 5,5-3 vagy 3,5 le is ült. És aztán megint talprált, megint...
1: Nem tanult.
2: Gondolta, hogy kisebb magért kisebb figyelem jár.
1: Igen.
0: És mivel felfedezte, hogy a konzervgyár kidolják a megymagot, ezért fölvásárolt a megymagot, és ugyanezt csinálta, az a különbsége, hogy ő most nem megycsemetéket árult, hanem ilyen papírtasakokban egy bizonyos adagot, nem tudom hány dekát tett vele, a letisztított, ellenőrzött, jó minőségű ültető magokat, össze ilyen papírzacskóba, és még ilyen fémblombával is volt zárva, és hát ezen is jól keresett. És úgy bukott meg 1971-ben, gondolom, de már leérettségiztünk, tehát még ilyen módon működött az egész, mondjuk a Rákosi rendszer, ilyen aberált gondolatokkal még lehetett kezdeni valamit, az értjük, de hogy hiszen na mindegy. És a Szabó László csalta őt tulajdonképpen teljesen törbe.
1: Az a kék fényes ember.
0: Kék fényes. Kivonult a mikrofonnal, meg felvevővel a házukhoz. Csak a fia volt otthon, és elkezdte a gyereket faggatni a mikrofon előtt, hogy ő tulajdonképpen egy építési vállalkozó szélhámost és a munkálkodását akarja leleplezni, és úgy tudja, hogy ez a hapsi épített a papá, a ti házatokat itt. És mondta a gyerek, hogy igen, ő építette, és hogy tudod, hogy mennyibe került a ház. És mondta, hogy emlékszem, hogy 800 000-be. És hány szoba van benne a villában? Azt mondta, 5. És a garázsban, igen, milyen autó? A gyerek kezdett rájönni, hogy itt a Eurolux, szóval ez történet már nem messze, nem itt a építési vállalkozó. Mindegy, a Szabó László úgy volt, hogy élete fő célja, hogy ezt a szerencsétlen börtönbe jutassa. És a végén rá is ízelték, ráadásul ez hát jóval a 68-as gazdasági,
1: hogy is új gazdasági mechanizmus.
0: Új mechanizmusnak a lecsengése volt sajnos.
2: Hát mert, addigra mert, már megbukott az új mechanizmus.
0: Mert megbuktatták, igen. És a szovjet elvtársaknak nagyon nem tetszett, hogy itt ilyen reform kísérletek vannak. És hát az egyik ilyen utánrúgása többek között az volt, hogy az e-fajta ilyen vállalkozósdít üzerkedést, mert hogy tulajdonképpen közbenső kereskedelmet folytat, és ahelyett, hogy hagyná, hogy ha ilyen is történik, ez csak valami állami intézmény lehet erre jogosult.
2: Na de az meg nem csinálja, úgyhogy inkább hagyná, hogy ne csinálja senki.
0: És a televízió nyilvánossága követte végig az eseményeket, és 3,5 év börtönre ítéltek a Habsburgokat, 2,5 évet le is ült. Úgyhogy azzal viszont mellé nyúltak, mert tévében azt hitték, hogy az emberek elborzadva nézik, hogy ilyen szörnyetegek vannak, akik élősködnek rajtunk, közben nemzeti hős lett a izéből. Demeter Bélának hívták különben, és...
1: Itt véget ért a karrierje, vagy volt további gyümölcsmag, amit talált?
2: Mustármagot tudtam volna javasolni,
0: az de még volt fiatal, kisebb. De 80 éves koráig megint talpra állt különben is. Fantasztikus kertész volt, viszont a gyerekei, az egyik gyereket is elítélték különben. A gyerekeit többet nem kértek Magyarországon és Kanadában, az Egyesült Államokban, azóta jó menő kertészeti vállalatok van.
1: Hasonló történet volt Stadler József is, azt hiszem.
0: Hát az olyan Stadler a szikláspadon, hát vagy mi?
2: Az utolsó vacsorának
1: az áfáját igényezte vissza, de...
0: Ez igaz történet, vagy csak mese?
2: Nem, ez igaz volt.
1: Állítólag igaz volt, de én csak inkább arra utaltam, hogy azért az ő ügyeskedése. Az körülbelül ugyanerről szólt, amikor összeomlott, azt hiszem, a Szovjetunió és utódállamok és egyebek, akkor ő volt talán az, aki a magyar konzervipar csodálatos termékeit fölvásárolva továbbra is piacot talált arrafelé, és, de ő mindenhol piacot talált. Azt tudom még, mert azt élőben hallottam majd, már aki ott volt, hogy amikor már mindent leült, már mindenhonnét kiszabadult, és egyebek, és újra kezdett, és még egyszer, akkor meghívták egyszer a közgazdasági egyetemre, és tartott egy előadást, hogy kell üzletet csinálni. Zsúfolásig tele volt a hatalmas aulája a közgáznak, és a gyerekek ott őrjöngve tapsolták, hát a maga stílusában, de büntetését megkapta.
0: Nem sokan a halál előtt egyébként, az a Tilos Rádió vendége ott kétszer is egymás után. Érdekes volt az első rész, hogy folytatták a következő héten. Nem is tudom, melyik műsor volt ez.
1: Én el is mentem megnézni a stadiont, amit a maga után hagyott.
0: Én is megnéztem.
1: Megnézted?
0: Igen.
1: Érdemes.
0: Akasztod.
1: Na mindegy, azt majd legközelebb megbeszélitek.
0: Na, köszönjük szépen, hogy itt volt Andris. Gyere legközelebb is, nyugodtan. Köszönöm. És hihetetlen gyorsan elment. Én tulajdonképpen nem politikáról akartam beszélni.
2: Most már lassan csak kipörgetjük ezt, és visszatérhetünk a hangszedőkre és gitárokra.
0: Hát az a helyzet, hogy még szerintem adnak muníciót nekünk egy jó dolog.
2: Adnak, de...
0: Mindenesetre hallgassátok az utolsó vonatot hazafelé, és figyeljétek a bőgősnek a kezét, hogy egész ilyen gyorsan játszol.
2: Jó éjszakát!
1: Jó éjt!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnál fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtől lehettünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedése területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadékmennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírül a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzeten. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
3: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét azbeszt krízisbe lökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
0: Ezek voltak a hírek. Hey, hey, hey, listen, my lad.

szép reggelt mindenkinek, megy ez. Tilos Rádiót halljátok, Full Vocal kezdődik benne éppen élőben, hajnalán, 5 óra per perc, és már forog a hétlemeze egyébként, ami meglehetősen ritka lemez, ezt ki lehet jelenteni, bár most újra nyomták, de nem borított el a piacot, finoman szólva sem. Cheza Suspus. Ez egy szép török lemez. Ezzel a lemezzel tanultam meg, hogy mi ez a chop the rap. Akkor nagyon gyorsan beszélek. Így van. És jól is áll ennek a nyelvnek, úgyhogy prima. Úgyhogy ezt küldöm. Ezen a szép ünnepnapon ma van a Himmelfahrt tanítás és munkamentes nap Berlinben és az iskolákban, ráadásul hosszú étvége, csak hogy így kedvessetek.

El is értük a műsor végét, Fullvokált hallottátok, ami szokás szerint valahová egészen más vállukat ki, mint ahová eredetileg terveztem, de ez lett belőle Forest Fire, és az utolsó szám is tüzes, de ott az előadó Mystical Fire, és ha már így bemondtam a nevét, akkor tán a címét is, Screw Faces. Ez volt a Full Vocal, ezután hírek következnek, és valamelyik tandori. A nyelvről felismeritek. Ha olaszul beszélnek, akkor italiano, ha meg nem, akkor szalont idő. Találkozunk jövő héten, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A francia kormány lecserélte ki hivatalaiban a Microsoft Windows-t a nyílt forráskódú Linux operációs rendszerre, írta meg a hvg.hu. Elfogadhatatlan, hogy nincs ráhatásunk azoknak a számítógépes programoknak a költségeire, fejlesztésére és kockázataira, amelyektől adataink, infrastruktúránk és stratégiai döntéseink függenek, indokolta David Amiel miniszter. Őszre az összes tárcának tervet kell kidolgozni a 2,5 millió eszközük cseréjére. Továbbá a Teams-et a francia CHAP, a Zoom-ot a Visio, a Dropbox-ot pedig a France Transfer szolgáltatás váltja fel. Az átképzések és az IT-s feladatok is okozhatnak még fejfájást. A 100 000 munkaállomását Ubuntu rendszerre átállító francia csendőrség viszont évi 2 millió euró licencdíjat takaríthat meg.
2: Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: Május 2-án rendezte május fa menetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint két nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Haraszter Dorfmúzik kíséretében a Kegyeleti Emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán. Írta a Dunaharaszti Online.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét aszbeszt-krízis belökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok. A határértékeket jócskán meghaladó aszbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó aszbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
2: A The Guardian beszámolója alapján a WHO jóváhagyta az első olyan malária gyógyszert, amely újszülöttek és csecsemők kezelésére is alkalmas. A Coartem Baby nevű készítmény cseresznyeízű, folyadékban oldható tablettaként már 2 kilós csecsemőknél alkalmazható. A jóváhagyás közbeszerzést tesz lehetővé a főként szubszaharai afrikai malária endémiás országokban. Afrika egyes részein az egy évesnél fiatalabb gyerekek akár 18%-a megfertőződhet maláriával, 2024-ben közel 610 000 kapcsolódó halálesetet rögzítettek, 3/4-ük 5 év alatti gyermek volt. A gyógyszerfejlesztő cég vezérigazgatója kiemelkedő közegészségügyi mérföldkőnek nevezte a döntést. A gyártó malária endémiás régiókban non-profit alapon teszi elérhetővé a készítményt.
3: A francia kormány lecserélteti hivatalaiban a Microsoft Windows-t a nyílt forráskódú Linux operációs rendszerre, írta meg a hvg.hu. Elfogadhatatlan, hogy nincs ráhatásunk azoknak a számítógépes programoknak a költségeire, fejlesztésére és kockázataira, amelyektől adataink, infrastruktúránk és stratégiai döntéseink függenek, indokolta David Amiel miniszter. Őszre az összes tárcának tervet kell kidolgozni a 2,5 millió eszközük cseréjére. Továbbá a Teams-et a francia CHAP, a Zoom-ot a Visio, a Dropbox-ot pedig a France Transfer szolgáltatás váltja fel. Az átképzések és az IT-s feladatok is okozhatnak még fejfájást. A 100 000 munkaállomását Ubuntu rendszerre átállító francia csendőrség viszont évi 2 millió euró licencdíjat takaríthat meg.
0: Ezek voltak a hírek.

Jó reggelt kívánok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Tilos Rádióban a Nemzeti Felkelést hallgatjátok. Én Béni vagyok, Balást várom. Laci és Tomi ma külföldön vannak, úgyhogy ha jön Balázs, akkor dumázgatunk, ha akartok dumázgatni, dumázgatunk, ha nem, akkor megjátszom ezeket a kedvelt dalaim listájáról. Véletlenszerűen ölőkeveredő dalokat, most például Jan Johansson és Sven Asmussen egy kedves felvételét teszem be. Mégsem, de

0: Na, itt vagyok.
1: Most kapom a hírt. Sophie szerint a Facebook azt mondja, hogy a Balázs Palermóba utazott. Hát, mégis nagyon sokáig itt volt, majd szerintem 10 napig is, vagy erre-arra már nem bolyongott, úgyhogy akkor én leszek itt egyedül. Marika beszélgetne, Batyó viccelődhetne, viccelődik a szabadságról, mondta a majom a Rácsnak, írja Batyó, hogy hogy csapódik le frissen tapasztalt szabadság, kérdezte Marika, én erre azt mondtam, hogy én mindig szabad voltam. Hát a fene tudja. Na, szóval, amiről én gondolkodtam idefele, hogy Balázzsal meg veletek beszélgethetnénk, az az, ami egy kicsit olyan feszengős érzéssel töltött el, ez a fotózási dolog a Sándor Palotában a köztársasági elnök úrral, amit nem nagyon vakargatom a fejem, hogy elegáns dolog-e elfordulni látványosan, elhatárolódni, és azt mondani, hogy én ezzel az emberrel nem vagyok hajlandó csak a legszükségesebb keretek között egy fotón mutatkozni, vagy pedig épp ez a fajta nagy vonalúság, vagy kicsit ilyen nagy vonalúság tenné még egy kicsit hihetőbbé a szándékot, hogy változni fog valami. Mert a gesztus maga az megalázás, és megalázni szerintem akkor sem illik, vagy nem érdemes, vagy nem produktív, sőt, inkább kontraproduktív bárkit, hogyha egyébként minden szempontból rászolgált, az pedig, hogy ki mennyire szolgált rá, azt nem biztos, hogy egy ember el tudja dönteni. Mit gondoltok erről? 2.15.37.73. Én még arra emlékszem, amikor a 2005-6 körül Sólyom László nem fogott kezet Széchenyi meg Kossuth díjak átadásánál a nemzeti ünnepen Fekete Jánossal, illetve hát, ha jól emlékszem, még volt két ember, akivel előre mondta, hogy a Horn kormány által kitüntetett emberek közül ezek azok, akiket ő nem szeretne készfogásával maga elé emelni. Talán Mosonyi Emil, aki úgy emlékszem, hogy nem is annyira világnézeti, mint inkább a vízlépcsők előkészítésében, meg támogatásában magát. Halló?
2: Halló?
3: Hello!
2: Szevasz!
3: Sneci!
2: Szevasz!
3: Szia, Sneci vagyok. Figyelj, most történik meg az, amitől így tartok, hogy kezdődik ez az értelmiségi kényeskedés.
2: Igen, és én ennek a...
3: Igen, ezt testesíted meg. Nem, ennek még nem jött el az ideje. Tehát ez majd lehet, hogy utólag visszatekintve már erről lehet beszélni, de most... Szerintem semmilyen szinten nincs ilyenek. Hát hogyha ezeknek ezen a legnagyobb megalázásuk, hogy egy közös fotón nem szerepel ez a fatyorfing a miniszterekkel, meg a miniszterelnökkel, hát akkor örüljenek, hogyha ennyivel megúsztak.
2: Én azt gondolom, hogy a szembesítésnek vannak más módja is. Tehát el tudom képzelni, hogy nem egy látványos megalázó gesztus az, ami a leginkább... Tehát a megalázás az a megalázottat is egy kicsit megemeli, amire nincs szükség szerintem.
3: Hát nem tudom, figyelj, 16 év alatt annyi emberbe, annyi fájdalom és méreg gyűlt fel a szívükbe és a lelkükbe, első körben foglalkozunk ezekkel az emberekkel, és ne foglalkozunk azokkal, akik ezt elkövették. Ez még szerintem túl korai. Még akkor is, hogyha igazad van abban, tehát van abban logika, hogy, hogy az meg tudja emelni a megalázottat, de mindenki lássa azt, hogy megérdemlik ezt, és ennél sokkal több büntetést is megérdemlik.
2: Szerintem volt egy csomó olyan pillanat, amikor megfelelően látszódott ez például a parlament alakuló ülésén. Szerintem nagyon szépen és egyértelműen demonstrálva volt az új kormány és az új kormányfő véleménye a korábbi rezsimről. Ezt én pont olyannak, mondom, kontraproduktívnak gondolom, amikor pont egy fénykép, hát most drága barátom, biztos volt már olyan fénykép vele legalább ennyire kompromittálódott emberekkel, ami ellen semmi kifogása nem volt korábban.
3: Jó, hát figyelj, azt nem vitatom, hogy azért voltak most itt az elmúlt rövid pár héten belül azért voltak tényleg olyan tettek itt Magyar Péter részéről, ahol tényleg teljesen jogosan, szimbolikusan büntette ezeket, nem azt mondja, hogy ez az
2: egyetlen.
3: Ez tényes való, de engem ez nem akasz ki semmilyen szinten, és mondom, félek attól, hogy beindul itt az értelmiségi picsogás erről az egészről, és...
2: De hát beindult, látod.
3: Egyelőre én előre tornám a viráglelkű értelmiségi gondolkodók elé tolnám a vért látni akaró polgárokat. Most még.
2: Értem. Én mondom, ami nekem erről eszembe jutott, az, hogy úgy tudom, hogy Sólyom László is megbánta később azt, hogy ennyire következetesen ragaszkodott a morális alapállásához. Pontosan tehát én ettől félek most is, hogy valamiféle hiúság, meg valamiféle, hogy mondjam, tévedhetetlenségi hit az, ami ilyen gesztusokkal még inkább, hogy nem bizonytalanít el, hanem megerősít, és ez így önmagát hergelő folyamat.
3: Hát van ebbe igazság, tehát ez most így azért nehéz az embernek magát kontroll alatt tartania, vagy Magyar Péternek magát kontroll alatt tartania a számunk kérésben, tehát ez tényes való. Ebbe van reális veszély, de hát most, hogy mondjam, az akik most remélhetőleg hamar elnyerik méltó büntetésüket, azok féktelenül gyakorolták ezt a dolgot. Hát, hogyha egy kicsit túl van velük szembe tolva a számunk kérés, vagy a megalázás, nagdacu.
2: A számunk kérés ne legyen. A számunk kérés túl lehet tolva, szerintem. Azzal semmi kifogásom nincsen. Tehát, hogy
3: túl igen. Tolva az az, hogy igazságtalanul értetett.
2: Mondom, nekem a megalázás, mint gesztus, az kevésbé elfogadható, mint egy nagyon határozott szembesítés, és eddig oké volt. Ezt egy kicsit úgy éreztem, hogy azért, mert bármikor, hiszen az előző rezsim ugyanígy állt a dolgokhoz, nem volt hajlandó szóba állni, nem volt hajlandó leereszkedni, és magát sokkal magasabb polcra helyezte. Nekem ez egy kicsit visszatetsző, de mondom, beszélgessünk róla.
3: Jó, persze, de nézd, hogyha ezek majd börtönbe fognak kerülni, akkor börtönőr előtt nem izé lesz Kovács, izé János, meg ilyesmi, egy sorszám lesznek ők, és kész.
2: Oké.
3: Okay. Ez nem baj, hogyha szembesülnek ezzel, is tudnak.
2: Igen, tehát mondom, se a szembes...
3: Így lesznek kezelve a börtönben.
2: Se a szembesítéssel égvilágon semmi problémám nincsen. A gesztus megalázó foka az, ami szerintem kontraproduktív. Nem kéne, hogy szánalmat vagy együttérzést váltson ki olyan emberekkel szemben, akik ezt nem érdemlik meg. Az pedig, hogy azt mondjuk, hogy na hát ezek az égvilágon mindent megérdemelnek, azt én egy árnyalnám. Tehát megalázzást nem.
3: Hogy? Nem foglalom az ételt. Jó. A többiekkel.
2: Köszi. Hello.
1: Na, szóval gondoltam, hogy nem eltérő vélemények is, vagy már nyilván más vélemények is vannak. Ahogy Sólyom Lászlónak a legnagyobb hibáját én annak idején a hiúságában, meg a humortalanságában, meg a tévedhetetlenségébe vetett, önmaga tévedhetetlenségébe vetett hitében gondoltam, bocsánat, akkor ezt próbáld újra. Úgy itt is, most is érzek egy kis veszélyt, ami az önreflexió fontossága, főleg olyan esetben, amikor tudod, hogy senki nem szeplőtelem. Na. Itt van, igen, a cseten jönnek elégedett látványtól, illetve ettől a gesztustól, gesztussal egyetértő szövegek. Marikával, talán pont Marikával már beszélgettünk Sólyom Lászlóról, hogy ő gyávának nevezte, vagy nevezi. Szerintem gyáva nem volt. Halló? Szevasz? Halló?
0: Halló?
1: Szevasz?
0: Szevasz, Attila vagyok.
1: Halló.
0: Hallgatom a műsorotokat, és azt gondolom, hogy nem teljes a látkép ezzel kapcsolatban.
1: Igen?
0: Én megkérdezném a helyetekben azt a rengeteg embert, azt a több tízezer embert, aki elmenekült innen. Megkérdezném azokat, hogy mi a véleményük, akik belebetegedtek, rákosak lettek, belebetegedtek ebbe a rendszerbe. Azoknak mi a véleményük? Egyébként Magyar Péter felajánlotta nekik, hogy mondjanak le. Nem kell nekik ott lenni ebbe a helyzetben. Na, csak ennyit akartam elmondani.
1: Oké. Okay.
0: Kíváncsian várom a véleményeteket.
1: Köszi, hello! Én vagyok itt egyedül, hogy csak az én véleményemet fogod hallani. Igen, ez így van. Tehát, hogy semmiféle, tehát nézetkülön, tehát én azt semmiféle olyan, hogy mondjam, megengedő véleménnyel nem vagyok azokról, akik szolgálták meg tehát az előző rezsimet, de hogy mondjam, tehát pontosan ez a hát nem tudom jobban mondani, mint azt, hogy a megalázás az nem előrevívő dolog. Na jó. Akik pedig belebetegedtek, vagy akik elmenekültek, természetesen együtt, én tudom, hogy mit éreznek, pontosan itt értem én is. Ez nem befolyásolja azt, hogy én erről mit gondolok. Pontosabban befolyásolja, de nem gondolok mást. Na, egy kis zenét újra beteszek még hozzá. Azt mondja, hogy...

0: Halló.
1: Halló, szevasz. István vagyok. Hát én nagyon passzív hallgatótok vagyok, de most ez a téma engem nagyon izgat.
0: Na.
1: Mégpedig azért, mert szerintem sok mindent nem tudunk mit Magyarországon, főleg arról, hogy például akkor, amikor ilyen kutya küzdelmek vannak, akkor az ember pszichológiája úgy működik, hogy függetlenül attól, hogy kinek szurkolt az elején, amikor a vesztes kutya, melyik már alig létezik, akkor hirtelen megváltozik a küzdő szellem, mármint a szurkolók részéről, és akkor gyengébbnek szurkolnak. Már most ez a pillanat, hogy mikor jön el, azt nem lehet tudni. Viszont az emberi méltóságot, akik nem veszik figyelembe, még mégsem állatküzdelemről van szó, akkor azok nagyon tévednek, mert mindig lesz, aki arra hivatkozik, hogy és ti mit csináltatok? Tehát a bosszú szelleme akkor a legrosszabb, amikor a bosszúálló arra hivatkozik, hogy és ti?
0: Valami ilyesmit gondolok én is. Marika azt mondja, hogy a nem készfogás az nem megalázás.
1: Egyébként a nem készfogás az valóban nem, már csak azért sem, mert vannak országok, ahol egyáltalán nem szokás. Sőt, régen volt, mikor csak kesztyűben folytatták. Lehet, hogy már ők akkor többet tudtak a járványokról, mint most. De hát a készfogás valóban nem kötelező. Az egy gesztus, sőt, az, hogy mikor nyújt kezet egy nő vagy egy férfi, abban is eltérők a szokások. Van, ahol azért kell a férfinek kezet nyújtani, mert hogyha fordítva lenne, akkor a nőt nem lehet megalázni azzal, hogy nem fogadom el. De a férfiért nem fogadják el, na bum.
0: Bocsánat, rosszul mondtam, nem a nem készfogás, nem megalázás, hanem nem fotózkodni, az nem megalázás, és ebben azt hiszem egyetértek Marikával. És a készfogás, nem készfogás és a nem fotózkodás közötti különbség is azért, igen, az árnyalja a dolgot. Amit én ez egészből ki akarok hozni, az az, hogy Dél-Afrikában, ahol Nelson Mandelát nem tudom hány 30 évig tartották börtönben és hatalomra került, ott nagy levegőt véve egy csomó olyan dolgot, amit megcsinálhattak volna, nem csináltak meg, és ez egy kicsit szerintem hatékonyabb vagy jobb hatással van egy társadalom megbékélésére, mint az, hogy ti most mindent megérdemeltek, és most mi jövünk.
1: Igazad van, én is így gondolom, de pont Dél-Afrika példája mutatja, hogy az akkor elfolytott indulatok viszont máig sem csillapodtak, és nem véletlenül menekülnek onnan a fehér emberek.
0: Nem tudom, hogy milyen gyorsan és mennyien menekültek volna akkor, hogyha határozottabb a rezsimnek a megtorló, vagy nem is tudom, tehát a ellencsapása. Tehát,
1: hát
0: hogyha
1: jó,
0: nem így.
1: Így szerintem is, ahogy történt, de azt nem tudhatjuk, hogy miket folytottak el, és emiatt miért van az, hogy még mindig menekülnek a felek, nem gondolják úgy, hogy hát ez megnyugodott. Mármint az, hogy megelégedtek azzal, amit a hosszú évek során elnyomást megtorolta, ahogy elvégezte a kormány a visszavágót. Na hát akkor nem tudom, én se szebben.
0: Hát
1: nem,
0: én nagyon akarom, messziről félig behúnyt szemmel, én azt láttam, vagy azt érzékeltem, hogy az a nagyon durva és nagyon élesen szemben álló és nagyon durva társadalmi ellentétek, amik ott az apartheid elmúltával kiéleződhettek volna, az egy okos és a békére törekvő, de határozott módon lett kezelve, Nyilván most is vannak, meg tehát a dél-afrikai társadalom azért nem az ideális társadalom, meg ott azért hatalmas ellentétek, meg közbiztonság hiánya, meg egy csomó dolog még feszíti a hangulatot, de azt gondolom, hogy sokkal rosszabb is lehetett volna.
1: Igen, igen, ezt én is így gondolom. Ahogy a sportban is úgy gondolom, lehetne még rosszabb, mert végül is a sport az egy szimbolikus küzdelem, de a sport nyelvén szóval én azt is túlzásnak tartom, amikor valaki győz, akkor azt mondja, hogy lemostuk a másikat a padlóról, tehát nem elégszik meg azzal, hogy győztünk. Hát a győzelem az önmagában egy főleg hát kénytelen sportpálya fogadni a győzelmet, a vesztes, de az, hogy ott ki hogyan, milyen diadallal ül a vesztes felett, hát az is szimbolizálja, hogy valamikor például én nem tartozom a fiatalok közé, de az apám korosztálya még mindig annak szurkolt, amikor nem a mi csapatunk játszott, tehát úgymond semlegesek voltunk szurkolóként, aki a gyengébb. Hát ma már azt mondják, hogy te lúzer vagy, hogyha ezt csinálod.
0: Nem veszett még ki azért az underdognak szurkolása teljesen a sportszerető közvéleményből.
1: Teljesen nem, de mégiscsak az a jellemző, hogy valaki választ egy külföldi csapatot, és nem a gyengét választja, hanem azt, aki nagyon profi, aki a legjobb, és akinél legnagyobb esélye van, hogy a következőt is ő nyeri.
0: Erről ez a mostani műsor hátralevő 50 percében bőven elegendő témát ad egyébként, hogy miért érdemes kis csapatnak szurkolni, aminek például én is szurkolok, teljesen reménytelen, és 50 évente egy valamire való, vagy értékelhető sikert elérő csapatoknak. Nyilván de erről akarsz beszélni?
1: Nem, én csak azért hoztam ide, hogy ott is van, amikor már túlzás az, hogy felmostuk az ellenfélrel a padlót, nem elégszünk meg azzal, hogy győztünk.
0: A másik álláspont pedig az, hogy tiszteljük annyira, hogy teljes erőbedobással játszunk végig.
1: Így van. Tehát, köszönöm, hogy meghallgattál, hallgattatok. Én szerintem, hogyha a korosztályonként kérdeznéd, hogy kinek mi erről a véleménye, erről a mostaniról, akkor nagyon eltérők lennének. Bevallom, én a 70 fölöttiek közé tartozom, úgyhogy biztos, hogy nem vagyok mérvadó a törzshallgatók csoportjában.
0: Jó, nehogy azt itt, hogy nagyon eltér. Itt hála Istennek a rádiónak elég széles a hallgatottsága.
1: Eli hallgatok, szerint ezeket szívesen, pontosan.
0: Hello!
1: Szia!
0: Na, akkor jöjjön egy másik. Halvány dúsztom nincs, hogy ezeket a különböző számokat. Amiket beteszek ki, és hogy fogja játszani, rajta van egy hosszú-hosszú listámon. Far from crazy pavements. Hello, így nehéz lesz egy számot lejátszani, de ez így jobb.
2: Bocsánat.
0: Gyere csak, nem, mondja, én mindenkit feltolok, aki betelefon.
2: Nagyon kedves vagy, és nagyon kedvesek, köszönöm szépen. Nekem egyetlen egy szempontot emelnék ki néhány szempont mellett, amit már mindenki elmondott. Azért ne felejtsük el, hogy történt három, esetleg négy ilyen úgymond szimbolikus jelzése ennek a problémának, ugye beszédben, kézenfogással, vagy nem fotózgálással. De én visszakérdeznék azért, és ezt nagyon tiszteletteljesen, Dél-Afrikában, vagy bárhol máshol, akár itt is 90-ben, 89-ben volt egy együttműködés, volt egy elfogadása, hogy ezek a dolgok, milyen irányba mentek, ezeken változtatni kell. Ti tapasztaltok ilyet a mostani miniszteri meghallgatások, megnyilatkozások során? Tehát, bocsánat, tehát itt még nincs szembesülés ennek az oldalnak azzal, hogy mit műveltek. Tehát itt nem arról van szó, hogy klerikális, mázzal leöntött kormányzás volt, vagy egy ultraliberális, urambocsá, egy illiberális, már továbbra se tudom értelmezni politikai terminológiában azt, hogy mi az, hogy illiberális, mert egyszerűen számomra az jött le, hogy nem tartjuk be a törvényeket, amiket meghoztunk magunk is, mármint a kell. Itt akkor működik ez a dolog, hogyha a másik oldalról történik valamiféle, hogy mondjam,
0: de ezt a, ezt...
2: nem tudom, hogy együttérzés, de akkor elfogadnak dolgokat.
0: De ezt a, ezt a szembenézést nem tudod megalázó gesztusokkal kiprovokálni, de... hanem csak szerintem, hogy ha van esély arra, hogy valaki egy picit is belátja, hogy na jó, gondolkodjunk el, az olyan gesztusokon keresztül történhet csak, amikor érzi azt, hogy nem a... tehát, hogy van valamiféle megértő,
2: jó,
0: vagy elfogadó gesztus.
2: Fölvettem a szerepet. Bár hozzáteszem, hogy nekem se ízlésem. Ezzel éltek vissza egyébként 16 éven keresztül.
0: Persze.
2: Hogy a magunk fajták, azok nem fognak fegyvert, mert nem ez a mi dolgunk, illetve ők a csőcselékre építettek a saját szavazóiknak a legkülsőségesebb érzelmeire. És itt ez a probléma. De amivel én most szólnék, az, hogy gesztus például megtörtént a parlamenti bizottságok terén is például. Nem így volt? Tehát nem úgy kaptak ebben a rendszerben helyeket, meg akár a parlament elnöki pozíciában. Tehát ez a fajta politika elindult. Csak ne felejtsük el, hogy azért itt a tudatlanoknak a felelőssége is nagy, akik ugye nem látták ezt, még akkor is, hogyha tegyük föl a, hogy mondjam, kevésbé politikusak, és nem értették, mi a baj sokáig. Nekik is nyilvánvalóvá kell tenni azért, és itt van a Magyar Péter ezt a szimbolikát próbálja kitenni most még a, hogy mondjam, az ablakba, hogy lássák, hogy ez nem volt normális helyzet, és főleg úgy, hogy egyik szereplőtől sem, meghatározó szemétől nem hangzott el sem kritika, sem visszamenőleg, hogy másképp kellett volna ezt csinálni, meg hogy milyen jellegű dolgokat csináltunk. Tehát azt gondolom, ez még édes kevés pofon, amit ők kaptak.
0: Igen, igen.
2: De egyetértek, nem a stílusunk ez a dolog.
0: Én semmi többet nem mondok, annyit mondok egyébként, hogy például a Súlyog Tamás önmagával való szembesítéséhez sokkal megfelelőbb eszköz az, hogy szépen feltárják, mint ahogy fel is tárták az ő szegedi ügyvédként elkövetett mindenféle
2: zugügyvédkedését.
0: Igen, tehát igen. Szépen feltárják azt, hogy mihez, mikor, hogyan nem adtak a nevét, mi fölött hunyt szemet, milyen módon urizált a külföldi. Ezeket szépen fel lehet tárni, ezekkel nem, lehet szembesíteni.
2: A legkövetkezménye annak, amikor ezt a fajta tevékenységet csinálta meg, ami kiderült róla. Nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy most a stílusra érzékenyek vagyunk biztos, meg nem ez a, hogy van, hozzáállása a legtöbb hallgatónak, azt gondolom, nekem se, de azt gondolom, hogy ez a néhány aktus, ami most megtörtént, egy beszédben a felszólítás, vagy nem fényképezkedünk, azt gondolom, hogy ez nem összehasonlítható a 89-es, vagy akár a dél-afrikai eseményekkel, ahol ott azért tevőlegesen is benne volt a kormányzat abban, hogy változtasson, tegyen valamit. Ennek a kritikának szerintem ott fog majd igazából érvénye lenni, hogyha ezeket a, hogy mondjam, eseményeket nem tudják meghaladni egy idő után. Hogy az mennyi idő, az fogalmam sincs. Azt gondolom, hogy nagyban függ a közszereplőktől is ezekben a pozíciókban, hogy elfogadják a lemondást, vagy elhúzzák. Utána lehet, hogy sima jogi útra kell vinni, és tényleg végleg el kell felejteni, mert a gyűlölködés semmire nem vezet. De ez egy nagyon fontos szempont, hogy hány napja, pont egy hónapja telt el, és kaptak három ilyen beszólást, két mondatba, három mondatba. Nagyon fontos azért, hogy az emberek is tudják, azok a szavazók, akik erről nem igazán értették, hogy mi a baj, csak az infláción keresztül értették meg azt, hogy valami nem működik. Szerintem ez fontos.
0: Igen, ez igaz, és a gesztusok, öt gesztusból négyet mindenféle probléma nélkül, sőt, teljesen egyetértek azokkal, egyetértek azzal, hogy egy országgyűlés alakuló ülésén egy miniszterelnöki beszéd, ami történelminek szánt, és az is egyébként az igenis nagyon határozottan és direkt módon szembesítse azokat a közjogi méltóságokat a saját elkövetett vagy elmulasztott dolgaival, amik miatt méltatlanná váltak a pozíciójuk, ez teljesen rendben van. Igen. De ez nekem mondom, ez az egy odéphúzódás, nem fotózkodás, ez már ez az, ami
2: a fotózkodás ami, viszont azzal nem értek veled egyet.
0: Igen?
2: Én azt gondolom, hogy ennek a kormánynak pont ez a legfontosabb, hogy megmutassa, és nem akarnak közösséget vállalni. Ez bocsánat, Franciaországban, vagy akár a nyugat-európai államok a második világháborúban, ugye voltak ezek a következményei, hogy a Vichy kormánnyal, meg az egyéb ilyen németekkel kollaboráló, úgymond tisztségviselőkkel, vagy akár hétköznapi emberekkel hogyan viszonyultak. Sokkal keményebben. És most nem a hajlevágásról, meg egyéb brutalitásról beszélek, csak akár csak ezekben a szimbolikában is. Lehet, hogy el vagyunk szokva ettől. De én azt mondom, hogy nem mindegy milyen mennyiségben, és hogy meddig.
0: Minden eddigi szimbolikus gesztus ült, pontos volt, elismerésre méltó. Tehát ezek nem azért. De én azt gondolom, hogy ez egy olyan, ráadásul egy protokoll is, amit minden ilyen protokollt felrúgni, az azt jelenti, hogy a velük kapcsolatos protokoll is felrúgható.
2: Mondok még egyet. Én sem értettem egyet Sólyom Lászlóval annak idején, amikor nem fogott kezet a Fekete Jánossal. De megmondom őszintén, ez a 16 év sok mindent mutatott nekem, hogy is megértettem, hogy vannak olyan szabályok, olyan civilizált európai dolgok, amikben az ember legalább szimbolika terén ki kell, hogy mutassa, hogy elhatárolódik. Ugye mi nem fogunk semmiféle fizikai, meg egyéb ilyen dolgot tenni, mert nem a mi stílusunk, de hát azért azt gondolom, hogy ő is megtette, és azt kell mondjuk utólag ebben őt igazolta, én azt gondolom, és most ennek van itt a helye, és valamelyikben megszólaló, betelefonáló mondta is, hogy hát nem kell ott lenni. Tehát most bocsánat, lehet ezt úgy is tisztességesen, hogy megértettem, de nem ezt látjuk. Aztán lehet, hogy le fog mondani, de mondjuk a gazdasági versenyhivatal elnöke, az ügyész úr, ugye, aki másfél éve arra hivatkozik, hogy másfél éve ügyész, az nem fogja föl, hogy itt semmilyen dolog nem történt. Hát van egy-két olyan pozícióban lévő ember. Azért mondom, hogy nem mindegy, hogy ezt elaltatjuk, és később, hogy mondjam, annak abban fognak úgymond ragyogni egy év múlva, hogy ők korrektek, ők normálisak voltak, mert elaltatták itt úgymond ezzel a szimbolikus politikával az embereket. Nem, én azt gondolom, hogy most van itt helye, hogy ezt bemutassák. Nem tetszik, borzalmasan nem tetszik, de nem tudok mit csinálni, igazat kell adnom. Jó, nem akarok föltartani másokat.
0: Jó, köszönöm.
2: Sziasztok. Hello.
0: Jól emlékszem, Sólyom László annak idején három ember ellen emelt kifogást, az a Mosonyi Emil, aki a vízlépcsős mérnök volt, és egyébként szerintem pont csak a Duna, ugye tudjuk, hogy Sólyom a Duna gét, meg a Duna vízlépcső elleni mozgalomban mennyire kitüntetett szerepet játszott, szerintem ő pontosan nem, tehát ez volt az oka annak, hogy ilyen ellenérzéseket táplált. Volt a Marjai József nevű talán miniszterelnök helyettes, aki szintén ezek között volt, és ugye Fekete János, ráadásul Marjai Józseffel, mintha kezet is fogott volna, tehát hogy éreztem Sólyomban is ezt a bizonytalanságot, hogy vajon az a morális meggyőződés, ami benne nagyon-nagyon szilárd nak tűnt, és ami az ő mindig ragaszkodott, az olyan erősebb lesz a protokolláris kötelezettségeiből adódó feladatainál. Érteni véltem akkor is, hogy miért nem akar kezet fogni, és azt is érteni vélem, hogy később ezt miért bírálta felül ezt, vagy miért gondolt mást erről a gesztusáról. És ugyan hajlok arra, már kezdtek meggyőzni, hogy ez a nem fotózkodás, ez teljesen jogos, és szépen beleillik abba

0: Itt vagyok, Nemzeti Felkelés Bénivel, csütörtök reggel, Tilos Rádió 2.15.37.73. Azt szeretném elmondani, hogy amikor én általános iskolás koromban 8 évig ugyanabban a tornateremben jártam testnevelés órára, a fölött Csík Ferenc tornaterem volt egyébként, a Keszthelyi Csányi László általános iskola D-épületében volt a tornaterem, és a tornaterem bejárata fölött egy Hemingway idézet volt, ezt néztem 8 évig, mi így szólt, hogy a sport megtanít becsületesen győzni, és emelt fővel veszíteni, a sport tehát mindenre megtanít. És a előző rezsimnek pont ez volt a legnagyobb hibája, illetve főleg Orbán Viktornak, hogy veszíteni képtelen volt, nem hogy becsületesen győzni, de emelt fővel veszíteni is, el nem tudta képzelni, és ezt érzem, tehát akkor ezt majd befejezem majd ezt a gondolatmenetet. Halló, szevasz!
1: Halló, ja, Iván
0: vagy. Szia, Iván!
1: Figyelj, elérkezettnek éreztem az alkalmat, hogy beszéljük meg ezt a sólyom ügyet.
0: Igen.
1: Tehát nekem rengeteg bajom a sólyom Lászlóval, de most vegyük ezt, ami szóba is került, a gyámosságát. A 2007-es március 15-i ünnepek előtt a gólymotorosok deklarálták, hogy ott meg fogja zavarni az ünnepséget több helyen.
0: Ez nem a 6-os? Ja, bocsánat. Ja, 7-es március 15, igen.
1: Jól mondod, hogy a
0: 6-os októberi volt a 50. évfordulója az 56-nak.
1: Igen, az első március 15-e, és akkor ilyen elég félelmetkeltően fel is vonultak a városban, és több helyen ilyen gázkar húzogatással lehetetlenítették az ünneplést. Ezt előre lehetett tudni, mert ezt minden fórumon, amit elértek, bejelentették. Ekkor szerintem Solyom Lászlónak ki kellett volna állnia valamelyik ünnepségre. És akkor nagyon hirtelen elutazott Erdélybe március 15-ét ünnepelni, ami egyáltalán nem volt jellemző a köztársasági elnökökre, hogy ezt határon kívül ünneplik meg. Erdélybe utazott egyébként. Akkor már gyorsan ideöntöm a többi problémámat vele kapcsolatban. Közvetlenül a rendszerváltás után még, mint alkotmánybíró, lehet, hogy még nem is elnök volt, de lehet, hogy akkor már az elnöke volt az alkotmánybíró.
0: Szerintem az úgy állt fel, hogy ő volt egyből az elnöke.
1: Akkor igen. Visszafele törvényt módosítottak, a lakáshitelesek hitelét megemelték, ami teljes nonsens. És amikor ezt utólag számon kérték tőle, akkor úgy válaszolt, hogy összeomlott volna a költségvetés. Szerintem ezt nem az ő dolga számon tartani, vagy a költségvetés mentegetni neki, a jogfontosság, folytonosság biztosítása a dolga. És akkor az utolsó, amikor a nőjogi egyesületek végre kikényszerítettek egy nyugati mintájú távoltartási törvényt az asszonyverő férjekkel, egy ilyen amerikai típusú, nem léphet be a lakásba, mit tudom én, hány méterre megközelíti a házat, az már bűncselekmény. Ezt eléggé mondva csinált okokkal megakadályozta a férfiak jogaira hivatkozva. Na ennyi a baj.
0: Ebből a 2007-es március 15-dik ki dologra emlékszem, és szerintem nem, tehát nem gyáva volt, hanem nem volt elég bátor. Ebben teljesen egyetértünk. Tehát, hogy volt egy csomó, tehát egy csomószor lehetett volna karakánabb, határozottabb, elmondhatta volna azon túl, hogy elmondta, mit tudom én, úgy emlékszem, hogy például a 2006-os zavargások idején olyan szikár kommunikét azért kiadott, hogy mennyire nem ért egyet a akkori Gyurcsány kormány viselkedésével. Valóban lehetett volna karakánabb. Erre az első alkotmánybírósági döntésre, ami szerint erre nem emlékszem, ez valószínűleg így volt. És volt egy csomó olyan ítélete, ami neki ilyen, ilyen belső meggyőződése miatti vélemény volt, ami bizonyos alkotmánybírósági döntésekben is megmutatkozott, vagy legalábbis néha szerintem külön véleményekben, erre már nem emlékszem. Valószínűleg ez az utolsó is ilyesmi lehetett, azzal együtt, hogy nem vitatom, hogy biztos, hogy nem volt helyes az ezzel kapcsolatos véleménye. Én alapvetően gyávának nem nevezném, lehetett hát volna bátrább.
1: Minek hívod ezt a hirtelen elutazást Erdélybe a konfliktus elől?
0: Nagyon gyors. Tehetetlenségnek.
1: Hát
0: egyébként, ha már ott tartunk eleve, hogy őt megválasztották a vakondokozás, az már olyan volt, hogy arra is lehetett volna mondani, hogy egy jogtudós, aki erre tette fel az életét, nem adja a nevét ilyen megválasztási procedúrához.
1: Igen, akkor én frissiben úgy éreztem, hogy vissza kellett volna adni a pozíciót. Most így utólag úgy érzem, hogy legalább egy pár mondatot kellett volna mondania, hogy ez nem volt teljesen oké.
0: Szerintem is, ebben egyetértünk. Viszont azt is gondolj bele a magyar abszurd, tehát politikai abszurd, hogy akkor ugye Szili Katalin volt az, akit az MSZP meg az SZDSZ támogatott, és az ellenzék támogatta Sólyom Lászlót. 20 évvel később ugyanez a felállású parlament pont fordítva támogatta volna ezeket az elnökjelölteket.
1: Nem támogatta Szili Katalin. Bocsánat, hogy mondtad.
0: Az SZDSZ nem, de az MSZP igen.
1: Az MSZP igen, de ebből igen. Volt a vita. Tehát ezért
0: igen. Hát ez igen, ezért. Bocsánat, igazad van, az SZDSZ nem támogatta.
1: Biztos jobban jártunk Sólyom Lászlóval. Hát ennyi, köszönöm
0: igen.
1: Szépen.
0: Egyébként igen, tehát hogy valóban így van. Egyetértünk. Na,
1: köszönöm,
0: szevasz, hello.
1: Ja.
0: Ami még itt eszembe jutott a előző gondolat mellettről, hogy röviden a megalázás az méltóságtól való megfosztás, a méltóságtól való megfosztás meg valamennyire dehumanizálás szerintem, tehát az a megalázó gesztusok kontraproduktívak. Ennyit akarok erről mondani. Az összes többi olyan gesztus, amit tapasztaltunk az elmúlt egy hónapban, az rendben van, az kreatív, egy csomó kifejezetten üde és pontos és szimbolikájában is pont olyan, amit nagyon okosan és nagyon pontos ízléssel vittek végig szerintem. Mondom, ez az egy, de ezek ilyen lehetséges, hogy ilyen apró ízlésbéli eltérések, amin ami együtt is lehet élni akár. Okay.

kis éjféli busbarangó zenei csütörtök délelőtt 10 óra előtt 10 perccel. Az Arctic Outpost Radio-t nem tudom, ismeritek-e. A Spitzbergák Longyearbyen nevű városából ad. Elképesztő jó rádió. A népszerű Radio Garden nevű alkalmazáson böngészve, ahol már többször, vagy többször szó volt róla, órákat el lehet tölteni vidám böngészésekkel a világ különböző pontjain található egészen szürreális és egészen nagyszerű rádiócsatornákat hallgatva. Na ez a Arctic Outpost Radio, amit magát a legészakibb rádióadónak titulálja, játszik ilyen zenéket, és az ember rákeres a Google Earth-ön a Arctic Outpost Radio Longyearbyeni stúdiójára, akkor teljesen át tudja érezni azt a hangulatot, meg azt a közérzetet, ami az ilyen típusú zenék lejátszását indokolja. Másik kedvencem a Beton 7 Art Radio, az egy aténi hasonló jazz, swinget, mindenféle régebbi zenét játszó, de kiváló ízlésű rádió. Most ezt a kettőt ajánlom, majd ajánlok még legközelebb másokat is, de most akkor jöjjön Manarinótól a Statte Zitta, ez nem az északi sötét jeges vidéket fogja idézni, remélem.

ez egy icipicivel volt szirupossabb a átlagolasznál is, de akkor a végére egy Bebo Valdés számot beteszek, ami itt a cseten felmerült, Bebo Valdés neve, és eszembe jutott, hogy valószínűleg van nekem Bebo Valdés számom. Tessék, ezzel vége is lesz a mai nemzeti felkelésnek. Jövő héten már nem csak én boldogítalak titeket reményem szerint. Jó szakát mindenkinek, szervusztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Május 2-án rendezte május fameneteit a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint két nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Haraszter Dorfmúzik kíséretében a Kegyeleti Emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán, írta a Dunaharaszti Online.
2: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét aszbeszt krízisbe lökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó aszbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó aszbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
3: A Nature Biotechnology szaklapban megjelent tanulmány alapján kutatóknak sikerült laboratóriumban előállított nyelőcsőszakaszt ültetni törpemalacokba, amelyek az implantátum segítségével normálisan le tudták nyelni az ételt. A módszer a beteg saját sejtjét is használja. Biopsziából nyert izomsejt előalakokat sertésszövetből készített fehérjevázba ültettek, majd bioreaktorban érlelték. 8 beültetésből 5 állat érte el a 6. hónapot, normálisan növekedett és szájon át evett. Az implantátum összenőtt a szövettel, új izomrostok, erek és idegek képződtek, kilökődési reakció nem lépett fel. Dr. Marco Pellegrini szerint a módszer lehetővé teheti, hogy a gyermek saját sejtjeiből megépítsék az új nyelőcsövét. Az eljárás különösen fontos lehet a hosszú szegmentű nyelőcső atréziánál, ahol a jelenlegi sebészeti megoldások súlyos szövődményekkel járnak. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre kísérleti szakaszból valók.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, ez itt az Apa Paragrafus című beszélgetés műsor 67. adása, és akkor muszáj be ezt a 6-7 dolgot mondani, mert az olyan trendi, szóval 67. adásunk van, és a témánk pedig kétszer, itt a mikrofon mondom, a témánk a 2010 és 26 közötti időszak lesz kommunikációs, pszichológiai és szociológiai szemmel, és ehhez hívtunk három vendéget, akit most be is mutatunk nektek. ABC-ben Polyák Gábor az egyikük. Szia Gábor!
1: Szia, sziasztok!
0: Jogász, kommunikációs szakember, az ELTE BTK Egyetemi tanára, a TK Tudományos Főmunkatársa, a Mérték Média Elemző Műhely vezetője. 2020-ban elnyerte a Potsdami Egyetem Wolter díját a toleranciáért, 2025-ben az év oktatójának választották a HÖOK szavazásán emberi példakép kategóriában. ABC-ben a következő vendégünk Szirtes Lili. Szia Lili!
2: Sziasztok, köszi!
0: Tanácsadó szakpszichológus, integratív terapeuta, pszichodráma asszisztens és EMDR practitioner, vagy EMDR. 2023-ban jelent meg a Bántalmazó árnyékában Kiút a traumából az EMDR módszerével című könyve, amelyben egy gyerekkori szexuális bántalmazás történetét és terápiáját dolgozza fel. Magánpraxis mellett jelenleg a második kötetén dolgozik, mert az anyasághoz való viszonyt vizsgálja a komplex traumatizáció fénytörésében. És Lili egyébként a Tabutojás nevű Facebook oldal is, kövessétek. És a harmadik emberünk ABC-ben Váradi Luca. Szia Luca!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Szociológus, a CEU tanára, főkutatási területei a romákkal szembeni előzetek és diszkrimináció, illetve ezek csökkentésnek lehetőségei. Jelenleg egy nemzetközi kutatási projektet vezet, amelyben a romákkal szembeni lakhatási diszkrimináció csökkentésnek lehetőségét vizsgálják. Néhány héttel ezelőtt indult el az Így éltünk itt, közösségi archívum, Magyarország 2010-2026 közösségi archívum, ez benne van már egyszer, melynek társalapítója, és ebben az elmúlt 16 év személyes történetet gyűjtik arról, hogy hogyan hatott a politika az emberek mindennapjaira. És akkor most egy ilyen vallomással tartozom, hogy azt van, hogy én rengeteg podcastet hallgatok, és azt 1,2-szeres szorzón hallgatom, tehát mindenki nagyon gyorsan beszél, és lehet, hogy ez kihat az én működésemre, és ezért még jobban hatalok, mint egyébként. Hallgassátok lassítva ezt a beszélgetést, akkor talán beír a normál range-be, és szia Tomi!
4: Sziasztok! Megpróbálok 0,8-as szorzóval Dávidot kibalanszírozva beszélni, illetve egyes szorzóval egy közérdekű, kettő közérdekű bejelentést is, vagy társadalmi célú hirdetést beolvasni. Az első az az 1%. Nyilván mindenki tud arról, hogy a Tilos Rádió egy két lábon álló intézmény, monstrum, az egyik lába az 1%, a ti általatok felajánlott 1%-ból áll, a másik lába pedig a nem sokára, június 5-től 13-ig megrendezésre kerülő Tilos Maratonon megjelenő, vagy az ott összeszedett bevételből jelentkezik, és ennek kapcsán egyrészt azt kérjük tőletek, hogy az 1%-otokat ajánljátok fel a Tilos Rádiónak, ezért nagyon hálásak leszünk, és a hálánkat a továbbműködésben fogjuk tudni kifejezni. A másik kérésünk pedig, hogy gyertek el, hallgassátok meg a Tilos Maraton szupernél szuperebb programjait, mi is ott leszünk kint az Apa Paragrafussal, illetve Szél Dáviddal ketten, mint az Apa Paragrafus tandemje, ott fogunk pultozni,
0: és vehetek mörcsöt.
4: Meglepetéssel készülünk, ezt most még nem tudjuk elmondani, de hogyha már elkészült, akkor be is fogjuk tudni jelenteni. És még egy olyan kérdésünk lesz ezzel kapcsolatban felétek, hogyha van lehetőségetek és kedvetek, akkor május 31-ig várjuk a felajánlásaitokat. Tárgy nyeremények kapcsán tombola lesz ugyanis a Tilos Maratonon, és nagyon-nagyon örülni fogunk, hogyha bármelyik hallgató bármilyen tombola felajánlással él, és ezt behozza ide a stúdióba május 31-ig. Köszönjük szépen, szó a stúdióért.
0: És az első kérdésem az ilyen Gulyás Marcis magasságokba újra és újra, hogy a NER-rel kapcsolatos ősélményetek mi volt?
4: Oké.
0: Okay. Én elmondom szépen az enyémet, hogy kicsit oldjam azért, hogy az enyém az két dolog. Az egyik az az, hogy hogy megvolt a 2010-es választási eredmény, és azt a mondatot mondtam, hogy el fogják venni a Petőfi rádiót. Ez volt az egyik gondolatom, tehát, hogy az, ami 2007 óta így indult, vagy 6 óta, hogy így mindenféle jó nekünk tetsző zenéket lehet oda hallgatni, ez majd meg fog szűnni, és ez valóan meg is történt. És a másik ilyen ősélmény az, hogy az a 2012 Andrássy úti tüntetés, az új alkotmány hatályba lépésekor, amikor az volt, az opera előtt volt a pulpitus, a színpad, és onnan fölfelé, a Hősétere felé rengeteg ember volt, és a köztévé az a pulpitus mögött tudósított arra, hogy nincs itt senki, miközben mi nem fértünk el az Andrássy úton. Nekem ez a két ős élményem van a NER-rel kapcsolatban, ti jöttök.
3: Nekem nagyon korai élményem az, hogy nem tudom, amióta olvasni tudok, Magyar Narancs olvasó voltam, és mindig hátulról kezdtem olvasni az újságot a szüret rovattal, és egyszer csak azt vettem észre, hogy fizikailag rosszul vagyok attól, amit ott olvasok, mert már egyáltalában nem vicces, hanem konkrétan a gyomromban érzem az ütéseket, amikor megpróbálom elolvasni ezeket a kis vicces, rövid dolgokat, és pár hete vettem észre, hogy kinyitom a Magyar Narancs hátulját, és boldogan és önfeledten olvasom a szüret rovatot, és ez ugyan egy nagyon apróság, de mégis nagyon megmutatja azt, hogy alakultak ki ezek a szűk ösvények, amiken már megtanultunk közlekedni a végére, és milyen hosszú idő lesz, amíg újra kiszélesedik az út, amin járni tudunk.
4: Ez kicsit hasonló, mint a hírcsárda ellehetetlenülése, és most úgy tűnik, hogy Főnix madárként kezdenek újra föltámadni.
0: És ha már elhangzott a Magyar Narancs újság, akkor elmondom, hogy Polyák Gáborral van benne egy Monstre interjú, a Most csütörtökön megjelentben, majd az egy héttel ezelőttiben, tehát nem a frissben, olvassátok majd sok szeretettel, de menjünk tovább az ősélményekhez.
1: Ha már így megszólítottál, akkor én nekem is mindjárt a választások éjszakájához kapcsolódik ez a valami nagyon beragadt emlék, hogy emlékszem, ahogy ott Orbán Viktor a győzelmi beszédét előadja, és akkor ott először mondja ki, hogy nemzeti együttműködés rendszere, és hogy ő azt fogja építeni, és emlékszem, hogy mondtam a feleségemnek, hogy én szívesebben maradnék a demokráciánál. Hát ez a mondat, ez később aztán elég rendesen igazolódott, hogy a kettő dolog az nem kompatibilis egymással. Hát és aztán az eleje az nagyon-nagyon pörgős volt, ugye viszonylag hamar történtek a médiában dolgok, én akkor ott még a legelején, amikor hát már nyáron létrejött a médiatanács, és akkor annak tagja lett egy korábban már-már barátomnak számító kolléga, Koltai András, és akkor írtam neki egy nyílt levelet egy blogban, és aztán utána úgy nagyon-nagyon felgyorsultak körülöttem is az események, úgyhogy hát egy pörgős időszak volt, és hát majdnem végig az maradt.
4: Csak egy zárójeles gondolat ezzel kapcsolatban. A NER-nek a jellem deformáló ereje kapcsán, tehát hogy mennyi olyan nagyon értékes, egyébként nagyon értékes ember darált be, én egy másik nevet mondanék, akit hát nem pozitív kontextusban szoktak emlegetni, Sélei Zoltán. Ő annak idején, ő ugye hát még a legelején volt a Rogán mellett, talán még az 5. kerületben, és ott híresült el, vagy hírhedett el, de engem még a Pázmányogon tanított, és mondhatni a legjobb fizsgaélményem az például hozzá kapcsolódik, de hát ez régen volt.
2: És akkor mondom én is, nincsen egy megragadható ősélményem, szerintem ez bennem jóval elhúzódóbb volt, talán éveken át tartott, amíg leestek a huszasok, hogy mibe is keveredtünk, és hogy mennyire nehéz lesz ebből kikecmeregni. Amikor 2010-ben megtörtént ez a döbbenetes hatalomátvétel, akkor én még egyetemista voltam, BA-s szakdolgozatot írtam, amúgy holokauszt túlélők leszármazottainak a trauma átviteléről, tehát valahogy azért látens módon mégiscsak ott volt velem már az, hogy hogy visszatekintsek és előre tekintsek, tehát nem maradt érintetlenül mondjuk ez a szakmai próbálkozás a társadalmi kontextustól, de ami az én egyéni életemben nagyon erőteljesen beszivárgott, hogy én művész családból származom, utána zenész férjet is választottam magamnak, tehát hogy ilyen nagyon szűken vagy specializáltan láttam a körülöttem lévő életet, és színházi világból jönnek a felmenőim, több generációra visszatekintve is, ahogy szépen lassan elkezdett narancssárgává színeződni a színházi világ, és ugye ez nagyon erőteljesen rányomta a bélyegét. Nyilván nincsenek ilyen direkt, deklarált ellehetetlenítések így a család történetben ebből az időszakból, de hogy azért lehetett arra gondolni, hogy valószínűleg az, hogy a családunk mondjuk egzisztenciálisan egy nagyon nagyot ugrott vissza, és hogy konkrét gátjai voltak annak, hogy hogyan lehet innentől kezdve megjelenni, hogy nem érkeztek válaszok, lesöpörték mondjuk a megkereséseket az újonnan kinevezett színházigazgatók, az a mi létélményünkben nagyon-nagyon erősen beleszólt. És azért mondom, hogy ez egy ilyen több éves folyamat, amíg számomra reálissá vált az, hogy ez itt történik, és hogy ebben kell élnünk innentől kezdve.
0: Vagy ebben kellett élni, most akkor ennek a rendszernek vége, jön egy új rendszer, meglátjuk, milyen lesz. Mit gondoltok arról, szóval mind a hárman egy-egy szakmának a képviselői vagytok, fontos képviselői vagytok, a mindennapi politika és a szakma között mekkora távolságnak kell lennie, szükséges egyáltalán a távolság, ez különösen egyébként Lili tőled kérdezem, aki praktizálsz és emberekkel találkozol, és nem a tudományt viszed, ezen a területen. Lucza Gábor, ti viszont a tudomány felől közétetek, vagy tudomány felől vagytok itt, tehát hogy akár a tudósnak, akár a gyakorló szakembernek hogyan kell viszonyulni a mindennapi politikához. És nem muszáj körbe lenni mindig, hanem majd szépen reflektálhatunk egymásra is.
2: Akkor válaszolok én erre most. És megint az egyetemi évekhez térek vissza, de csak nagyon röviden, hogy nekünk azt tanították, hogy próbáljuk meg függetleníteni a politikát és a politikai diskurzust a gyakorló terápiás munkánktól, és azt gondolom, hogy már akkor sem értettünk ezzel teljes mértékben egyet, de hogy ugye a pszichológiai neutralitásnak egy ilyen nagyon központi jelentősége van, hogy beül a kliens velünk szembe, és mi magunkról, nyilván a politikai hovatartozásunkról nem kezdjük traktálni őt, és nyilván ezt az attitűdöt meg is őrizzük, viszont az 2010 után, és így a különböző ciklusok, meg így a növekvő tétek kell párhuzamosan, egyre egyértelműbbé vált, hogy nem csak, hogy nem lehet elszigetelni a két világot, hanem nagyon is felelősségünk az, hogy erre reflektáljunk. És amikor mondjuk én traumaterápiás szemléletben, vagy traumainformált módon nyúlok egy problémához, amikor a kliens megérkezik a rendelőbe, akkor ott van mellette az a kritikai pszichológiai hozzáállás, hogy ne csak azt kérdezzük, hogy mi történt az adott klienssel, hanem milyen környezetben történt vele az, ami történt. Mert hogy vélhetően azok a reakciók, amiket mondjuk abnormálisnak látnánk, vagy patológiásnak bélyegeznénk klinikai szempontból, és részben nyilván azok is lehetnek, a társadalmi működésre vagy milliőre adott reakcióként pedig teljesen értelmesnek is tűnhető, vagy bélyegezhetők, és adaptívnak is bélyegezhetők, és akkor valahogy ezzel az egymásra hatással, vagy kölcsönhatással is kell dolgozni. Ez valahogy az embereknek így a saját elakadásaikkal, vagy kihívásaikkal kapcsolatos bűntudatát is nagyban tudja oldani. Nyilván nem hibáztatjuk, és mindent rátolunk a rendszerre, ami körülvesz minket, de hogy meglátjuk benne azt, hogy nem csak egyéni döntések sorozata az, ahogyan ő éli az életét, hanem ott van az a beágyazottság, ami tényleg megkerülhetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy most már nagyon nagy felelősségünké is vált, és hogy ez nyilván a korszakváltással vagy rendszerváltással sem fog megváltozni, lehet, hogy árnyalódik, vagy így a nyelvezetünk más lesz ezzel kapcsolatban.
3: Nagyon érdekeseket mondtál, és én ezen nagyon sokat gondolkoztam egyébként, és nagyon remélem, hogy az archívumunkba fognak pszichológusok is jelentkezni, akik nyilván nem mesélnek úgy a klienseikről, betegeikről, ahogy nem szabad, de hogy azt meglátni, hogy az emberi lelkekben milyen hatása volt ennek, és ezt átfogóan látni mondjuk egy olyan esetben, amikor valaki éveken át jár terápiába, és kiderült, hogy mi történik akár az ellehetetlenülés, akár a megbélyegzés, és ezeknek a hatásai. Szerintem a társadalomtudomány és a politika semmiképpen sem független egymástól, de amit az elmúlt időszakban láttunk, ott az történt, hogy a politika betette a lábát a tudomány világába, és nagyon-nagyon sok módon és szinten avatkozott bele abba, hogyan a munkánkat végezni tudjuk, vagy nem tudjuk egy ponton túl. És most itt nagyon kézenfekvő példa lehet a CEU elüldözése, amit akár említhettem volna személyes ősélményként is, hiszen sajnos a bőrömre ment, meg legfőképpen a gyerekeim szenvedték meg ezt, vagy mind a mai napig, de sokkal inkább arról beszélnék itt, hogy nagyon-nagyon sok társadalomtudós kollégám, aki magyar intézményekben dolgozik, milyen küzdelmeket volt kénytelen folytatni. Ugye felháborító volt az, amikor kiderült, de az csak a jéghegy csúcsának a csúcsa volt, hogy az ottka pályázatoknál politikai alapon vettek előre, illetve tettek ki embereket a nyertesek közül. Ez egyébként a természettudományokban is megjelent, ami talán még abszurdabb, hiszen azt gondolhatnánk, hogy aztán azon a területen végképp semmi keresni valója nincs a politikának. Minden esetre én azt gondolom, hogy önmagában nagyon nagy mértékben az, hogy milyen témákkal tudunk foglalkozni, az nagyon erősen átpolitizálódott. Én még a 2010-es kormányváltás előtt dolgoztam menekültekkel, és kutattam migrációval kapcsolatosan. Ezek neutrális szavak voltak annak idején. Részt vettem egy olyan projektben például, ahol egy menekült emberrel együtt elmentünk középiskolákba, és osztályfőnöki vagy különböző történelem vagy társadalom tudományos órák keretében beszélgettünk, és nagyon-nagyon jó tapasztalat volt, ugyanis a gyerekek soha életükben nem hallottak semmit arról, hogy mi az, hogy menekült, és ezért nagyon-nagyon jó beszélgetéseket tudtunk folytatni, beszélgettünk az 56-os magyar menekültekről, megtippeltük együtt, hogy hányan lehettek, beszélgettünk arról, hogy a gyerekek mit tennének a bőrünkbe, hogyha nekik ez a helyzet megtörténne az életükben, és nagyon csillogó szemmel hallgatták azt a engem elkísérő embert, aki elmesélte, hogy ő miért érkezett Magyarországra háborús övezetből, és tanult meg magyarul, és ezt a munkát nyilvánvalóan nem lehetett egy ponton túl folytatni, olyannyira nem lehetett, hogy ugye maga az a szak kifejezés, hogy migráns, az hirtelen egy egészen más értelemmel töltődött meg, és ma már szinte nehéz is ezt kimondani, de ez csak egy példa. Egy másik példa, amit meg tudok említeni, ami egy nagyon-nagyon apróság, de mégis kézzelfogható, és

0: használjam az ő szoftverjüket, hogy egy kevésbé átpolitizált doménynevű egyetemre utaljon ez, attól függetlenül, hogy ugye itt az egyetemek vagy kutatóintézetek tudományosan magukat a politikához egy nagyon tudatos módon kapcsolva, de nem politizálva kellene, hogy működjenek, vagy semmiképpen sem pártpolitizálva. Tehát tényleg azt éreztük, hogy a politika nagyon erősen bejött oda, ahol mi a munkánkat végezni próbáljuk, és szerintem ezek a beidegződések nagyon sokáig nem fognak elmúlni, és én végtelen tiszteletet érzek azok iránt, a kollégák iránt, akik magyar intézményekben, Budapesten is, vidéken is, egyetemeken, kutatóintézetekben kitartottak, és most azért úgy láttam, hogy például az Akadémiai Dolgozók Fóruma nem hiába tartott ki, mert lehet remélni azt, hogy ezeknek az intézeteknek a függetlensége az helyre fog állni.
1: Egyrészt az egész terület, amivel én foglalkoztam, az gyakorlatilag egy pillanat alatt úgy, hát abban a formában, ahogy 2010 előtt létezett, az megszűnt, úgy elfelejthettem gyakorlatilag azt a mögötte lévő, mondjuk majdnem 10 évet, amit dolgoztam 2010 előtt, az összes alkotmánybírósági döntés, meg nagyjából azt, ahogyan addig a közbeszéd, meg a tudomány, a véleményszabadság, sajtószabadság témájával foglalkozott. És hát nagyon világos volt, hogy nekem ezen a területen pusztán oktatóként nem nagyon van mit mondanom. Tehát én nem fogom tudni a 2010-es média törvényeket ugyanazzal a lelkesedéssel tanítani, mint ahogy azt korábban tettem, ami nem azt jelentette, hogy a 96, vagy mondjuk a 96-os médiatörvényt, meg mondjuk az alkotmánybírósági döntéseket ne kritikusan lehetett volna tanítani, meg elemezni, de az egy nagyon másfajta vita volt, szóval azért az egy, mindig visszasírom, és talán most vissza is jön, amikor arról szólt a vita, hogy ki a legokosabb. Az egy, hogy mondjam, végig vihető vita, amikor érvek mentén próbáljuk arról meggyőzni egymást, hogy én ezt másképp látom, más az érvrendszerem, felépítek valamit, és akkor erre mondjál, erre varjál gombot. Ezek ugyanolyan éles viták voltak, de soha nem arról szólt, hogy akkor holnap ki az, akinek lesz állása, és még holnap ki az, aki szóba fog velem állni. És bizonyos szempontból iszonyú nagy szerencsém volt egyébként az egész NER-rel, azt kell mondanom. Tehát nagyon hamar jött a lehetőség, hogy elkezdjünk valamit csinálni az akadémiai szférán kívül. Ez lett a mérték, és a mérték az egy nagyon biztos, hát ilyen szigetet jelentett nekem hosszú-hosszú időn keresztül.
2: Ez kicsit most mondd el a hallgatóknak, hogy mi az a mérték, média elemző művel, mivel foglalkoztok?
1: Igen, ez egy... Hát, ez egy civil szervezet, ami alapvetően szintén egyébként ilyen kvázi kutató jellegű tevékenységet folytat, és hát főleg az elején azért nagyon sok ilyen innovatív dologgal próbálkozhattunk, én szerintem mi voltunk az első civil szervezet, akinek volt podcastja, meg adatvizualizációja. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, és ebben a szervezetben ráadásul nagyon-nagyon jó emberekkel lehetett együtt dolgozni szakmai és emberi szempontból is. Én iszonyúan élveztem, hogy ez egy ilyen nagyon sokszínű újságíró, szociológus, közgazdász, ugye az Urbán Ági, és jogászok együtt, és aztán mindig fel-fel bukkantak körülöttünk újabb szereplők. Én ezt mindig úgy is tekintettem, mint egy ilyen mások számára is nyitva lévő sziget, hogy aki egyébként a mi szakmánkban nem akar mondjuk a Fidesz közeli intézményektől pénzt elfogadni, de azért valahogy szeretne túlélni, és nekünk éppen van projektünk, akkor hadd jöjjön. Aztán ez is elnehezült, egyre nehezebbé vált ennek a szervezetnek a fenntartása, tehát szerintem az is egy közös, minden kutató számára közös trauma, hogy projekt alapon hogy lehet élni. Amikor figyeld a pályázatokat, mindenképpen tartsd be határidőket, közben menedzseld a már futó projektjeidet, és egyébként van ezer más dolgod. Tehát ez egy iszonyatosan megterhelő életforma. Én mindig, amikor itt soroshoztak, akkor így magamban, vagy nem csak magamban azt kívántam, hogy srácok, éljetek két évig projektekből, pályázatokból, és akkor utána beszélgessünk erről az egészről. Szóval mégiscsak ez egy nagy, szakmailag is egy abszolút előrevívő történet volt, mert egyébként, ha nincs ez a civil szervezet, nincs ez a csoport körülöttem, akkor nem hiszem, hogy tudtam volna azzal foglalkozni, amivel előtte foglalkoztam, és fogalmam sincs, hogy az merre mozdulhattam volna. És hát akkor itt még egy még

0: Két ellentmondás, tehát hogy az egyik, hogy tulajdonképpen a NER az adott nekünk, akik a NER ellen fogalmazták meg a kritikájukat, a szakmai kritikájukat, adott nekünk egy nemzetközi reputációt is. Szerintem ezt nagyon sokan megéltük, hogy hát itt van ez a rendszer, amiben egyébként iszonyúan szenvedünk, minden nap azon gondolkodunk, hogy az intézmények, amikben működünk, azok egyáltalán túlélnek-e, mennyi forrást kapunk, mennyi diákot kapunk, és ilyenek, de eközben hát volt egy ilyen egzotikusság iránti érdeklődés a külföldi kollégák részéről. Szerintem, hogyha most megnéznénk a társadalomtudósoknak az elmúlt 16 évben megjelent publikációit, abban elég nagy arányt képviselne az illiberális rendszer különböző leágazásainak a magyarázása vagy feltérképezése. És akkor az utolsó gondolat, hogy azért az én identitásomban nagyon erős az, hogy tanár vagyok. És ott az szintén egy folyamatos morális dilemma, hogy ugye, mi az, amit egy egyetemi előadáson elmondhatsz, vagy milyen szavakat vihetsz be oda, miközben én azt nem tudtam megtenni, hogy úgy beszélek mondjuk a média szabályozásról, vagy a média gazdaságtanról, hogy egyébként nem mondom el, hogy a Kesma hogy jött létre, nem mondom el, hogy mit csinál a média tanács, vagy hogyan jön létre a média tanács. Tehát, hogy ezt nem lehetett egyrészt a politikai rendszer keretein kívül értelmezni, másrészt nem lehetett ezt távolságtartó módon kezelni. Én azt gondolom, hogy az a képesség megvan bennem, hogy egy viszonylag nyitott légkört tudok teremteni magam körül, tehát soha talán nem érezte senki, hogy ne gondolhatna vagy mondhatna más, mint amit én akarok, de azt abszolút küldetésemnek tekintettem, hogy azt értsék, hogy ez nem az egyetlen lehetséges verziója a valóságnak, és amit ők most mondjuk közszolgálati média néven látnak, amiről ők is már csak így hát kuncogva mernek bármit mondani, vagy tudtak bármit mondani, ez nem normális, ez volt más, és lehet más, és hogy aztán majd egyébként ezzel nekik lehet dolguk, aztán úgy alakultak a dolgok az elmúlt hónapokban, hogy nekik ezzel tényleg lesz dolguk.
1: Csak még visszakanyarodnék az ősélményhez, mert nekem egy kicsit késői ősélményem van 2016 elejéről, a Nyakó István féle nemzeti választási iroda történő választás vagy népi kezdeményezés leadásainak a kísérlete, amikor ugye kopaszok, nem tudom hány kopasz, Kubatov féle fradi drukkerek, vagy nem tudom kik állták útját, akikről egytől egyig utóbb bizonyosodott mindegyikről, hogy büntetett előéletű. Én nálam ott tört el valami. Tehát addig nyilván, addig is, tehát ma a hatodik évet, vagy sőt a hetedik évet kezdtük el a NER-en belül, tehát nyilván addig is elég sokszor volt olyan élményem, hogy hányszor tudja ez a kormány még átlépni a Rubikont, hányszor tud engem személy szerint meglepni, de az volt az első olyan, amikor valami teljesen más dimenziót, a dimenziók mondjuk egy ilyen feneketlen gödröt sikerült kialakítaniuk, illetve akkor fogalmazódott meg bennem, valószínűleg nem ezzel a kifejezéssel, mert szerintem ez később jött be a köztudatba, hogy maffia kormány. Tehát az volt szerintem az első ilyen megnyilvánulásuk, ami nyilván volt rengeteg olyan dolog, hogy nem tudom, lenyúlják a magánnyugdíj pénztárat, tehát ráteszik a kezüket erre, arra, amarra, kialakítanak egy olyan média törvényt, egy olyan jogszabályi hátteret, ami gyakorlatilag totális kontrollt biztosít számukra, és nulla fékek és nulla ellensúlyok. Ez mind-mind ugye szépen, ahogy lépegettek előre a saktáblán a figurákkal, az annak volt betudható, de ez még, ezekre még mind rá lehetett húzni a vizes lepedőt, hogy hát ez azért egy mondjuk politikai cselekedet, ezek azokon a mozgástér, vagy az egész cselekmény sorozat az azon a dimenzión belül maradt, ami mondjuk úgy rá lehetett húzni azt a vizes lepedőt, hogy ez még a társadalmi konszenzusnak az a része, ami 90 óta úgy, ahogy repedezve ugyan, itt ott, amott, de úgy valamilyen szinten úgy majdnem mindenki által meg volt tartva. És hát ezt, én ezt ekkor éltem meg ezt egy óriási törésként, és utána most nyilván fel tudnék sorolni nem tudom hány hasonló sztorit, de az nálam azt tette be a kaput.
2: Lili, azt szeretném tőled kérdezni, és igyekszem nem ilyen pszichoterápiába átvinni a mai alkalmat, de hogy amiket a Gábor mondott, az arra, hogyha egy ilyen frázis kéne ráütetni, akkor az a reziliencia, a Stockholm-szindróma, vagy a posztraumás stresszbetegség.
1: Vagy ez így együtt.
2: Vagy igen.
3: Én pedig ráköthetek egy kicsit a Tomira, mert tehát, válaszolni fogok a te kérdésedre is, de hogy itt az ősélményen túl szerintem az is egy izgalmas aspektus lehet az elmúlt évekből, hogy mikor jött el, és eljött egyáltalán az a pont az emberek életében, hogy felszólaljanak az ellen, ami történik, és hogy nyilván meghatározó az, azt gondolom, hogy ki milyen buborékban él, hogy ki milyen szakmát képvisel, hogy mennyire van lehetősége arra, hogy szabadon kifejezze a véleményét, de hogy talán így a mi szakmánkban ez egy ilyen folyamatos belső konfliktust és dilemmát jelentett, és sokak, látom most így a kollégáknak az előbújásait ezzel kapcsolatban, hogy az előző rendszerben ők milyen gondolatokat, kritikákat gyűjtögettek magukban, amit nem mertek kimondani, vagy azt gondolták, hogy ellehetetlenítés lesz a következménye ennek, vagy valamilyen jogfosztottság, és nyilván ugye ennek a konfliktusnak az is a része, amit az ősélménnyel kapcsolatban megfogalmaztam, vagy nem feltétlenül azzal, hogyan definiálom ezt a pszichológusi identitást, hogy nekem jogom van-e bemenni a politika területére, amikor ő már nagyon erősen ott van a rendelőben, a kliens mellett a fotelen ülve, vagy pedig még tartom ezeket a vétfalakat, és azt mondom, hogy mi egy ilyen elszigetelt gyógyító munkát végzünk. És hogy én azt, ahogy így visszakövettem például a saját szakmai megnyilvánulásaimat, nyilván az nagyon fontos, hogy én akkor kezdtem el a saját szakmai tevékenységemet, és akkor is még én is kerestem azt, hogy így mivel szeretnék foglalkozni, mi az a nyelv, amivel én ki tudom fejezni magam, mi mellett teszem le a voksom, és hogy nekem például az első ilyen tabutojásos kiállás, az nem is volt olyan régen, 2020 decemberében volt, amikor ugye a 9. alkotmánymódosításban meghatározták, hogy az anyanő az apa férfi, és az volt az, és ez is kérdés, hogy kinek mi üti meg azt az inger küszöböt, tehát melyik lesz az az ügy, ami olyan szinten az elevenébe vág, a saját klientúrájából fakadóan is, meg a saját közösségével való empátia okán, hogy ezt már nem lehet szó nélkül bírni, és ehhez egy másik gondolat, hogy ilyenkor pszichológusként azért én az az érzésem, hogy le is tesszük a voksot valami mellett, és lehetséges, hogy ez adott esetben szegregálhatja a hozzánk fordulókat, és hogy ez egy ilyen nagyon bizonytalan és pszichológus etikai kérdés innentől kezdve, hogyha én ezt kirakatba teszem, hogy én mondjuk valamivel nem értek egyet, és ezzel azért egyértelműen mondjuk a kormány, korábbi kormány hitvallása és hovatartozása és propagandája ellen megyek, akkor rengeteg választót és az addig kétharmadban lévő választópolgárokat valamelyest azért parkolópályára teszem ezzel az attitűddel, és hogy ez egy ilyen izgalmas meghasonlás, tehát amit Gábor mondtál, hogy így nyitottnak maradni, és nyitottnak maradni a különböző véleményekre, szemléletmódokra, és engedni azt, hogy én is rugalmasan legyek ebben a diskurzusban, az nem könnyű, főleg akkor, hogyha nem akarom túlterhelni a terápiás teret, amúgy a saját attitűdjeimmel, meg gondolataimmal, és nem válaszoltam a te kérdésre.
2: Igen, de akkor ide muszáj reagálnom erre, hogy itt kell külön választani, ami egyébként nagyon-nagyon nehéz, a pártpolitikát és a politikát. De most akkor nem választjuk szét, hanem mindenki vegye fel a fejhallgatóját, van egy betelefonálunk. Szia! Köszi a telefont! Szia! Adásban vagy?
4: Sziasztok! Én Károly vagyok. Nagyon-nagyon tetszik a műsor, és azt szeretném mondani, hogy van egy másik szintje ennek, hogy mikor vettük észre a NER, és ez pedig a gyenge emberekbe való belekötés, tehát hogy például a hajléktalanokkal kapcsolatban, meg hát, hogy ellátatlan betegek tízezrei, százezrei vannak, és akkor Én szeretném mondani, hogy az első betegcsoport, akibe belekötött a NER, az a cukorbetegek voltak, mégpedig az inzulinosok, akik már 2010 végén azt mondta a kormányzat, hogy csak akkor kapsz korszerű inzulint, hogyha a hemoglobin A1C az 8 alatt van. És ez volt az első eset, hogy a diabétes társaság nem állt a betegek mellé. Tehát ez is egy ilyen nagyon lassú, ezt nem merik, és hozzászokunk, és a társadalom teljesen hozzászokott ahhoz, hogy gyenge emberekbe belerúgnak. Tehát nem akkor kezdődött, az tényleg nagyon ott a választó kerületben ezek a tüntetett előigezők, az emberek ott álltak, de előtte már ez elkezdődött. Na, sziasztok!
2: Hello. Köszönjük a telefon, szia! Orivald Károlyt hallottátok, korábbi vendégünket, és...
1: Szóval ott tartottunk, hogy szétválasztás.
2: Igen, szóval a párpolitikát a politikától szétválasztani, és azt szerintem, hogy mondjuk kifejezetten ilyen ügyben, hogy az anya nő, az apa férfi, amit senki soha nem kérdez meg, tehát mindig sose hívta senki az apukáját anyunak, és az anyukáját apunak. Nincs az a homoszexuális párkapcsolat, ahol a gyerek a két szülőt azt anyunak vagy apunak, anyunak és apunak hívná, hanem akkor apu meg api, meg apu meg papa, vagy nem tudom mi. Szóval, hogy az ilyenek mellett valók, vagy az ilyenek ellen való megszólás, az egy szakmai kérdés, és szakmai reflexiót, vagy szakmai kiállást teszel, és nem pedig azt mondod, hogy te Fidesz szavazó vagy, nem vagy Fidesz szavazó. Szerintem, de ez csak a... Na, de akkor most...
1: Ja, bocs, csak egy kiegészítés ezzel kapcsolatban, hogy ha van egy nemű pár, akik gyereket nevelnek, akkor egy nem egy nemű pár esetében ott a gyerek mennyire lesz traumatizált akkor, hogyha mennyire befolyásolja őt a gyereket, hogy van egy anyja, meg van egy apja, akit az anyját anyunak, vagy mamának, vagy tök mindegy az apját, apunak, papának, tök mindegy hívja, és az, hogy van egy tőle tök független, nem is kell, hogy tudjon róla egy másik család, ahol mondjuk két apa, vagy két anya, két férfi, vagy két nő, bocsánat, nevel egy gyereket. Mi a jó Isten köze van a kettőnek egymáshoz? Mert nyilván ugye erről szól az egész. Tehát, hogy erről szólt az egész, az én olvasatomban. Az, hogy...
2: Semmiről nem szólt arról, mi és ők folyamatos permanens szétválasztásáról szólt.
1: Persze,
2: mindent,
1: de hogy ha valahol, tehát hogyha próbálsz értelmet valami nagyon hátul, valahol, nagyon lent próbálsz valami értelmet keresni benne, akkor valami ez, tehát nyilván annyi logikája, meg annyi értelme van pont, mint hogyha attól, amiatt féltjük a gyerekeinket, hogy beengedjük az óvodába, és akkor ott reggel még kisfiúként és délután meg kislányként jön haza. Szóval nagyjából ennyi az egésznek az értelme.
2: Hát amit én itt, aki hallgatta mind a 67 adást, az tudhatja, hogy, hogy 66 adást, és most a 67-et, hogy nagyon sokszor volt az a kérdésem, akkor, amikor politikai témákról beszéltünk, hogy mi lehet-e mögött az értelem. Így eljátszva, vagy nem eljátszva a naív riporteri, vagy nem tudom, kérdezői attitűdöt. És igazából mindennek csak a megosztás. Tehát én most így utólag azt gondolom, hogy mindennek egyetlen egy célja volt az, hogy megosztuk a társadalmat mire és őkre, és semmi más. És hogyha bármivel ezt el lehetett érni, akkor arra lecsaptak, mert ez tartotta életben, tehát mint egy ilyen vírus, ez tartotta életben a rendszert. És amikor kiderült, hogy ez a mi és ők, ez nem vihető tovább, mert a Tóth András, a Tisza kampányfőnöke azt mondta, hogy hiába vannak pendrive-jaim, nem fogom őket megmutatni, mert nem megyünk bele ebbe még egyszer, hanem megyünk a... nem tudom, az őszinte, vagy a hiteles, vagy a fenntartható úton, innentől a vírus nem tud már miből táplálkozni. Na, de most nem tudom, mi a torkom, mindjárt iszom egy picit, szóval Lili, kérlek.
3: Teljesen egyetértek veled, hogy ez, tehát, hogy volt egy párhuzamos valóság mindemellett, tehát, hogy a szakmán innen és túl azért nagyon sokan hoztak olyan egyértelmű kutatási adatokat, hogy ne keverjük össze a szezont a fazonnal, tehát, hogy az, hogy egy gyerek lát egy ilyen Igen, betelefonálok.
1: Fejezben nyugodtan a mondatodat, és ha betelefonál, szóval, megkérjük, hogy várjál egy picit.
3: A szivárvány családokban való lét, vagy a szivárvány családoknak az ismerete, látványa, nem tudom, kapcsolatba kerülés, az semmiben nem predesztinálja a gyerekek jóllétét, mentális egészségét, optimális
1: picit
3: fejlődését.
1: Picit türelmetet kérjük, még amíg a Lili befejezi a gondolatát, jó? De mindjárt meghallgatunk. Köszi.
3: Tehát, hogy ezt szakértők nagyon egyértelműen kommunikálták ezekkel a propaganda nyelvezetekkel párhuzamosan, de nyilván a propagandának az is része volt, vagy az is a lényegi eleme, hogy a szakértők ki legyenek rekesztve a diskurzusból, és ellehetetlenítsék a párbeszédet a jövőben is. Hallgatjuk.
1: Nem tudjuk hallgatni, letette közben a hallgató. Ha van kedve visszatelefonálni, Lilinek kér bocsánatot, semmiképpen benne volt egy gondolatban. És ezt a későbbi betelefonálók túl is kérjük, hogy
5: legyenek
1: türelmel. Nem tudjuk belefolytani a szót a vendégeinkbe, azért hívtuk őket, hogy beszéljenek. De ti meg azért vagytok, hogy betelefonáljatok, és nyugodtan telefonáljatok, csak egy kicsit várjatok. Ez még 5 másodperc lett volna.
3: És akkor bocsánat, tehát, hogy tényleg visszamenve az eredeti kérdésedre, itt ugye nagyon sokszor alkalmazta most így a szakma, és a szakmán kívül is rengeteg podcast, interjú, poszt szólt arról az elmúlt hetekben, hogy bántalmazó vagy traumatizáló társadalomnak és politikai rendszernek bélyegeztük az előző rezsimet.
1: Na hát, ha ez most ugyanaz a betelefonáló, vagy hát, ha egy másik. Szia!
6: Most, nem, most egy másik az előző, aki nem volt türelmetlen. Sziasztok!
1: Szia.
6: Online hallgatom, és közben azt se tudtam, hogy most még várnom kell, vagy nem kell várnom, a fülhallgató is bezavart, úgyhogy nem tudtam, hogy hol tart.
5: Ja, de köszönjük, és örülök, hogy itt vagy.
6: Oké, egy nagyon egyszerű megközelítés, és nem lehet, hogy csak annyi van, hogyha tényleg egyirányú egy vezetés volt, és pont pár nappal ezelőtt a Tilosba beszéltek róla, hogy azért nem voltak szélerőművek, mert a nagyfőnök nem szerette a szélerőműveket, és ennyire egyszerű a megoldás. Nem lehet, hogy tényleg az, aki a vadhajtásokat olvassa, egyszerűen hisz abban, amit mond, mind a mellett, hogy ez jól is jön az egész rendszernek. És tényleg ennyire folyik egyszerűséggel apa, férfi, anya, nő, mint hogy az én szélső jobbos barátaim is. Elmentem színházba, megtudta, hogy a mellettem ülő ember meleg, és egy évig nem tért magához, hogy egy meleg emberrel volt színházba. Ezen nem lehet túllépni, így gondolkozik, ezt tolja, és csak ez jött át az egész politikán. Ez csak egy felvetés a részemről.
1: Meggondoljuk és válaszolunk. Köszönjük, hallgass minket. Szia.
5: Én ennyivel azért nem menteném föl a kedves vezetőt.
3: Hát meg azt a rengeteg embert, akik ehhez asszisztáltak, és fenntartották ennek a rendszernek a működését. Hogyha csak abból indulnánk ki, hogy valahogyan címkézzük, vagy így beszorítjuk a patológia erdejébe a vezetőnknek a gondolkodásmódját, azzal azért nagyon sok ember léttapasztalatát igazából húznánk le a WC-n.
1: Illetve szóval én mondhatom azt vezetőként, hogy akkor kiírtam a kelbimbót a világról, mert nem szeretem, de attól, hogy valaki szereti a kelbimbót, és akkor miért legyen kelbimbó? Ez az én személyes ügyem, hogy nekem van egy problémám a kelbimbóval. Igen, sose ettem, csak valahogy a látvány már taszít. És most a kelbimbóról beszélek tényleg. Na, tehát csak a kérdés igazából nem a Gábor személyével kapcsolatos volt hosszú 20 perccel ezelőtt, hanem ez a fajta gondolkodás, ez nagyon sok, tehát hogy valamilyen pszichológiai eszközre, ha úgy tetszik, megközelítési módra mindenkinek szüksége volt, akár kormányszimpatizás, akár nem kormányszimpatizás, így működünk, hogy mechanizmusokra és megközelítési módszerekre van szükségünk, és az egy izgalmas kérdés, hogy azt mondani, hogy én egyébként sokat köszönhetek a NER-nek, amit értem, hogy miért mondtad, hiszen kifejtetted.
0: Ezt így nem mondtam.
1: Hát de ezt mondtad, mit mondtál?
0: Hát, hogy voltak ebben a létezésben, voltak olyan következmények, amik a saját életemre nézve pozitívak. De ha lehetne cserélni, hogy az így szerzett előnyök és az egyébként mögöttünk lévő 16 év közül választhatnék, akkor én azt mondanám, hogy akkor játsszuk újra a 16 évet.
1: Persze, alapvetően senki sem szeret szembepisélni a széllel, tehát ez teljesen egyértelmű. Na, de pont ez a kérdés, hogy az, amit a Gábor mondott, az akkor... Reziliencia-e,
2: Stockholm-szindróma vagy posztraumás stressz, nem tudom, betegség. De most nem lebetegezlek, félreérts.
0: Hát mindegy, köszi.
2: Majd utolva megbeszéljük. Vagy játszunk az a dologra, hogy elmondjuk mindenkinek, mi mit jelent.
3: Egyrészt igen, másrésztről én azt gondolom, hogy ez egy identitásképző erő, tehát hogy ellenzékben lenni, és ilyen szempontból egzotikusnak lenni mondjuk a külvilág szemében, és összekapcsolódni másokkal, akik hasonló gondolkodásúak, az nagyon megerősítő tud lenni, és nagyon nagy biztonságot tud teremteni a bizonytalan és kiszámíthatatlan körülmények között. Tehát nem feltétlenül aggatnám rá ezeket a címkéket, amit te mondtál, hanem inkább azt látom, hogy nagyon nagy szüksége van az embereknek arra, tényleg az abnormális körülmények, vagy extrém kihívás közepette, hogy azt érezhessék, hogy van egy sziget, ami számukra biztonságos, és hogy körülbelül tudják a játékszabályait. Mert éppen arra a nagyobb politikai rendszer, meg kommunikáció arra játszik, hogy izoláljon, hogy bizonytalanná tegyen, hogy a kontrollt, a hatóerőt kivegye az embereknek a kezéből, és ezért fontos visszafókuszálni arra, hogy nekem mihez van lehetőségem. Tehát igen, lehet, hogy poszttraumás állapot, lehetséges, hogy reziliencia, még az is lehet, hogy ennek a bántalmazó kultúrának a belső vététele, a Stockholm-szindróma, vagy ezt akarja ez a kifejezés, de hogy sokkal inkább én itt ezt érzem hangsúlyosnak, hogy szükségünk van arra, hogy körülöttünk legyen egy ha még, hogyha illuzórikus is, de hogy egy ilyen biztonságos kis határ.
2: A mi identitásképző.
3: Így van.
2: És mit mond a szociológia? Tehát vagy a szociológus? Hogy, mert most a Lili elmondta azt, hogy pszichológiai szempontból ahhoz, hogy így működni tudjunk egy adott rendszerben, akár szeretjük a rendszert, akár nem, ahhoz valamilyen megtartó erőt kell magunk körül képezni. Mi történik az emberrel, vagy a társadalommal szociológiai szemmel?
7: Nem volt jó ez a 16 év szerintem a magyar társadalomnak szociológiai szemmel. Nagyon-nagyon világos mutatók vannak, amelyekből látszik az, hogy mind egyéni szinten, gazdasági szinten, a kisebb és a nagyobb csoportok szintjén is nagyon sok negatív folyamat indult el, és vált egészen szörnyűvé igazából ebben az időszakban, akár hogyha az egészségi állapotáról beszélünk a társadalomnak, akár hogyha a bizalmi szintről, mind interpersonális szinten, tehát az emberek egymás iránti bizalmáról és az intézményekbe vetett bizalomról, ami egyébként egy társadalom egészségét nagyon szépen mutatja meg, ezekben mind nagyon rossz állapotba került a magyar társadalom. A kiinduló állapot sem volt egyébként túl jó. Ez nagyon fontos hozzátenni, és szerintem azért is lehetett ezt megtenni a magyar társadalommal, mert nem volt egy jó állapotban lévő egészséges, reziliens, erős demokrácia, amikor 2010-ben a Fidesz megnyerte a választásokat először kétharmaddal. Ezzel együtt én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy nekem szociológusként mi a felelősségem, és ugye vannak kollégák, és én is azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy nekünk feladatunk felhívni a figyelmet a társadalmi problémákra. De az, hogy mi egy társadalomban a probléma, az egyáltalán nem egyértelmű, az egyáltalán nem konszenzusos. Lehet, hogy az előző betelefonálunk a cukorbetegeket említette, lehet, hogy ott van egy konkrét szám, ami fölött vagy ami alatt meg lehet állapítani, hogy kóros az elváltozás vagy sem. Ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, és akkor itt beszélnék egy picit a saját területemről. Én cigányellenességgel és romákkal szembeni diszkriminációval foglalkozom most már nagyon hosszú ideje, azért, mert azt gondolom, hogy ez a magyar társadalomban az egyik legsúlyosabb és legégetőbb probléma, hogy van egy elég nagy számú etnikai csoport, akik kirekesztettek, folyamatos igazságtalan bánásmódban részesülnek, és nincs meg a politikai akarat, és nem volt meg az előző kormányok idején sem úgy igazán a politikai akarat arra, hogy ebben gyökeres változás tudjon történni, és ez egy hatalmas nagy szégyen. És ahogy ez az új politikai rendszer kiépült, egyre világosabbá vált, hogy az, ami szerintem szociológusként és emberként sem normális, az a rendszer szerint normális. És akkor nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mi hogyan tudjuk felhívni a figyelmet problémákra, amikor ezek a problémák éppen nem jelennek meg problémaként, mondjuk a törvényalkotásban, vagy akár, hogy itt egy friss példát említsek, a nagyon-nagyon kirekesztő települési önazonossági törvény kapcsán, ahol ugye települések eldönthették, hogy hoznak-e olyan kitiltó rendeleteket, már ez a szó is hátborzongató, amelyek meghatározzák azt, hogy kik nem létesíthetnek lakcímet az adott településen, ami erről kevesebb szó esett, nem is csak az ingatlan vásárlás, hanem a bérlés tekintetében is megjelenik, tehát ahhoz, hogy az ő lakcímkártyáján az adott település kerüljön lakóhelyként, ahhoz adott esetben tulajdonképpen vétójogot kapott vagy a polgármester, vagy a jegyző, vagy az önkormányzat, és ez nagyon világosan például a romák kirekesztésére szolgált, illetve annak a közhangulatnak a felkorbácsolására, ami egyébként nagyon cigányellenes. Tehát sajnos azt látjuk, éppen reméljük, hogy el fogja fogadni a Szociológiai Szemle a cikkünket, amelyben 15 év után először csináltunk egy reprezentatív felmérést arról, hogy mekkora a cigányellenesség Magyarországon. Ezt ugye a Tárki rendszeresen mérte, majd 15-16 évvel ezelőtt abba hagyták, és azóta nem volt erről komolyabb reprezentatív vizsgálat. És azt látjuk, ezt nyilván előre elárulhatom, hogy nem nagyon van változás ezen a téren, tehát a korábbi lesújtó eredmények azok továbbra is lesújtó eredmények, néhány százalékpontnyi változás van, de nem mondanám egetrengetőnek. És egyébként például itt azt is megkérdeztük, hogy az emberek elfogadhatónak tartják-e azt, hogy egy önkormányzat kitiltson roma embereket, és elég sokan elfogadhatónak tartották ezt. Tehát, hogy miközben a kormány ezt oly mértékben normatívvá tette, hiszen törvény tette ezt lehetővé, tehát ez a legmagasabb normalizálás. A közben én nagyon fontosnak tartottam mindig is azt, hogy szociológusként felhívjam a figyelmet arra, hogy ez nem elfogadható, nincsen rendben. Egyébként Magyarországon az európai direktíváknak megfelelő antidiszkriminációs törvény az abszolút nem teszi lehetővé a többféle megkülönböztetést, és ebbe beleértve az etnikai és faji alapú megkülönböztetés sem. Ezzel együtt ez így van, és én picit Gábor hozzád kapcsolódva azt gondolom, hogy rengeteget tanultunk ez alatt a 16 év alatt, és ez a tudást én nem szerettem volna, hogy ez nekem legyen. Büszke vagyok rá, hogy megtanultam. Nagyon sok mindent megtanultunk. Megtanultuk azt, hogy a teljesen lehetetlen helyzetekben is megpróbáljuk megőrizni a normalitásnak a kisköreit akár, és például megtaláljuk azokat a partnereket, akikkel együtt lehet működni, és akkor megint itt a saját kutatásaimra, hogy onnan hoznék példát, mert azt tudom hitelesen elmondani, hogy nagyon sokat gondolkoztam, hogy ebben a normatív környezetben, ahol a kormány egészen világosan cigányellenes intézkedéseket hoz, és nem tesz a mondjuk iskolai szegregáció ellen, épp ellenkezőleg ugye az egyházi iskolák kiépülésével tulajdonképpen szabad utat enged annak, hogy...
2: Sőt, hát bocsak, hogy is beszántják az ombudsmani jelentést, ami kimutatja a végtelen szegregációt.
7: Igen, és az egyenlő bánásmód hatóságot is...
2: Ezt már is felejtettük, hogy volt olyanunk.
7: Én nem felejtettem el, csak, hogy... és még az se volt tökéletes, de legalább volt, és nagyon-nagyon fontos szerepet játszott. Szóval, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, és én nagyon erősen azt gondolom, hogy a körülöttünk lévő észlelt társadalmi normák nagyon nagyban befolyásolják azt, hogy hogyan gondolkodunk, milyen attitűdjeink vannak, és milyen cselekvéseket érzünk mi magunk elfogadhatónak, és ez nagyrészt abból táplálkozik, hogy a vezetők mit tartanak elfogadhatónak, de abból is, hogy a környezetünkben mit látunk annak, és akkor sokat gondolkoztam azon, hogyha egy ilyen közegben léteznek az emberek, akkor hol érdemes megtalálni egy icipici rést, egy nagyon-nagyon kicsi ajtót vagy ablakot, amin keresztül be lehet menni, és el lehet kezdeni azon gondolkozni, hogy mégiscsak mit tehetünk, mondjuk a diszkrimináció ellen. És én két ilyen ablakot találtam. Az egyik az a főváros. Ugye, amióta Karácsony Gergely főpolgármester, egy nagyon-nagyon világos értékválasztás mentén haladt a főváros politikája, és nagyon-nagyon politikus lett a főváros, ami amúgy nem kellett volna, hogy így legyen, de a jelen helyzetben erre volt szükség, és ott például nagyon nagy nyitottságot találtam, és azonnali együttműködési potenciált arra, hogy akkor közösen igyekezzünk valamit tenni ez ellen. És a másik, amin azt gondolom, hogy lehet, hogyha a kormány nem így áll a dologhoz, akkor nem jutottam volna el oda, hogy egy kisebb és egy nagyon nagy ingatlan hirdető platformmal kezdtünk el kutatóként együttműködni, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy a piaci szereplők mit tehetnek a lakhatási diszkrimináció csökkentésének ügyében. És ez egy olyan kényszerpálya volt, amire rákényszerített a jelen helyzet, mert én úgy döntöttem, hogy én nem fogom feladni az elveimet, hogyha nagyon-nagyon nehéznek tűnik ezt a témát kutatni, és ebben a témában intervenciókat kidolgozni, vagy előrelépéseket tenni, annál inkább csinálni kell. Annál fontosabb, annál nagyobb szükség van rá, és ilyen szempontból nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy én a CEUN dolgozom, ahol maximális szabadságot kapok abban, hogy azt kutassak, amit szeretnék, vagy amit fontosnak tartok. A forrásokhoz való hozzáférés ettől nem könnyebb, de legalább nem vagyok úgy akadályoztatva.
0: Nem ezt akarom majd hosszan fejtegetni, hanem az előzőekhez, csak azért az intézményi keretekről egy mondatot, és itt is azt kell mondanom, hogy nekem alapvetően szerencsém volt, tehát én ennek az időszaknak is a nagy részét Pécsen dolgoztam, a Pécsi Egyetemen, és soha nem próbált meg senki abba beleszólni, hogy én mit tanítsak, hogy tanítsak. De azért itt egy Pécsen is, meg aztán az ELTE-n is voltak olyan helyzetek, amikor az intézménynek az volt az érdeke, hogy valamiféle egyensúlyt keressen a között, hogy viszonyul hozzám, meg a között, hogy viszonyul a kormányzathoz. Mert hogyha az ember mond olyanokat, meg ír olyanokat, amik valamilyen inger küszöböt elérnek, akkor megszólítódik ezáltal az intézmény is. És szerintem ez egy nagyon fontos része volt ennek a rendszernek, hogy itt az ember azt is meg kellett, hogy értse, hogy nem mindig csak magáért felelős, hanem bizony, hát ezek az egyetemek, meg aztán a körülötted lévőknek, a kollégáid, meg a családodban a lehetőségeik, hogy alakulnak attól, hogy te mondtál egy bátrat. Ezek egy folyamatos dilemmák voltak, és hát én általában végül is inkább a hangoskodás mellett döntöttem, de ehhez az is kellett, hogy azért tulajdonképpen én bíztam abban, hogy az ELTE felismeri, hogy neki az nem lenne jó, hogyha mondjuk engem egy erősebb megszólalás miatt kirúgna, mert tulajdonképpen az a reputációja, hogy ő az egyik pillére maradt a szabadságnak, és nem azért, mert liberális, hanem azért, mert komolyan veszi az egyetemi autonómiát, az azonnal lerombolódna, és hát ez a számításom bejött, nyilván ez nem tudjuk, hogy, vagy hát csak sejtjük, hogy mi történt volna, hogyha április 12-én másképp alakulnak a dolgok. Én ahhoz akarnék igazából visszakanyarodni, hogy a normalitás, ami hát itt igen ebben a törvényben, amit említettél, valóban már a törvények szintjén is megjelent, és hát erre azért tudnánk elég sok példát hozni, tehát tulajdonképpen 2010-ben a magánnyugdíj pénztári vagyonnak az elvétele is egy olyan üzenet volt, hogy én, mint kedves állampolgár, megtehetem azt, hogy bármikor elveszem a pénzedet, ami egyébként jogilag a tiéd volt. Hát ezek a határátlépések, ezek állandóan megtörténtek, és a kommunikáció is tulajdonképpen erről szólt, a határoknak a lebontásáról, és én azt szoktam egyszerűen mondani, a tahóságnak a legalizáció, vagy legitimitásának a megteremtéséről. Tehát egy valószínűleg egyébként hangosan most többen cigányoznak, mint 2010 előtt, meg többen adnak hangot az olyan véleményüknek, ami egyébként 2010 előtt még cikinek minősült, és most meg nem minősült cikinek, és hát azért ennek van egy öngerjesztő hatása, hogy ha ez egy elfogadott társadalmi magatartás, hogy nyilvánosan bizonyos csoportokkal szemben én utálkozó, gyűlölködő véleménynek adok hangot, hiszen az állam maga is ezt csinálja, akkor az mindenképpen egy rossz példa, és mindenképpen egy tovább gyűrűző hatása van. Ez egyik, ez volt ennek az egész kommunikációs folyamatnak az eredményeként, kézzelfogható valóság. A másik, meg hogy szerintem nagyon világossá vált, hogy miért, mit jelent az, hogy sajtószabadság, és nem, ez nem, nem egy, megint csak egy ilyen lipsi álmodozás, hogy az állam hogyan viszonyuljon az újságíráshoz, meg a médiához. Tehát azáltal, hogy kitermelt ez a rendszer egy olyan nagyon masszív szegmenst a média rendszerben, ahol nem maradt egyetlen ember se, aki megkérdőjelezte volna, hogy nekünk tényleg a menekültek helyett mindig migránst kell mondani, meg az oké, hogy nem utassunk gyerekeket, meg hogy úgy beszéljünk, igen, a cigányokról a médiában, ahogy beszélünk. Nem maradt ott senki, akinek ez gondot okozott volna olyan mértékben legalább, hogy akkor ő azt mondja, hogy feláll és elmegy, és aztán most persze majd derül ki, hogy de nekik okozott gondot, csak hát mindenkinek megvolt a maga egyén indoka, hogy miért ne álljon fel és menjen el. Szóval, hogy ez egy normális sajtószabadság keretei között azért nem tud megtörténni, mert egyszerűen nem tud megtörténni az, hogy a média rendszernek egy nagyon masszív része, nagyon sok média szereplő, az egyszer csak a közpénzéből él, és egyszer csak a lojalitását megveszi a mindenkori kormányzat, ami aztán az ilyen módon felvásárolt nyilvánosságot azt arra használja, hogy a társadalmat megossza, hiszen neki a hatalomban maradáshoz ez volt a legkönnyebb út.
2: Erről egyáltalán nem akartam beszélni, de most mégiscsak fel akarok tenni egy kérdést neked, Gábor, mert nagyon behoztad. Egyébként a témánkhoz azért szervesen kapcsolódik, hogy az elmúlt 16 évben a jobboldali sajtó, a jobboldali zenész, a jobboldali értelmiségi, az teljesen ki lett herélve. Nincs jobboldali értékrenddel bíró sajtó orgánum Magyarországon egyáltalán. Mit gondolsz te, mint oktató, kutató, hogy minek kell történnie a média birodalomban? Tehát, hogy van a magát, nem, bocsánat, nem magát, van a független média, ami nem ideológiától független, de pártoktól független, most akkor nem is kell őket felsorolni, és nyilván van a pártoktól összefüggést mutató, vagy pártok finanszírozásában működő médium minden oldalon. De a Fidesz médiumai, azok nem jobboldali, nem konzervatív elveket valló újságok. De hogy azt gondolom, hogy létre kéne jönnie mostantól valami fajta valóban jobboldali újságírásnak, vagy valódi jobboldali témákat megszólító újságoknak, hogy erről mit gondolsz, hogy ez, ennek hogy kéne megtörténnie, vagy meg fog ez történni? Érdekében áll egyébként a Fidesznek, hogy valóban valami jobboldali konzervatív nemzeti sajtót fel tudja mutatni. De akkor a kérdésre ne válaszolj, hanem betelefonálót felvesszük. Szia, kedves betelefonáló!
8: Sziasztok!
2: Szia!
8: Sziasztok! Csak megvédeném a Válasz Online-t és a Magyar Hangot, hogy ők azért jobboldali, konzervatív, polgári médiumnak állítják be magukat, és nekem hitelesnek is tűnnek.
2: Szerintem hitelesek, de hogy ők nemzetiek, jobboldalak lennének, ebben nagyon nem vagyok biztos. Vagy akkor én vagyok az. De értem, hogy mondasz.
8: Hát szerintem ez. Amit ők képviselnek, az a valódi jobboldali polgári konzervatív értékrend, és nem az, amit addig a Fidesz közeli média képviselt.
2: Uh-huh. Jó. Végülis én csak kérdező vagyok. Okay. Jó, nagyon köszi a betelefonást. Köszi. Szia.
0: Na, én is ezzel kezdtem volna egyébként, hogy én azért azt gondolom, hogy kettőt említhetünk, pont ezt a kettőt, a Magyar Hangot, meg a Válasz Online-t, akiknek ugye az eredet története nagyon izgalmas, hogy ők a Fidesz médiából váltak azzá, amik most, és mindenképpen mind a kettő egy nagyon sajátos színezetű felület az egyébként tényleg sokszínű független médiában. Szerintem az ő értékrendjük az konzervatív, és ez azért tükröződik a megszólás módjukban is. De hát ugye a Fidesz náluk jobban senkit nem gyűlölt. Ugye a Magyar Hang volt az, aki soha nem mehetett semmilyen sajtótájékoztatóra, mert hát egyrészt nyilván ők voltak az árulók, másrészt meg ők azok, akik a leginkább szembesítették a Fideszt azzal, hogy mondjuk, amit esetleg egy ideig talán komolyan gondoltak, konzervatív értékrend, attól milyen mértékben eltávolodtak, hogy az, amit ők ma, nem tudom, nemzetinek meg patriótának neveznek, az teljesen kívül esik a civilizált politikai ideológiákon. Úgyhogy éppen ezért a Fidesz média, hát a Fidesz médiának nem volt világképe. A Fidesz média az egy ilyen párthű, lojális média volt, teljesen elvtelenül működött, hiszen egyébként, hogyha megnéznénk, hogy csak 2010 óta Orbán Viktor bizonyos témákban hányszor váltott álláspontot, és ebben mindig kritikátlanul követte a Fidesz média, akkor teljesen világos, hogy ők soha semmilyen értékrendet nem követtek. Ez a patrióta, meg szuverenista, amiket így az utolsó időszakra pukkantottak be, hát ezek semmit nem. Ezek üres szavak, amik mögött nincs tartalom. És biztos, hogy óriási szükség van arra, hogy legyen egy olyan konzervatív, sikeres szegmense a médiapiacnak, ami nem pártoktól függ, és nem pártpolitikai értelemben konzervatív, mert hogy a magyar társadalom értékrendjében a konzervatív értékek nagyon jelentős szerepet töltenek be, tehát a Magyar Péter sikerében is azért annak a számunkra kicsit nehezen emészthető, mondjuk vizualitásnak és szimbolikának, amit ő megjelenít újra és újra, biztosan volt szerepe, biztos, hogy egy csomó választópolgárnak ez valóban egy fontos üzenet volt, tehát kell egy olyan konzervatív...
2: Mondjuk, hogy Bocskaiban beszélt.
0: Hát a Bocskai, meg a Fehér Ló, meg a sok mindent tudnánk mondani.
2: Fehér Ló is volt.
0: Hát nem emlékeztek-e arra a videóklipre, a Tiszának volt valami ilyen, kvázi ilyen párthimnusza, ami nem futott be nagy karriert, mert aztán szerintem nem, tehát a visszajelzések azért azt igazolták, hogy ott a szőke lánya Fehér Lóban, az lehet, hogy kicsit sok lesz. De volt egy ilyen érdemes
2: rákeresztő.
0: Nagy elményekli adalt egyébként, és szerintem azért ezt az élményt mindenképpen pótolt be. Úgyhogy én nagyon drukkolok annak, hogy egy ilyen elvi, értékalapú konzervatív újságírás, akinek és egy bizonyos, hát, hogy ebben a népi urbánusban egy népi jellegű újságírás legyen, hogy legyen valóban felülete annak a nagyon széles részének a magyar társadalomnak, akit azért a budapesti, liberális, baloldali értelmiség által működtetett média nem nagyon lát és nem nagyon tud megszólítani, és ez újra és újra tragédiához vezet a magyar politikai életben, hogyha ők továbbra is kivannak ilyen módon szorulva a nyilvánosságból, és mindig csak a nagyon radikális módokon tudnak bejutni, amit a Fidesz képvisel például, az szükségszerűen újra el fog vezetni egy valamikori másik jövőbeli Fideszhez.
5: Mondja csak. Nekem még amit az előbb mondtál, ott többször is használtad nyilván tudatosan, de félig meddig így védekezésképpen a liberális kifejezést, és hát ugye ez is nyilván egy olyan hívó szó lett, mint a migráns az elmúlt 16 évben, sőt már előtte azért ott a Fidesz oldaláról már 2006 óta ment kőkeményen a liberális hozás, vagy még régebb óta, jó ég tudja mióta, és én nagyon kíváncsi lennék tényleg a véleményetekre, hogy van-e esélye a társadalomnak arra, hogy mondjuk akár ezek a szavak, a migráns, a liberális, bármi olyan, ami rengeteg negatív többlettartalmat kapott az elmúlt időszakban, ezeket mikor kaphatják vissza ezek a szavak az eredeti jelentéstartalmukat, és lehet, hogy egyébként a Dávid kérdése részben ehhez is kapcsolódhatott, hogyha azt feltételezzük, hogy azt szeretnénk, hogy újra létrejöjjön az országban egy konzervatív média nyilvánosság, egy konzervatív újságírás, aminek azért megvannak az ellenzéki most emlegetett példái, akkor ugyanígy legyen meg az igény, és meg is van nyilván az igény arra, hogy jelenjen meg ezzel egy versengő szó pozitív értelmében használva, versengő liberális média felület.
2: Csak ez nagyon pici zárójel, hogy a HVG-n Kovács Bálint, korábbi vendégünk írt egy cikket szerzőtársával, de most nem tudom sajnos a nevét, a szavak visszaszerzéséről, és egy ilyen értelmező kézi szótár, ahol leírták azt, hogy család mit jelent, polgár mit jelent, menekült mit jelent, tehát csomó olyan szó, amit privatizált a Fidesz magának, és a megosztásra használt, és a VMN-en is megjelent egy hasonló témájú cikk, úgyhogy legalábbis újságcikkek formájában már a szavak visszaszerzése történik, de pszichológiai, meg szociológiai, meg média szempontból ez nyilván egy hosszabb folyamat. De akkor most tétek a szó.
3: Válaszolhat? Igen, aztán
2: Közben kommentel azt írja, hogy barna hajú lány volt, aki lovagolt, nem szőke, de
0: elnézést.
3: De lehet, hogy az éjjel átszínezték rá is eredetileg. Szóval, igen, tehát, hogy az elmúlt napokban azért itt történt például egy nagyon izgalmas dolog, hogy a Mihály Bilevics nevezetű szociálpszichológus professzort, lengyel szociálpszichológus professzort, az ELTE díszdoktorrá avatta, aki ugye a gyűlöletkeltésről, a gyűlöletbeszédről, a kollektív emlékezetről végzett nagyon nagy szabású kutatásokat, és nagyon sok mindenben hát nyilván az ő sorstörténetük az elmúlt években párhuzamba állítható azzal, hogy Magyarországon mi történt. Ugye ott is a propaganda felhasználta azokat a kisebbségeket, migránsokat, melegeket a saját hatalmuk bebetonozására, amit itthon is láthattunk. És hogy ő mondja azt, hogy tehát a gyűlöletkeltés az, meg a politikai nyelvezetbe való átültetése és annak az egyéni sorsokba való leszivárgása, az olyan szépen fokozatosan nem egy-egy elszigetelt esemény hatására, hanem elhúzódóan érezteti a hatását, és hogy ez tényleg kutatásokkal igazolva van, hogy ez nem egy absztrakt, nem tudom, filozófiai okfejtés a részünkről, hanem eléggé konkrét, amikor azt mondjuk, hogy a gyűlöletkeltés és ezek a narratívák beszivárognak az emberek életébe, normává válnak, normává válik az agresszió egymás irányában, és szépen lassan azt kezdjük el érezni, hogy deszenzitizálódunk bizonyos olyan aktusok vagy ellenségeskedéssel szemben, ami lehet, hogy akár évekkel azelőtt még kiverte volna a biztosítékot. Tehát, hogy van egy ilyen egyértelmű hatás. A másik, ami így eszembe jutott annak kapcsán, amit mondtatok, az pedig szintén így a posztkommunista, posztszocialista társadalmak átmenet foglalkozó Stomka nevű szociológus, aki azt mondja, hogy van egy ilyen kulturális késésünk, szóval, hogy lehetséges, hogy a civilizáció intézményei kiépülnek egy társadalomban, egy korszakváltás során, akár viszonylag hamar felállítanak olyan bíróságokat, nem tudom, piacgazdaság, tehát hogy megteremtik így az alapletéteményeit ezeknek az intézményrendszereknek, de hogy a társadalom az sokkal lassabban éri utol önmagát, hogy azok a társadalmi beidegződések és reflexek és szorongások és bizalmatlanság és akár ellenségeskedés vagy visszahúzódás, az a feljogosítottság érzés, hogy én akár kirekeszthetek, diszkriminálhatok másokat azért, mert nem úgy gondolkodnak, vagy ez az eljelentéktelenedés érzés, ami szerintem egy ilyen nagyon izgalmas kettősség, hogy egyfelől, amit mondtam korábban, hogy így van egy csoportképző, identitásképző erő, de közben ott van annak az alapélménye is, hogy valójában én nem kívánatos vagyok a többségi társadalom, vagy így a politika, vagy a rezsim szempontjából, jelentéktelen az én hozzájárulásom a társadalomhoz, mekkora kiherélés ez, milyen tanultehetetlenséghez járul ez hozzá. Szóval, hogy ezekből a beidegződésekből jóval lassabban gyógyul és épül fel a társadalom, és hogy mi lehet ennek, mert ugye Tomi ezt is pedzegetted, mondjuk így pszichológiai értelemben a kivezető ereje. Én nagyon azt gondolom, hogy így megint csak egy újabb név, ugye Judith Hermant nem kell szerintem bemutatni senkinek, aki mondjuk traumával foglalkozik. Egy traumaszakértő, amerikai pszichiáter, a trauma és gyógyulásnak egy korszakalkotó műnek az alkotója, egyéni traumákkal és kollektív traumákkal is egyaránt foglalkozott, és ő mondja azt, hogy a kollektív traumákra, meg az egyéni traumákra is, de most itt kifejezetten a társadalmi megrázkódtatásokra, a tanúságtétel jelent egy szempontból gyógyírt, hogy elismerjük azt, hogy amit én átéltem egyénként, a társadalom tagjaként, meg csoportként, közösségként, az nekem ártott, az engem akadályozott. És hogy ezért volt szerintem rendkívül fontos és gyógyító aktus a miniszterelnök első beiktatása után első beszéde a parlamentben, ahol bocsánatot kért a Szőlő utcai áldozatoktól, a Bicskei gyerekotthonban elkövetett bűnök áldozataitól, mindenki.
2: Meg még csomó mindenkitől.
3: Igen.
2: Nem neki kellett volna,
3: így
2: de
3: van,
2: jó, hogy
3: ő
2: megtette, mert a folytonosság, szóval mégiscsak
3: így van.
2: Nem egy új...
5: Igen. Szimbolikus jelentőség volt, persze.
2: Köszi a türelmedet, kedves betelefonáló, adásban vagy.
4: Csak megint Károly vagyok. Azt szeretném kérdezni, nagyon szimpatikus, amit Lili mond, azt szeretném kérdezni, hogy ezen bűnődöm, hogy van egy ember, Orbán Viktor, aki elviszi a bűnöket, és ameddig ezt így gondoljuk, és nem foglalkozunk a saját reflexióinkkal, a saját felelősségünkkel. Többször elhangzott az adásban a szakma. Én úgy látom, hogy például a pszichológus szakma az nem nagyon reflektál. Mondanék két esetet, amire reflektálhatott volna, és itt hangsúlyozom, egyesületek, egyetemeknek szerintem meg kellett volna tolnia intézményesen nyilatkozatot kiadni. Az egyik a poloskázás, nem történt meg, tehát pszichológusok társasága nem adott ki közleményt, és a másik pedig a Pázmány Péter három kirúgott, tehát a négy kirúgott embere, ugyancsak társaságok, egyetemek, négy kirúgott ember mellé, és azt gondolom, hogy nagyon helytelen az, hogyha mindent Orbán Viktorra és a bandájára, mint bűnbakra fordítunk, és ezt nagyon-nagyon hiányolom, de kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről. Hello!
2: Köszi, szia! Én azért azt... Csak egy nagyon rövid megjegyzés, hogy egyrészt még nagyon sok helyzetben nem állt ki az MPT, akár a Magyar Pszichológiai Társaságról, akár a Magyar Pszichiátriai Társaságról beszélünk. Van, amikor megszólaltak, talán kicsit későn, de még 22-es választások előtt egy picivel a homofób törvénnyel kapcsolatban azért volt egy-két megszólalás, de egyébként nagyon kevés helyzetben álltak ki. Az Orbán Viktor nem bűnbak, mert a bűnbak az azt jelenti, hogy valakire ráteszünk valamit, amit nem csinált. Az Orbán Viktor csinált mindent. Ettől függetlenül a kiállás, a gerinc az egy létező szervünk, amit különböző emberek különböző módon egyenisítettek vagy hajítottak meg. Csak ennyit akartam én hozzászólni ez.
5: Nekem még egy gondolatom lenne, hogyha megengeditek, amit most mondtál, illetve már másodjára hozott be, és szerintem nagyon-nagyon fontos, és én külön köszönöm, hogy mindjárt elmondom, hogy miért köszönöm, hogy behoztad az identitásképző elemet. Ugye most itt a tanárperek jutnak eszembe, ott ugyanis nagyon-nagyon erőteljesen előjött ugye a diszkriminációs vonal kapcsán az egész ügyben az EBKTV-nek az egyenlő bánásmódról szóló törvényben ott van egy felsorolás, ahol felsorolja, hogy a törvény azokat az identitás képző elemeket, ami alapján a diszkriminációról beszélhetünk, és hát nyilván ugye a tanárok kapcsán ez a politikai vagy más vélemény volt az identitásképző elem, ami megjelent az ő polgári engedetlenségüknél, és annyira örülök, hogy most ezt behoztad ennek kapcsán, ugye a Magyar Péter, annak is örültem, hogy a Magyar Péter bocsánatot kért a tanároktól, csak nagyon gyorsan elmondom. A perben egy nagyon fontos mozzanat volt az, hogy külön ugye hivatkoztunk a Strasbourgi Bíróságnak a joggyakorlatára azzal kapcsolatban, hogy ilyenkor eleve történik egy önfeladás olyan szempontból, hogy pontosan tudják azt, hogy mit kockáztatnak, mit tesznek kockára, annak érdekében, hogy vállalni tudják a saját véleményüket, és ugyanis ugye nyilván kritikaként, illetve nem csak kritikaként, hanem ellenérvként jelent meg a perben a peresi oldalról, a tankerületek részéről, hogy hát már figyelmeztetést kaptak, tehát kaptak írásbeli figyelmeztetést, megmondták nekik, hogy mi lesz akkor, hogyha folytatják, és ők folytatták, és aztán kirúgták őket, és a bíróságok maximálisan magukével tették ezt az érvelést, annak ellen, ez teljesen szembe menve az Európai Bíróság joggyakorlatával, ami több olyan eseti döntés kapcsán kimondta azt, hogy igenis figyelembe kell venni, és igenis a véleményszabadság körében értékeli a vélemény
1: szabadság megsértéseként az Európai, a Strasburgi Európai Emberi Jogi Bíróság, hogyha valakit úgy lehetetlenítenek el, annak ellenére, hogy tisztában lesz a következményekkel. Ez egy nagyon fontos dolog.
2: Köszi Tomi, és megköszi a betelefonált türelmedet. Most vagy soron.
9: Igen, Csaba vagyok.
2: Szia.
9: Üdvözlöm a vendégeket, és köztük a volt konzulensemet. Lehet, hogy még az előző...
2: Ki a volt konzulensemet? Ketten is lehetnek.
9: Olyan
2: Gábor.
10: Hello.
9: Szia. Na, szóval, hogy igazából, amit az előző betelefonál mondott, én szerintem ennél van egy, talán most nem egy ilyen markánsági versenyt akarok nyitni, de a kommunikáció tudománynak remélem, hogy nem teljesen elszalasztott lehetősége még talán mindig megvan, ugyanis az a fajta kommunikáció, amit látunk a magyar állam a kormány részéről, ezt szerintem, ha nem tudományos terminusokkal akarjuk leírni, akkor az valóban egy mérgező kommunikáció volt. Tehát, ugye, ami gyűlöletet szít, ami az

0: Megsöltjük ezt a szellemet a palacba, és soha többet nem fogja senki kinyitni, hogyha a magyar társadalom hozzászokik ahhoz, hogy normálisan is lehet élni, és mennyire jó, amikor feloldódunk, és emberként vagyunk kezelve, és ugye nyilván ennek az elején vagyunk, és hatalmas a remény, hogy ez így tovább fog majd gyűrűzni, akár évtizedeken, vagy generációkon át. De annak a vizsgálata tudományosan, hogy miért nem engedhető meg az, hogy így kommunikáljon egy állam, hogy ez milyen hatással van az emberre és a társadalomra, explicit módon, lehet, hogy én lemaradtam ilyen kutatásokról, de például olyan a Tudományos Akadémia részéről borzasztóan vártam volna, hogy előállnak azzal, hogy na hát kérem, ez egy mérgező dolog, hát nem mérgezzük az embereket, és itt a bizonyíték. Erről kíváncsi vagyok, hogy majd mit mondanak a vendégek, vagy ti műsorkészítők, tudtok-e ilyenről, hogy történt-e valami hasonló, és egyáltalán mit gondoltak erről. A másik pedig, ami a traumafeldolgozást illeti, nyilván óriási, nem tudom, hogy feladat van előttünk, de nem akarnám túldimenziálni. A magyar történelemben valahogy mindig az volt a sajátosságunk, hogy átgázoltak rajtunk, kiraboltak bennünket, megaláztak, meggyaláztak, elvitték, de elég hamar talpra tudtunk állni. És azt hiszem, ez az erő, amit a történelemből szintén merítettünk, hogy oké, ha már ellenállni nem bírtunk, mert akkor volt, de legalább gyorsan talpra állunk. És valahogy ez a ennyi reflexiót még engedjetek meg a kultúr, nem tudom, ezt politikának lehet-e nevezni, de hogy egészségügyminiszter, vagy tánc, és legyen tánc, ez azt hiszem, hogy mindent elmond arról, ami valahol a néphagyományunkban gyökeredik, de mégis kortárs formában megvan, mert hogy ebben a kínai uralkodók is egyetértettek, hogy a zene és a tánc révén a lelkek egyesülnek, és feloldódik az, amit Magyar Péter is mondott, a jobb és bal megszűnik, úgyhogy én nagyon bízom ebben, hogy ezt még megélem, és megéljük mindannyian, hogy ez megtörténik. És köszönöm szépen, hogy ezt így meghallgattátok, és ha van kérdés irányomban, én is nagyon szívesen válaszolok, de azt hiszem, hogy sok
1: szerintem leteszek a telefont, és válaszolnak a vendégeink.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszi szépen, szia.
2: Én visszatérnék ahhoz a ponthoz, amit a betelefonáló hallgató is említett, meg Lili, te is mondtál, hogy lehet ebből gyógyulni, meg ez mennyi idő lesz, és én is hallottam Mihó Bilevics előadását, ami nagyon inspiráló volt, és igyekezett, ha bár bemutatta, hogy mennyire kilátástalan a helyzet, és hogy mennyire sokáig hatnak ezek a mérgek, amik a közbeszédben elindultak, és utána az egyének életét mérgezték, de mégis mutatott olyan kutatásokat is, amik biztatóak voltak, és igyekezett valamelyest pozitív üzeneteket is hozni a hallgatóságnak, és ez nagyon-nagyon fontos pont volt, hogy azt mondta, hogy ha bármilyen módon bárki felszólal ez ellen, és jelzi, hogy ez nem oké. És hogyha ezt egy kommentben teszi, hogyha normákra hivatkozva teszi, hogyha érzelmi alapon teszi, hogyha empátiára alapozva teszi, teljesen mindegy, nagyjából megmérték ezeket, mindegyiknek van hatása, több hatása van, mint hogyha nem szólalunk meg. És én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fontos észben tartanunk, és ugye már korábban utaltam arra, hogy itt a normák nagyon fontosak, és ti is beszéltetek róla, és én azt gondolom, hogy amit az elmúlt pár napban látunk a most már nem is leendő, hanem jelenlegi kormánytól, az pontosan az, hogy nagyon világosan felrajzolnak egy új normatív keretet, ami az alapjait fogja adni az országnak, és nagyon-nagyon világosan szakít nagyon sok olyan dologgal, amiről megpróbálták elhitetni velünk, hogy normális és elfogadott és elfogadható. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a iszonyú világos határhúzások, ezek hatásosak lesznek-e. Én a tudományos szakirodalom alapján azt gondolom, hogy muszáj, hogy hatásosak legyenek, hiszen a törvényhozás a legmagasabb norma alakító erő. Ugye emellett van az, hogy mit gondolunk arról, hogy a többiek mit gondolnak, mit éreznek. Most egy olyan izgalmas történelmi pillanat van, ahol szerintem nem szakad el egymástól a döntéshozó és a társadalom. Tehát annyira nagy az optimizmus, egészen döbbenetesek a Median legfrissebb adatai arról, hogy mennyi ember gondolja, hogy jó irányba mennek a dolgok Magyarországon, és mennyire nagyot változott ez az arányszám egy hét leforgása alatt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan pillanat, amikor lehet új normákat

0: létrehozni. Következetesen kell ezt nyomon követni, de a gyógyulás és a szavak ereje az egy nagyon nagy kérdés, és ugye azt hiszem Dávid azért hívta el elsősorban, mert elkezdtük ezt az archívumot, és én pedig teljesen más kutatásokról beszéltem eddig. Mi egy olyan archívumot indítottunk el, amiben lehetőséget adunk hétköznapi embereknek arra, hogy elmeséljék, hogy milyen volt nekik ez a 16 év. Éppen azért döntöttünk így, mert azt gondoljuk, hogy a hétköznapi emberek történeteiben van a legerősebb lenyomata annak, hogy milyen időszak volt ez, mert a legbelsőbb és legszemélyesebb döntéseinkbe, dilemmáinkba, érzéseinkbe férkőzött be a politika, ahol nem lett volna semmi keresni valója, és nagyon-nagyon kemény traumákat okozott, és nagyon sok mindent, ami visszafordíthatatlan, és sokat beszélünk arról, hogy hogyan lehet előre tekinteni, hogyan lehet gyógyulni, de hogy fog az az ember előre tekinteni és gyógyulni, akinek úgy halt meg az apja, hogy nem állt szóba vele, mert ő nem Fidesz szavazó volt. Ezt már nem lehet helyrehozni. Hogyan fog gyógyulni az az anyuka, aki írt nekünk, akit addig sorosoztak és ügynököztek, amíg elköltözött az országból, és külföldön szül gyereket, és minden nap szomorú amiatt, hogy nem tudta a gyerekének az otthonos magyarországi gyerekkort biztosítani, amit szeretett volna. Hogyan fog gyógyulni az az ember, aki a kormány téves politikai döntése miatt veszítette el a szerettét, az egészségügy katasztrofális állapota miatt. Hogy fog gyógyulni az, akinek a gyereke nem kapta meg a kellő oktatást, vagy mert kirúgták a tanárait, vagy mert szegregálták, és az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon rossz oktatásban részesült, és ezt a végtelenségig sorolhatnánk, és azt gondolom, hogy nagyon nagy kérdés az is, hogy hogyan tudunk ebből társadalmi szinten előre tekinteni, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lépés ebben, hogy meghallgassuk egymást, és megismerjük azt, hogy ez kinek milyen volt, mert erre volt nagyon-nagyon kevés lehetőség. Mert szerintem nagyon sokan nem tudtuk, hogy mi van a másikkal, mert megtanultuk, hogy miről lehet és miről nem lehet beszélni a nyilvánosságban. Nagyon sokan elhitték, vagy elhittük, hogy ami történik, az normális. Ugye pszichológusok jobban tudják, de hogy nagyon erős énvédő torzítások vannak, amelyek azt okozzák, hogy azt gondoljuk, hogy ami velünk történt, vagy ami elesett embertársainkkal történik, az azért történik, mert megérdemlik, vagy megérdemeljük, de senki sem érdemelte meg, és ez nagyon-nagyon fontos lesz szerintem, hogy megértsük és meghallgassuk egymást, és azok az emberek, akik regisztrálnak hozzánk, és úgy döntenek, hogy megosztják a nyilvánossággal a történetüket, amit innen is nagyon köszönök, és nagyon-nagyon bátornak tartjuk őket, és nagyon örülünk, holnap kezdjük egyébként az első három interjúval. Ezek az emberek szerintem keresik a válaszokat nagyon sok kérdésre, és szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy van egy csomó kérdésünk, amire nem tudunk most válaszolni, és szerintem lehet, hogy még sokáig nem fogunk tudni válaszolni, és például a felelősség kérdése az iszonyú nehéz, és csomóan, akik a regisztrációba be kell írniuk, hogy miről szeretnének majd mesélni, mint egy ilyen gyönyörű refrén visszatér az a kérdés, vagy költői kérdés, hogy hagyhattuk, hogy ezt megcsinálják velünk. Ami ugye a tehetetlenségről szól, és arról szól, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz látni, hogy ha ennyien voltunk, akiknek ez rossz volt, akkor hogyan lehetséges az, hogy ez mégis megtörtént, és mit mond ez el rólunk egyénekről, mit mond ez el az egész magyar társadalomról, hogy ezt velünk meg lehetett csinálni, és hogy hogyan lehet ebből valahogy büszkén és öntudatosan tovább lépni. Szerintem, ha visszakapjuk a szavainkat, meg hogyha újra nagyon világos lesz, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem elfogadható, hogyha van egy olyan értékrend, ami inkluzív és beletartozik nagyon-nagyon sok mindenki, akik gondolhatnak bármit, de mégis vannak minimumok, például az, hogy csoporthovatartozás alapján nem rekesztünk ki semmit, senkit, vagy hogy a gondolat és a vélemény az szabad akkor is, hogyha nem értünk vele egyet. Talán ez egy jó irány lehet, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és remélem, hogy igen, izgalmas kutatások fognak születni ebben biztos
1: de
0: vagyok.
1: De ha már behoztad, és három adatok is, hogy én behoztam a természetesen az archívumotokat, hogy kicsit még segítsd a hallgatókat abban, hogy,
2: a webben, igen,
1: hogy mi a célja ennek, és hol tudnak jelentkezni.
0: Igen, ezek nagyon fontos alapkérdések. Két célunk van. Az egyik célunk az nagyon a jelenben van, az a célunk, hogy beszélgessünk egymással. És az a célunk, hogy most, amikor az emberekben hatalmas a közlési vágy, akkor ennek adjunk valamilyen teret és keretet, hogy lehessen beszélni arról, hogy milyen volt az elmúlt 16 év bárkinek. És tényleg mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne mesélni. Nem egy ilyen áldozati versengésről van szó, nagyon kíváncsiak vagyunk a pozitív történetekre is, van arra vonatkozó kérdésünk is. Mi csak szeretnénk megérteni, hogy milyen volt, hogy milyen volt itt élni 16 éven keresztül. Egyáltalán nem vagyok biztos, hogy neki olyan boldog élete volt egyébként. Szerintem baromi szar lehet ennyire gerinctelennek lenni. Minden esetre ez az egyik célunk, hogy a jelenben...
2: Nem biztos, hogy eljutottad oda. Tehát, na mindegy, nem akarom elmenni ebbe az irányba a műsort.
0: Tehát az egyik célunk az az, hogy a jelenben legyen lehetőség arra, hogy meghallgassuk egymást, és hogy az emberek tényleg a bennük lévő kérdésekkel nem maradjanak egyedül. De abszolút azt gondoljuk, hogy ez egy iszonyatosan izgalmas, még ha nem is annyira számunkra kellemes időszak volt, és nagyon fontosnak tartjuk rögzíteni azt, hogy ez mit okozott a lelkekben, mit okozott a családokban, a kapcsolatokban, a karrierekben, az életutakban. Azért is, hogy ne legyen ilyen többet, azért is, hogy értsük, hogy ez hogy néz ki, hogy fel tudjuk mérni valahogy ennek az egész dolognak a méretét és a formáját, amiről most elképzeléseink vannak, és azt gondoljuk, hogy ha ezt most rögzítjük, és majd, hogyha később visszatekintünk rá, akár 10 vagy 50 év múlva, akkor valahogy világosabban fogjuk látni, hogy mi és miért történt. Tehát ez a kétféle célunk, az egyik az inkább egy ilyen jelenbeli segítő szándék, a másik pedig tényleg egy kutatói cél, hogy legyen egy archívum, amiben az oral history eszközeivel mélységében meg lehet érteni ennek az időszaknak a személyes mindennapokra gyakorolt hatását, és hogy hogyan lehet jelentkezni. Nagyon sokat dolgozunk, de még a honlapunk nem készült el, úgyhogy a Facebookon találtok meg minket, a neve Így éltünk itt, Közösségi Archívum Magyarország 2010-2026, de nem kell ehhez Facebook felhasználónak lenni, mert ez egy nyilvánosan elérhető oldal, és hogyha valaki kíváncsi, ott most még csak részleteket osztunk meg a regisztrációban leírt történetekből, és megpróbáljuk bemutatni, hogy mennyire sokféle dologról fognak mesélni nekünk az emberek, és aztán meg lassacskán meg fognak jelenni majd az interjúk kivonatai. Egyébként távlati tervünk az az, hogy lesz egy gyönyörű honlapunk, és ez a honlap szintén ezt a két célt fogja szolgálni. Egyrészt ott az interjúk leiratai fognak megjelenni, magyarul és angolul, és lesznek rövid kivonatok azok számára, akik nem akarnak nagyon hosszú interjúkat olvasni. Nagyon hálásak vagyunk, mert a Blinken OSA archívum felajánlotta nekünk a szakmai segítségét és annak a biztosítását, hogy hosszú távra a rekordok megőrződjenek, illetve azt is, hogy a archívumi elvárásoknak megfelelő rendszerben tudjuk rögzíteni a felvett anyagokat, és aki jelentkezik hozzánk interjúra, őt nagyon szeretettel fogjuk várni. Nagyon fontos, hogy minden interjú alany kiválaszthatja azt, hogy milyen anonimitási szinten jelenjen meg ő majd a nyilvánosság előtt. Tehát itt lehet azt választani, hogy név nélkül ne legyen róla fénykép, és semmilyen azonosításra alkalmas adat ne kerüljön be az interjú leíratba. És akkor itt a másik véglet pedig az, hogy névvel és egy nagyon kedves barátunk, aki hobbifotós, felajánlotta, hogy mindenkiről készít egy általa választott helyszínen egy portrét, és akkor tényleg arcok is kerülnek a történetek mellé, de ezt mindenki maga választhatja ki, illetve a kettő között is lehet, hogy mondjuk ott a keresztneve szerepel, de a munkahelye nem, de a település, ahol élt, igen. Várunk olyanokat is, akik elhagyták az országot, egyébként nagyon-nagyon sokan is jelentkeztek olyanok, akik kénytelenek voltak elköltözni Magyarországról, és hát több célunk van, kaptunk már megkeresést könyvkiadótól, drámaírótól, tehát azt gondoljuk, hogy ez még sok irányba mehet tovább ez az archívum, hogyha bárkinek van arra ötlete, hogy anyagi forrást merre keressünk, akkor nagyon köszönjük a betelefonáló hallgatóknak a jó ötleteket, mi tudományos kutatók vagyunk, de jelen esetben a tudományos kutatási pályázat nem jön szóba, mert annak az átfutási ideje annyira hosszú, hogy addigra az emberek már el fogják felejteni, hogy mit is szerettek volna nekünk mesélni, úgyhogy ez ennél egy sürgősebb és izgalmasabb feladat, de nagyon köszönjük a meghívást is, meg a hatalmas érdeklődést, ami érkezett. Egyébként van egy csomó hasonló, úgy látom, hogy kisebb kezdeményezés, amikről tudomást szereztünk, úgyhogy az a tervünk, hogyha a honlapunk elindul, akkor ott teret fogunk adni az összes ilyen kezdeményezésnek, hogy ott meg tudjanak jelenni. Van például egy füzet, amit körbeadnak, ahova az emberek leírhatják az emlékeiket, és csomó szuper ötlet arra, hogy ne felejtsük el, hogy milyen volt ez az időszak, és hogy éltünk itt együtt.
1: Most csomó kérdést feltettél, Luca, amikre nem is biztos, hogy a szociológia fog tudni választ adni, hanem lehet, hogy a pszichológia. És ha már egyszer mondtuk ezt a bűvös rövidítést, hogy EMDR vagy IMDR volt már itt a műsorban a Mogyorosi Rivé Zsuzsa, aki szintén ebben a módszerben képződött és ebben dolgozik, de vele más témáról beszéltünk. Csak egy mondatot kapott ez a módszer, úgyhogy ha van kedved, akkor egy kicsit több, mint egy mondatot mondj kérlek erről a dologról, és ez hogyan segíthet kifejezetten a traumáknak a megdolgozásában. A feldolgozást szót nem annyira szeretem, mert szerintem az nem érvényes, vagy nem elvárható, hogy a feldolgozás nem lehet cél, hanem a megdolgozás inkább. Szóval mit csinál az EMDR?
3: Szeretnék rákötni a Lucára, és visszamenni egy kicsit a szociológiához is, aztán visszatérek a saját területemre, mert abban talán én is hitelesebb tudok lenni, de hogy én itt jegyzeteltem magamnak még így az alkalom előtt, és én nemrég, így a könyv kapcsán is, ami most készül, nemrég olvastam a Losonczy Ágnesnek a Sorsba fordul történelem című könyvét, és ott van egy-két ilyen nagyon fontos idézet, amit itt idehoztam, most nem fogom az összeset felolvasni, amit kiszedegettem a könyvből, és nyilván traumaterápiában dolgozva ezt alapvetésnek érzem, ezt az idézetet, hogy a múlt értelmezésének a hiánya a ma értelmezésének lehetetlenségéhez vezet. Ez bennem azokat a hurokat pendíti meg, hogy itt azért nem csak az elmúlt 16 évnek az emlékezett politikájáról beszélünk, hanem nagyon sok mindent hordoz a magyar társadalom, olyan fel nem dolgozott, ki nem beszélt, egészséges keretbe nem tett sérelmeket, tabukat, hiányokat, ugye a hiány is egy rendkívül traumatizáló tapasztalat, amit most lehet, hogy ez az új rendszer, ez az új kommunikációs narratíva, az a légkör, ami teremtődik, végre lehetővé teszi a társadalom egésze számára, és ezért üdvözöltem nagyon a ti kezdeményezéseteket, és nagyon gratulálok hozzá, meg remélem, hogy tényleg nagyon sok támogató fog érkezni.
0: Ilyen
3: egzisztenciális szempontból is, hogy tudjátok folytatni ezt a munkát, mert hogy az, hogy ugye a traumaterápiában az, hogy radikálisan beismerjük és szembenézzünk azzal, ami velünk történt, hogy ki tudja mondani azokat a sérelmeket, amiket addig elhallgattatott a közösség vagy a rezsim, az első lépés ahhoz, az úton, hogy elkezdjek együtt érezni magammal, és elkezdjek együtt érezni a közösségem, vagy a további szenvedők, vagy áldozatok, vagy túlélőknek a sors történetével. És amikor elkezdünk beszélgetni, és meghalljuk a másiknak az aspektusait így a szenvedéssel kapcsolatban, akkor elkezd mélyülni bennünk az empátia, és elkezd érlelődni belünk az a veszteségfeldolgozás, az a gyászmunka, ami végül majd így a traumaterápiákban is az integrációhoz elvezet minket. És hogy ti most ezt csináljátok, és ez nekem nagyon... nagyon fontos, mert össztársadalmilag nyilván nem az egyedi, elszigetelt EMDR terápiás beavatkozások fognak itt egy nagyobb változást generálni, de nyilván az egyéni életutaknak a feldolgozása, vagy átdolgozása, mert én sem vagyok feldolgozás szópárti, tehát hogy bocsánat az elvétésért, tehát hogy ezeknek a történeteknek az átdolgozása rendkívül fontos, de hogy nagyon is szükség van arra, hogy egy másik szinten történjenek intervenciók és majd hosszú távon prevenciós aktus. Nyilván itt az emlékművek, az archívumok, nyilván a politikai akarat, tehát hogy nagyon sok minden fog majd ahhoz hozzájárulni, hogy ez oldódjon, de hogy a jelennek a kihívásait és fájdalmait nagyon azt gondolom, hogy csak azon keresztül tudjuk átmunkálni magunkban, hogy szembenézünk azzal, ami történt. És hogy az MDR mit csinál, hát ezt, de hogy három pilléren keresztül nyúl az adott problémákhoz. Egyfelől a múlttal, a jelennel és a jövővel, a jövő fantáziákkal dolgozik, és nem megkerülhető, hogy ezeknek az idősíkoknak a vizsgálata megtörténjen, és szerintem ez egy nagyon fontos különbségtétel, mert hogy ez egy ilyen koherencia élményt ad, és hogy van egy pozitív aspektusa annak, hogy az emberek azokat, amiket cipelnek a múltjukból, azt hogyan tudják majd átrágni a jövőben. Tehát, hogy van egy ilyen folytonossága ennek, még hogyha töredezett is az élettörténet, de hogy egy ilyen folytonosságot teremt ez a módszer, szerintem ez rendkívül fontos. És ugye, amit hoztam, az nem az EMDR-nek az egyértelmű sajátossága, hanem amikor belép a kritikai pszichológia ebbe a történetbe, hogy nagyon fontos a szociális nézőpontot beemelni. És akkor majd még beszélek erről.
1: Hello. Szia.
4: Nagyon szépen beszélt a hölgy.
1: És még fog is?
4: Igen, és elindult bennem egy olyan gondolatot, hogy ez a szembenézés, hogy nem feldolgozás, mit is mondott, hogy megdolgozás?
1: Megdolgozás, átdolgozás.
4: A munkával együtt jár-e az, hogy elkezdjük azt kutatni, saját felelősség, ez hol van. Mert ha ez kimarad, akkor hát az semmit nem fog érni szerintem. Vagy legalábbis a saját helyzetünkről ugye elsősorban mindig saját magunk mozdíthatunk a legtöbbet, hogyha ezt elfogadjuk, akkor talán felelősebbek lehetünk egy picit. Na de a lényeg az, hogy itt gond van a kiválasztással. Tehát, hogy azzal szembenézzünk-e, hogy itt a kiválasztási rendszer, hogy ilyen embereket választunk ki, akik aztán tehetnek ugye ennyire csúnya dolgokat, ez most mennyiben fog megváltozni, vagy meg fog-e változni? Ennyit akartam csak. Szevasztok!
1: Köszönjük, szia!
3: Én abban hiszek, hogy az emberekben így ontológiailag benne van az, hogy bízzanak másokban, és hogy ezt a bizalmat megszavazzák akár a hatalommal felruházott vezetőinknek. Tehát én erre a kérdésre úgy tudok válaszolni, hogy semmi nem garantálja, hogy minden más lesz, az pedig, hogy egy csapásra, azt pedig végképp nem. Viszont az emberek a tapasztalatom szerint attól tudnak egyfelől egy részben stabilitást érzékelni maguk körül, hogy elkezdenek reménnyel átitatni ügyeket, lehetőségeket, jövő perspektívákat. Tehát szerintem most itt tartunk jelenleg.
1: Halló, szia!
5: Halló, szia, Dávid! Azt szeretném csak mondani, Bárdos Katalin vagyok, a mamád, hogy nagyon tetszik ez az áldozati versengés kifejezés, amit én még nem hallottam. Viszont eszembe jutott róla Pitner Rudolf, sajnos már több éve nem él, Németországban élő analitikus, aki arról tartott előadást, hogy egymás szenvedését elfogadni, és egy kicsit szerintem ez rácseng erre a bizonyos dologra, hogy nem ki szenvedett többet, kinek volt rosszabb. Csak ennyit szerettem volna mondani, és kösz a felszólítást. És nagyon-nagyon gratulálok a műsorhoz.
1: Köszönjük mindenki nevében. Köszönjük, szia!
6: Hát, köszönjük.
3: Köszönjük szépen!
2: Nekem most eszembe jutott a Magyar Péterről az a kis videó, amikor az anyukája, igen, megjelezik a fizikája.
1: Majd elnézést kér. Az nagyon-nagyon helyes videó. Írja is egy kommentet, baromi jó volt a bemutatkozás. Igen, az anyukámat hallhattátok, aki lelkes hallgatója a műsornak.
3: Jó.
1: Még az MDR-nél tartottál kicsit is a különböző pilléreknél.
3: De hogy itt tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy elismerjük a másik szenvedését, ne méricskéljük magunkat, ne helyezkedjünk abba, és ez is egy nagyon fontos, így a családon belüli erőszak áldozataival kapcsolatban merül fel, amikor így a rendőrségi eljárások kig vagy eljutnak, vagy nem, vagy melléjük áll a jog és az intézményrendszer, vagy nem, hogy ki a jó áldozat, hogy van-e definitíven olyan, hogy akkor nekem bele kell helyezkednem ebbe az identitásba, hogy én javakat nyerjek magam számára, hogy ez egy nagyon érdekes terület, hogy ez így konzervál bizonyos szerepeket, vagy attitűdöket, és nem engedi meg, hogy az ember élhesse szabadon, akár a saját hibáival, vagy akár a saját bizonyos szempontból bántó viselkedéseivel együtt a felelősségét, és így igazából tehát hogy jelen legyen az igazságszolgáltatásban is úgy, ahogy van emberként. Szóval, hogy számomra az a nagyon fontos itt, hogy úgy tudjuk elismerni egymást, hogy nagyon divers módon látjuk azt, akik vagyunk, és aki a másik ember, és szerintem ez lenne egy minőségi eltolódás abból a fekete-fehér gondolkodásból, és abból az ellenségképző gyűlöletkeltő narratívából, amit mind nagyon zsigeri szinten hordozunk így az elmúlt 16 évben, és hogy hogyan nyúl még a traumához az EMDR, az... Hogy abból indul ki, hogy egyfelől a hiedelmeink, azok, amiket mi tanultunk, akár a társadalmi millióban, akár a saját családunkból, amiben lecsordogált annak a működésébe a társadalmi milliónek az összes hangzatos kifejezése, az bennünk saját magunkkal kapcsolatban elindított sokféle olyan hozzáállást, amiben megkérdőjelezzük önmagunkat, amiben nem érezzük magunkat elég kontrollképesnek, hatóerővel rendelkezőnek, értékesnek, tehát hogy nagyon, nagyon sok ilyen hiedelmet elindított bennünk, aminek vannak amúgy olyan részei, amik egyszerűen nem működhettek volna másként, mert a társadalom egyszerűen beszorított minket ebbe a keretbe. Más részről pedig lehetséges, hogy vannak olyan részei, amiken igenis tudunk változtatni, hogyha elkezdünk ilyen adaptív, minket segítő információkat ennek a módszernek a hatására így kialakítani saját magunkban, nem olyan gondolatokat, amelyek nem tudom, nincsenek bennünk, tehát amik pislákolnak bennünk, és csak erősíteni kell őket. Tehát az EMDR ezekkel a hiedelmekkel és hiedelem átírásokkal dolgozik, ezen a három pilléren, a múlttal, a jelennel és a jövővel, illetve ez egy nagyon határozott protokollt követ, ez a módszer. Most nyilván nagyon fontos, hogy egyedileg mérlegeljük, hogy ezt a protokollt hogyan fogjuk rugalmasan alakítani, de hogy alapvetően van egy 8 lépéses protokoll, amiben nem megyek bele most így részletesen, és van egy mérőszám, meg egy skála, illetve jobban mondva több is, ami a változást, vagy a deszenzitizációnak, a feszültségoldásnak, vagy oldódásnak a mértékét méri, és van egy olyan skála, ami méri azt, hogy ezek a pozitív, önmagunkról alkotott információk, vagy lassan beépített információk, azok mennyire érződnek érvényesnek. És valahogy így kell elképzelni, még talán ami fontos, hogy ez egy ilyen betűszó, az Eye Movement Desensitization and Reprocessing az angol megfelelő, és a magyar fordítás, ez pedig szemmozgásokkal történő feszültségoldás és újrafeldolgozás, és itt nagyon sokakat mindig az érdekel, hogy mi ez a szemmozgás, és ez hogyan működik, vannak erre kutatások, rendkívül sok, mert ez olyan absztraktnak és varázslásnak tűnik így első olvasatra, de hogy itt az történik, hogy valamilyen kétoldali bilaterális ingerlést ad a terapeuta a kliensének, vagy a kliens önadagol magának. A klasszikus ilyen beavatkozás az az, hogy a terapeuta a kezét a kliens szeme előtt mozgatja, és a kliens váltott tekintettel figyeli.
1: Tehát a cél, hogy egyszerre stimulálódjon mind a két agyfélteket?
3: Igen, ez az egyik
1: mert ennek a
3: magyarázó, igen, ez az egyik magyarázó elv, de arról is van szó, hogy fokozatosan kioltódik a feszültségtartalma az adott ingernek, a túlterhelődés, tehát hogy ez annyira túlterheli az idegrendszert, hogy egyszerre idézze fel, beszéljen arról, hogy mi történik benne, visszamenjen az emlékbe, de közben figyeljen is a kézmozgásra, hogy egyszerűen az a negatív élményanyag, az már nem tud tud elegendő figyelmet kapni, és ezáltal átadja a helyét más olvasatoknak, vagy más testi érzeteknek akár. Szóval nagyon sokféle izgalmas dolog van, amihez kötődik.
1: Nagyon-nagyon közeledünk a műsoridő végéhez, és amit én mindenképpen meg akartam tőletek kérdezni, és ha tudtok, mindhárman válaszoljatok rá tömören, hogy most volt egy rendszer, ami tartott 16 évig. Különböző emberek különböző pontokban, akár mi ötünket is nézve, vettük észre azt, hogy ez nem jó nekünk egyéni társadalmi csoportos családi, nem tudom, munkai szinten, hogy mit tehetnek ezek a különböző tudományterületek, amiknek a képviselő vagytok, belértve akár a jogot is, hogy ha van bármikor, ne legyen, de van bármikor egy olyan rendszer, ami még nem tetszik, ahogy működik, meg nem tesz jót se az egyének, se a társadalom, se a gazdaságnak, se semminek, akkor hogyan lehet ezt a 16 évet lerövidíteni?
6: Azért vagyok bajban, mert szerintem teljesen világos volt, hogy amit látunk a propagandában, az ugyanaz a propaganda, amit a náci Németország vagy a kommunista rendszerek fel tudtak mutatni. Ennek ismerjük a nyelvezetét, a vizualitását és a hatásmechanizmusát is többé-kevésbé, amennyire ez megismerhető. És inkább az volt a döbbenetes, hogy ez újra és újra elővehető, és gyakorlatilag most is elérte azt a hatást nagyon sokáig, ameddig sok minden együttállás ez biztosította. Szóval, hogy ismerjük fel, és mondjuk ki, szerintem egyébként ez nem egy tudományos kérdés, és nagyon sok minden, amit elmulasztottunk, az nem tudományos kérdés, hanem a kimondás. Világosan tegyük mindenki számára egyértelmű, hogy ez itt propaganda, ezt azért csinálják, hogy téged becsapjanak, téged manipuláljanak, és hogyha te ez alapján fogsz döntést hozni, akkor az nem a te érdekeidet fogja szolgálni, hanem valaki másét. Ezt... És akkor utolsó mondatom, szerintem elmondtuk, csak talán nem elegen. És akkor én azt gondolom, hogy a szembenézésnek egy olyan szintje, ami itt szóba került, de ez egy önálló téma is lehet, ez mégiscsak egy intézményi szintű szóbanézés, vagy szembenézés, bocsánat, hogy a pszichológusoknak a mindenféle szervezetei, a Magyar Tudományos Akadémia, a milyen meg olyan társaságok, ezek hogy tűrhették el azt, hogy pontosan látják, hogy mi történik körülöttük, pontosan tudják, hogy ennek mi lesz a társadalmi egyéni hatása, és nagyon-nagyon ritkán került sor arra, hogy ők mint intézmény is szóvá tettek valamiféle hatalmi visszaélést. Az intézmények vezetőinek és működésmódjának a felülvizsgálata az szerintem nélkülözhetetlen, és hát ez most egy aktuális kérdés, mert hogy tényleg az van, hogy jönni fognak vissza eddig a politika, a közigazgatás területén ebben a rendszerben résztvevők ezekbe a tudományos és szakmai intézményekbe, és mi megtárt karokkal várjuk őket, szóval hogy ez biztos, hogy tévút és rossz felé visz.
1: Mi sajnos nem vagyunk elég bátorak ahhoz, hogy... Annyira igyekeztem berakni ebbe a mondatba, hogy meghívjuk ide a különböző MPT-k, Magyar Pszichológiai és Pszichiátriai Társaságnak a vezetőit, de hogyha bárki érzi magában az affinitást, és van saját műsora, akkor hívja be őket, és tegye fel ezt a kérdést. Menjünk tovább még így a gyors pár percben. Luca, Lili, valamelyikötök, szóljon meg.
3: Mondjad.
0: Én azt gondolom, hogy a szociológusok nagyon szépen viselkedtek ebben a 16 évben. Én nagyon büszke vagyok a kollégáimra, akik magyar intézményekben dolgoztak, és szociológusnak tekinthetőek, tehát most nem azokra gondolok, akik a kamu propaganda felméréseket végezték, hanem azokra, akik valódi munkát végeztek. Én ott pont nem látom azt, hogy hiba lett volna az etikus és morálisan elfogadható működésben. Én azt gondolom, hogy itt az egész társadalomnak kell egymás iránt is szolidárisnak lennie, egymásért is felszólalnia, és sokkal hangosabbnak lennie, de én nem hibáztatnék egyetlen szakmát, mert pont ez a lényeg, hogy ezt mindannyian közösen tapasztaltuk meg, és nem tudtuk, hogy mit csináljunk, és szerintem nagyon sokan, nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mit lehetne csinálni, és nagyon sok mindent megpróbáltunk, ami nem volt elég, aztán egyszer csak meg most végül mégiscsak elég lett, de én Gábornak adnám vissza a labdát, vagy a nem tudom mit, szerintem a média és a nyilvánosság az ennek a legeslegfontosabb terepe, hiszen ott tudjuk elmondani, hogy mi az, ami nem elfogadható, és ezért volt a kormány nagyon-nagyon gyorsabban, hogy ezt a területet morzsolja fel leghamarabb.
3: Akarsz rá még reagálni, vagy inkább ez egy ilyen költői kérdésként marad ott lebegve? Nagyon egyetértek mindkettőtökkel, és így azon gondolkodtam, hogy például a szakmánkban egyedi esetek voltak, tehát például itt a Dávid a legjobb példa erre szerintem, vagy az egyik legjobb példa erre, aki mert és rengeteg energiát, tehát ugye posztjaidból az látszik, hogy rengeteg energiát tettél abba bele, hogy folyamatosan a rendszer visszásságaira rávilágíts és ügyek mentén kiállj, és igen, ez szerintem is egy nagyon, nagyon tiszteletreméltó dolog, és nagyon köszönöm én is a szakma nevében, és hogy elszigetelt esetek voltak, amik nagyon-nagyon fontosak, és ahogy a Luca is megfogalmazta itt a Birevics beszédet idézve, hogy már egy-egy ilyen megmutatkozás, vagy láthatóvá tétel is nagyon nagyban tud változtatni így a társadalmi együttműködésen, vagy a hiten abban, hogy tudunk változtatni a helyzeteinken, viszont valóban az, hogy megkövessük önmagunkat így rendszer szinten is, azt én is elengedhetetlennek tartom. Hogy ennek mi a formája és mi a nyilvánosság, az pedig majd nem tudom, nálam okosabb embereknek így az asztala lesz. Én amit így egyéni szinten érzek, mint a társadalom apró kis mozgatórugói vagy fogaskerekei szempontjából, az abban való gyógyulás, hogy jogosultnak érezhessük magunkat a véleményünknek a kinyilvánítására, és mert hogy ezt a jogosultság érzést vesztettük el, és hogy ezáltal tudunk rádöbbenni arra is, hogy itt cselekvőképesek vagyunk. És hogyha ez a bevonódás, ez így folyamatos és rendszeres, és a hatalom viszont meghallgatja a hangunkat, mert itt ugye ebben is sérültünk, és ez a sérülés is elkezd egy idő után gyógyulni, hogy a általunk kimondott szavainknak jelentősége van, hogy ezek nem pusztába kiáltottak, akkor fokozatosan elindulhat a gyógyulásnak a tendenciája.
1: Véget ért a műsoridőnk. Nagyon-nagyon köszi mindhármútoknak. Köszi Szirtes Lili, Váradi Luca és Polyák Gábor, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.
1: És még be kell harangoznunk a következő műsort, ami 2 hét múlva lesz. Ebben a Roma Sajtóközpont fog érkezni, az egyikük biztos, hogy Kadét Ernő lesz, lehet, hogy még valaki más is, és doppergés, hogy Nébül Zsolt elvállalta, hogy eljön, aki a Sükösdíj Tambura zenekarnak a vezetője, még nem biztos, hogy személyesen, lehet, hogy csak online, mert Sükösdön él, amikor telefonon beszéltem vele, éppen a traktorral hajtott, és kihangosítva beszéltünk. Szóval nagyon megtisztelő, hogy ő is el fog tudni jönni, szuper, hogy ő is fog tudni beszélni itt a rádióban. Szóval köszönjük még egyszer, és Tomi, neked is van egy közérdekű bejelentésed.
2: 1% tilos, jövő szerda határidő, illetve tilos maraton, az ugye júni 5-től 13-ig, gyertek, adakozzatok, és hogyha valakinek holnap esteje még szabad, akkor egy programajánló keretein belül ajánlom a Terem nevű óbudai helyiséget, ott 3 fantasztikus zenekar fog fellépni, a Normál, a Nincs Holnap és a Summer Freeze, 3 olyan híres zenekar, hogy egyiket se kell bemutassam, úgyhogy gyertek.
1: Köszi még egyszer, hogy voltatok, sziasztok!
2: Köszi.

Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Mi Csoda Világ 28. adása. A téma, mint általában, a mesterséges intelligencia. Mai vendégem a mesterséges intelligencia koalíció elnöke Jakab Roland lett volna. Vele már 2024. novemberre óta próbálok megszervezni egy beszélgetést. Végül 2026. februárjában fogadta el a meghívást, de sajnos utolsó pillanatban lemondta a részvételt egyéb hivatali elfoglaltságaira hivatkozva. Viszont nagyon kedves volt, segített abban, hogy a koalíció egy másik tagja, sőt szakmai vezetője Tóth Miklós álljon a rendelkezésünkre, akit egyébként szintén másfél éve próbálok hívni. Minden esetre most az utolsó pillanatban ő is lemondta a betegségre hivatkozva az adást. Ezúton is kívánunk neki jobbulást. Így hát utolsó pillanatban nem tudtam vendéget hívni, és jobb híján most egy rendhagyó adás lesz, vendég nélkül, egyfajta egyirányú kommunikáció. Arra gondoltam, hogy a vibe coding témájáról beszélnék, amiről az utóbbi időben több helyen beszéltem és beszélgettem, különféle konferenciákon és rendezvényeken, és ezzel kapcsolatosan pedig egy kicsit az informatika jövőjéről és az emberi készségekről a vibe coding korában. Most online jelentkeztem be az adásba, élőben, de betelefonálás az nehézkes lenne, viszont e-mailben fogadunk kérdéseket, hozzászólásokat, amit az adás végén átnézek, ránézek, és szívesen érintjük vagy meg a témákat, vagy megválaszolom a kérdéseket, hogyha tudom. Tehát a Micsoda Világa Tiloson kukac.gmail.com címre lehet hozzászólásokat, kérdéseket küldeni, ahogy máskor is, ez az adásnak az e-mail címe, tehát Micsoda Világa Tiloson, ékezetek nélkül is egyben írva, kukac.gmail.com. Most pedig térjünk rá a témánkra, ami tehát a vibe coding. Természetesen lehet, hogy sokan a hallgatók közül esetleg nem tudják, hogy miről van szó, de azt minden esetre feltételezem, hogy a mesterséges intelligenciának a nyelvi modelljeivel tisztában vannak, hogy azok mik és mire képesek, hiszen manapság már szinte nincs olyan ember, aki ne találkozott volna velük a mindennapi élet során is. Már most tudni kell azt, hogy a nyelvi modellek, azok ugye az interneten található szövegeken lettek tréningezve, betanítva, és onnan tanulták meg a nyelvi struktúrákat. Ugyanakkor az interneten nagyon sok programkód is található. Maga, hogyha például az internetes weboldalaknak a leírását nézzük, az is tulajdonképpen egy számítógépes nyelven történik, egy weboldalnak a létrehozása. Tehát az, hogy ezek a nyelvi modellek átböngészték az egész internetet, és megtanulták az ottani nyelvi struktúrákat, ez egyben azt is jelenti, hogy nem csak mondjuk angolul tanultak meg, amit a legjobban tudnak általában, hanem megtanultak minden más olyan nyelvet is, amiből elegendő adat volt fönn az interneten, köztük például a programozási nyelveket is igen jól tudják. Sőt, igazából sokkal jobbak benne, mint az élő beszédben, mert a programozási nyelveknek eléggé kötött szintaxisa van. A nyelvi modellek ugye statisztikai információkat tanulnak, tehát mindenféle korrelációkat, és hát a beszélt nyelvben ezek nem olyan kötöttek, mint mondjuk egy programozási nyelvben. Tehát nagyon-nagyon jól tudják a programozási nyelvnek a szintaxisát, és most már az érvelő modellek nagyon jól tudnak logikai érvelési láncokat is létrehozni, tehát tulajdonképpen bizonyos szinten gondolkodni, és megoldani problémákat. Tulajdonképpen ez úgy zajlódik, hogy saját magukkal beszélgetnek, és megvárják, amíg a probléma az kellő mértékben megoldódik, és akkor adják vissza nekünk a választ, amikor ez már megtörtént. Már most a vibe coding az lényegében nem más, mint egy olyan programozási módszer, ahol a fejlesztő, aki lehet egyébként egy olyan ember is, aki egyáltalán nem ért az adott programozási nyelvhez, sőt, akár még programozni se tud, természetes nyelven írja le az elképzeléseit egy ilyen mesterséges intelligencia nyelvi modell számára. És ezután a mesterséges intelligencia generálja neki azt a programkódot, amit a fejlesztő kívánt. Ez hatalmas nagy dolog, hiszen természetes nyelven írhatjuk le az elképzeléseinket, és természetes nyelven utasíthatunk egy nyelvi modellt,
És ez nagyon kinyitotta a lehetőségeket olyan emberek számára is, akik nem programoztak még életükben, de akár a programozóknak is, tehát ma már a programozók nagy része is intenzíven használja a nyelvi modelleket, hiszen nagyon sokszor olyan programnyelveket kell használni, amiket esetleg még nem tanult meg, vagy nem annyira mélyült el bennük, hiszen rengeteg programozási nyelv létezik a világon, és néha ezek között váltogatni kell. A vibe coding kifejezést egyébként Andrej Kárpáti, az OpenAI társalapítója alkotta meg. Az OpenAI ugye az a cég, ami a ChatGPT mögött áll, ami az egyik legismertebb és legelső nagy nyelvi modell. A kifejezést egy Twitter, azaz X üzenetben használta először, miután egy saját fejlesztésű alkalmazást teljes egészében AI generált kóddal épített meg. Tehát nem írt kézzel egyetlen sor kódot sem, helyette csak természetes nyelvi utasításokkal irányította a nyelvi modellt, amely így az irányítás alatt lépésről lépésre felépítette a teljes alkalmazást, amit kívánt. Természetesen ő tudott volna programozni, hiszen nagyon jó programozó, de kíváncsi volt arra, hogy mire képesek a nyelvi modellek, meg mi az a komplexitású probléma, amit még meg tudnak így oldani programozási problémát. És mivel sokan követik a tweetjeit, a kifejezés hamar elterjedt a világhálón. A vibe ugye azt jelenti, hogy hangulat, tehát ez egyfajta ilyen hangulatprogramozás, amire utalt ezzel. Andrej Kárpáti egyébként egy közösségi médiában jól ismert szlovák-kanadai mélytanulás szakértő. Nagyon jól érthető előadásokat szokott tartani, érdemes követni egyébként őt. Ha valaki meg akarja érteni például a nyelvi modelleket, akár a ChatGPT-nek a működését, akkor laikusoknak nagyon jól érthető és szemléletes módon megtalálható róla egy előadása a YouTube-on. Persze nagyon hosszú, de érdemes meghallgatni. Ahogy említettem, az OpenAI társalapítója volt, aztán az AI és az önvezetés részleg igazgatója lett a Teslánál, később majd újra visszatért az OpenAI-hoz. Most pedig, hogyha jól tudom, egy Eureka Labs nevű cégben dolgozik, azon, hogy az AI hogyan lehet a tanításba, AI-t hogyan lehet a tanításba jól és hasznosan bevonni, és az inspirálja őt, hogy ugye tanított, aki jó iskolába járt, az tanították esetleg szenvedélyes, kiváló tanárok, akik végtelenül türelmesek, a diákokhoz felismerik az egyéni igényeiket, de ugyebár ez a világ minden részén nem elérhető, és a mesterséges intelligenciában megvan a potenciál, hogy a világ összes nyelvén folyékonyan képes legyen türelmesen, és a diákok egyéni igényét felismerve akár nagyon nagy tudással és szenvedélyesen oktatni, és szeretné ezt az élményt megadni a Földön minden embernek, és tulajdonképpen ezen próbál most dolgozni. Mindezt csak azért mondtam el, hogy ahogy látjuk az életútját, OpenAI, Tesla, és ez az egészen új kihívás az oktatásban, tehát ő igazán, ha valaki, akkor igazán jól tud programozni, és érti a mesterséges intelligenciát és a mélytanulást. De mégis a programozók számára is egy hatalmas nagy segítség a mesterséges intelligencia, és ma már a legnagyobb cégek is a kódjuknak nagy részét mesterséges intelligenciával írják, amit persze nagy tudású programozóknak ellenőrizniük kell, főleg, hogyha biztonságkritikus alkalmazásokról van szó. Hiszen ahogy tudjuk, bár, ahogy mondtam, sokkal jobban tudják a nyelvi modellek a programozási nyelveket, mint mondjuk az élő nyelvet, de azért hallucinációk mindig lehetnek. Nem is feltétlenül a programnak a szintaxisába, bár abba is előfordulhat, de akár az algoritmusokban, amiket próbál megvalósítani. Na de térjünk vissza a vibe codingra. Ez a világ egyik legdemokratikusabb technológiája, szokták mondani, hiszen bárkinek lehetőséget ad a digitális világban. Van, aki úgy fogalmaz, hogy az első modern technológia, amit először nem a hadsereg és a kormányok használnak, hanem minden ember rendelkezésére áll tulajdonképpen.
És az emberek ebben előrébb járnak, vagy járhatnak, akár mint a kormányok és a hadsereg. Hiszen a legtöbb ilyen mesterséges intelligencia modell az elérhető, nagyon sok nyílt is van, amit szabadon lehet fejleszteni, és nagyon sok ingyenes is van egyébként, amit akár laikusok is, diákok is, bárki használhat. Alexander Wang, a Meta 28 éves milliárdosa, és AI szaktekintélye szerint a következő Bill Gates, az most körülbelül 13 éves lett, és éppen vibe codinggal foglalkozik. Wang úgy véli, hogy tulajdonképpen most ez az a pillanat, amiben most vagyunk az AI korszakban. Ez nagyon hasonló a személyi számítógépek korai éveihez, amikor Bill Gates vagy Zuckerberg előnyhöz jutott azáltal, hogy tulajdonképpen fiatalon kísérletezgettek. És most itt van a lehetőség nagyon sok fiatalnak, hogy ezt megtegyék egy olyan eszközzel, ami hihetetlen nagy lehetőségeket kínál. Tehát miért is mondjuk azt, hogy a világtörténelem egyik legdemokratikusabb technológiája? Egyrészt, mert mindenkinek elérhető ez a lehetőség, és nem kell hozzá szaktudás, tehát nem kell hozzá 5-10 évet tanulni, sőt, akár egy gyerek is megcsinálhatja vele az ötleteit, nem kell hozzá komoly erőforrás, se pénz, sőt, teljesen ingyen is hozzáférhető. Természetesen a...

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. A madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mint ha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük verebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A Torinói Egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük. Takács Attila entomológus új mojlepkefajt fedezett fel Magyarországon. A törpezanos zsákos mojlárvái kizárólag a buglyos törpezanos levelein élnek, és jellegzetes levélpáncélt építenek, amelyben áttelelnek. Számolt be róla a Qubit. A fajt integratív taxonómiával sikerült azonosítani. DNS vizsgálat alapján szinte tökéletesen egyezett egy dél-olasz rokonfajjal, ám az ivarszervek morfológiai különbségeket mutattak, ami két külön fajt igazolt. A felfedezés bizonyítja, hogy a hagyományos morfológiai vizsgálatok ma is nélkülözhetetlenek. A törpezanos zsákos moly egyelőre csak a Pannon biogeográfiai régióban ismert, hazánkban mintegy 12 lelőhelyét azonosították. Élőhelye veszélyeztetett. Ahol a legeltetés elpusztítja a tápnövényt, ott a moly sem marad meg. Megmentői kiengedték az Északi-tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hete rekedt sekély vízben a németországi Wismaröbölben. Számolt be róla a The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, dalokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett el úszni. Dánia közölte, hogyha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Na most tényleg, hova tűnt az, hogy a jótékonysági felhívás meg az adó, már nem kell mondani, jó, oké? Okay?
3: Nem kell mondani.
2: Ja, ott van, igen. Jótékonysági felhívás következik. Légy szíves, adjad már nekünk a személyi jövedelem az 100 000-eket, nagyon szépen megköszönnénk, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma. 18, Balázs?
4: 0-0.
2: Béni?
5: 24-54 kötőjel 2 kötőjel 41.
2: Ennyi. És tudjátok, hogy mondta? Behúny szemmel fejből. Csak mondom. És ami ennél még sokkal, ez egy jótékonyság felhívás.

0: 好吧。
1: Sziasztok! Elvileg adás. Adásban.
0: Igen. Ez itt a Körkapcsolás, a Tilos Rádió vidéki műsora, és egyébként Szegedről is, Debrecenből is szoktunk lenni, de ma csak Debrecenből vagyunk. És én Gerda vagyok, és itt van Laci, és sziasztok. Itt van még Matolcsi Fábián, most újonnan egyszer.
2: Sziasztok!
0: Most először. Ez a megtiszteltetés tért minket, hogy Matolcsi Fábián becsatlakozott.
1: Igen, köszönjük szépen, hogy itt vagy. És bármi kérdésetek van Matolcsi Fábiánhoz, akkor az adástelefon él, és plusz 36 1 2 15 37 73-as. Szóval ezen tudtok bármiféle kérdés vagy megjegyzést tenni, és várjuk is ezeket, mert így kicsit téma hiány vagyunk.
0: De azért nem nagyon, csak
1: mert
0: egy
1: van
0: kicsit.
1: Miről beszélni.
0: Így van. Egyébként majd a következő adás témája lesz leginkább, de most egy kicsit belenyúlunk ebbe is, és majd két hét múlva erről egy kicsit tágabban egy vendéggel együtt majd beszélgetünk, hogy a Debreceni Helyi Független Újság, ahol amúgy én is dolgozom, erről szokott lenni szó az adásban, az most abban a helyzetbe került a Debreciner, hogy egy hónapja van arra, hogy előteremtse a működést előteremtse a forrásokat a további működésre. Ez azt jelenti, hogy 1500 darab előfizetőt gyűjtünk arra, hogy biztonságosan tudjunk működni. Most ez fontos így elmondani, hogy most tényleg abban a helyzetben van az újság, hogyha ez nem gyűlik össze elég támogató, akkor be kell fejezni a működés, és ez azt jelenti, hogy Hajdú-Bihar megyében nem lesz egyáltalán más független újság. Úgyhogy most erre gyűjtjük a támogatókat, a debreciner.hu-n megtaláltok minden információt, van havi előfizetés 2000 forinttal, de egyszeri támogatásra is van lehetőség, és az is nagy segítség egyébként ebben a helyzetben az újságnak, szóval nyilván hazabeszélvén, de arra buzdítok mindenkit, hogyha megteheti, akkor támogassa azt, hogy Debrecenben, Hajdú-Biharban is legyen egy független újság. És ezzel felvezetem a hírperceket a mai adásban.
1: Hát azért fontos, hogy olyan dolgok derültek ki így általatok, amire én nem, ja, országos média nem biztos, hogy fel tudott volna tárni, vagy nélkületek nem tudta volna. Szóval, ja,
0: igen,
1: én már megtettem az előfizetést, és erre buzdítok mindenkit, aki megteheti. Nagyon jó érzés van.
0: Igen. Egyébként, igen, hogyha így, hogyha most így ez a téma amúgy, hogy milyen ilyen ügyek voltak, amiket egyébként a Debreciner derített fel. Például amúgy a mi országos hír volt így talán nem régiben, az ugye a 106-os vasútvonal, ami a mi kérdésünkre árult el, leköszönt közlekedési miniszter Lázár János, hogy a CATL akkumulátor gyár miatt zárták be, illetve azt is a Debreciner derítette ki, hogy hova tervezik az új vasútvonalat a CATL helyett, tehát hogy ugye itt az akkumulátorgyáron keresztül ment korábban ez a vasútvonal, ezt bezárták még 25 októberében, és utána nem nagyon volt nyilvános az, de az önkormányzati honlapnak egy eldugott sarkába megtaláltuk. Ott környékbeli lakosok segítségével, és abból elég nagy hír lett, hogy végül a 106-os vonalat egyébként olyan területen tervezték keresztülvinni, ahol még létező lakóházak vannak, és laknak is bennük, tehát hogy egy konkrét telken is keresztül vitték volna. Ez majd kiderül egyébként, hogy ez majd így marad-e amúgy, ez a terv. Egy kicsit módosították, amikor lett egy elég nagy felháborodás ebből, egy kicsit távolabb vitték attól a városrésztől, amit érint. De kérdés, hogy most ez egyébként marad, de mert most vitézi, azt mondta az új közlekedési miniszter, hogy a 106-os bezárása az elég példátlan, hogy egy akkumulátorgyár miatt egy ilyen forgalmas mellékvonalat bezárnak, úgyhogy azt szóval egy kis technikai gond, de azt mondták, hogy újra nyitják ezt a 106-os vasútvonalat. Úgyhogy ez is például egy ilyen ügy, ami a Debrecenben felmerült.
1: És volt valami egyéb, amit már Vitézi úr így Debrecennel kapcsolatosan említett még, mert volt itt egy pár olyan dolog régebben, ami nagy port kavar talán, és hogy például a közlekedési múzeum, vagy hasonlók nem kerültek szó, azt nem figyeltétek, nem láttátok esetleg?
0: Hát szerintem még erről a közlekedési múzeumról amúgy nincs szó, de például, ami Debrecennek egy elég súlyos hely, a nagy állomás, ami, aki nem ismeri Debrecent, ez a Debrecen városnak a vasútállomása, és ez egy elég méltatlan állapotban van már nagyon régóta, amúgy 2010 óta lengették be folyamatosan, gyakorlatilag évente, hogy felújítják. Ez kezdődött ott, hogy egy ilyen intermodális központot csinálnak, ebből megcsináltak a terveket, talán még kétszer is, nem lett semmi.
1: Ez mikor is volt?
0: Hát ez 10 körül, 10-12-ben, és akkor utána szünet, megint új tervek, ez elég sokáig ment, és akkor amikor tavaly volt ez az ügy, hogy a Mini Dubajt csinálná Lázár, akkor utána az is eszébe jutott, hogy a debreceni nagyállomást is törököknek eladja. Tehát ezt nem araboknak, hanem törököknek adták volna el, és akkor ebből megint azóta semmi nincs, úgyhogy egyébként ezt is az itteni Tiszás most már képviselő, Tárkányi Zsolt amúgy bejelentette, hogy felújítják a nagyállomást, tehát nagy feladat amúgy tényleg meg, de ja, lehet, hogy csak akarat kell hozzá amúgy.
2: Hát aki belép Debrecenbe, igazából az első, amit igen. Lát, hogyha tömegközlekedésre érkezik, leginkább vasúttal, akkor az első dolog, az fogadja a városban a nagy állomás, és az jelenleg nem méltó Debrecen számára, hogy ezzel fogadják az embereket.
1: Szóval sokat jártam a nagy állomás ugye, a munka ügyben, és egyszer elkaptam, hogy egy francia csapat kilépett, és ahogy kiléptek a nagy állomásra, és meglátták a Petőfi teret, hogy mi is van. Hát igen, megértem. Csak már én egy kicsit romantikusan gondolok a mostani nagy állomásra. Annyira megszoktam.
0: Hát igen, de nyilván... tényleg egy elég furcsa.
1: 50 évvel van lemaradva kb. Igen. Nincs mozgó lépcső, nincsen lift a peronokhoz. És... hát, mi lehetne sorolni?
0: Igen.
2: Hát szét van törve,
0: igen. Igen, az aluljáró, amit télen az volt a megoldás a Debrecen nagyállomáson, hogy vödröket raktak az aluljáróba, mert esett be a víz, szakadt le a plafon, ilyesmi, szóval ráférnem. Úgy tényleg szerintem így vidéken az egyik legrosszabb állapotban lévő.
1: Igen, és most még fokozva is van, hogy kivergődöd magad a nagyállomásról, és a Petőfi téren át akarsz menni a zebrán, ahol most el van kordonozva, és kurva nagy szakadékok vannak az út közepén, és ott szambáznak az emberek, hogy le van sötétítve a lámpa, nincsen zebra ott azon az oldalon, szóval vagy el kell menni az aluljáróig, vagy igazából csak ott lehet.
2: Hát, hogy szóval... a másik zebra az átsétálsz.
0: Hát, vagy mész,
1: igen,
0: szóval egy ilyen nagyon nagy kört teszel. Szóval
1: a villamos sinen kell így átmened a túloldalra, és akkor...
0: De igen, és amúgy erre a megoldás a debreceni városvezetésnek mi volt nemrég, még a kampány alatt, hogy Széles Diana, aki indult képviselőjelölt a Fidesznek Debrecenben, ő azzal kampányolt, hogy kamerákat szereltek ki az aluljáróba. Hát köszönjük szépen, hogy végig tudják nézni a biztonsági emberek, hogy leesel a törött lépcsőkön.
1: Igen, vagy éppen ürít valaki magán egyet, de igazából csak arra szolgál.
2: Igen, az a az a kifejezés, hogy nagy állomás veszélyes, az általában nem a emberi veszélyet fedi fel, hanem a konstrukció. Hát az építkezésből származó hulladékokot hagyása, stb.
0: Igen. Hát meg tavaly, amikor a nagy állomás bejáratánál rászakadt valakire, vagy nem szakadt rá, hanem így valaki mellé leesett a földre, így a homlokzatból egy ilyen nagy kődarab, az is tök, hát igen. Amúgy voltam nyáron, tavaly nyáron voltam Székesfehérváron, és semmi extra ott például a vasútállomás, de annyival jobban nézett ki, hogy így meglepődsz, hogy Debrecennél sokkal kisebb városokban sokkal normálisabbak a vasútállomások amúgy.
1: Hát igen. Én Belgiumban voltam, egy Debrecen méretű városban februárban, és elborzasztott a látvány, hogy mennyire hozzá tudnak szokni egyes emberek a kényelemhez. Hogy egy perc alatt a vonatból kiszállva már a villamoson lehetnek, és 10 perc múlva már a belvárosban vannak. Mozgó lépcsők akár, és lifteken, szóval...
0: El sem marak olyat képzelni. Hát, Debrecenben sokkal... megépítenének egy mozgó lépcsőt, rá sem mernék állni, annyira furcsa lenne.
1: És itt még az is volt, hogy a terve, hogy aluljáró fog a Petőfi téren a 4-es főútot megy keresztül, Piac utca Petőfi tér között, és az is volt tervben, de ez is egy időben ezzel a... Hogy?
2: Szépen halad.
1: Igen, alakul, a lyuk már megvan egy rész.
0: Hát igen, amúgy van mit csinálni, amúgy az
1: kíváncsi
0: meg ilyen...
1: Kíváncsi leszek, hogy mennyire hosszú távú tervez, vagy...
2: Hát mondom, hogy mennyire gondolják sürgősnek ezeket a beruházásokat, meg fejlesztéseket. Mennyire helyezik prioritásba. Mert amúgy a Tárkányi Zsolt beszél, én ott voltam pont, mikor mondta, hogy a nagy állomást fel fogja újítani, vagy hogy hát nem ő személyesen, de hogy fel fogják újítatni. És ő mondta, hogy ez egy nagyobb prioritást fog kapni, mint más beruházások, mert ez tényleg az egyik legfontosabb dolog szerintem, hogy a csomópontok kialakítása az szépen meg legyen csinálva, és gördülékenyebb legyen.
0: Igen, meg a Tárkányi államtitkár is lett vitézi alatt, ő lett az egyik államtitkára, úgyhogy azért ez is érdekes lesz, hogy nyilván talán egy jó jel ilyen szempontból, bocsánat, hogyha debreceni képviselő az államtitkár, mert akkor lehet, hogy több, tehát hogy legalább az, hogy tud a problémákról. Egyébként közben megkerestem, és azt mondta a vitézi, hogy az is egy prioritás, hogy újra nyitják a 106-os vasútvonalat. Ezt amúgy megnézem, hogy ezt hogy fogják megcsinálni, mert amúgy ez konkrétan az történt, hogy októberben bezárták a vasútvonalat, szerintem már október 18-án talán, vagy 13-án, és utána már egy héttel már felszedték a sineket. Ott a gyár környékén. Tehát nem annyira egyszerű szerintem amúgy újra nyitni, de hát hajrá! Igen, meg ez egy nagyon forgalmas vonal volt egyébként, a 106-os, ez ugye szerintem sokat volt hír, úgyhogy most ezt valaki hallgatja, lehet, hogy így tudja, de egyébként a 106-os így a román határtól Debrecenig az ilyen kis településeken keresztül ment, Nagykerekitől indulva, és ez egy nagyon fontos vonal volt, nagyon sokan, akik ebben a bihari térségben laknak, ahol sok ilyen kis falu van, azok ezzel jártak be Debrecenbe, vagy más nagyobb városokba a megyében dolgozni, és azért ez egy nagyon fontos vonal volt, úgyhogy azért is volt ekkora fájdalom sokaknak szerintem, hogy bezárták, mert tényleg annyira befolyásolta a mindennapi életet, hogy egy elég erős példája szerintem így a lezárult Orbán rendszernek.
1: Buszokkal nem tudták pótolni azt a forgalmat, ami egy olyan sűrűségben indultak, vagy sűrűn indultak a vonatok, mint a... Vagy sűrűben indultak a vonatok, mint most a buszok, és amúgy ezt a... Nem is tudom, a magyar hang volt itt az utolsó járaton.
0: Meg mi
1: is. Készült
0: igen.
1: Videó, meg ti is.
0: Igen.
1: Hogy igazából ez lenne a lényeg az ilyen kis települések esetében, hogy hogyha lenne infrastruktúra rá, akkor ki lenne használva, mármint kevesebben választanák esetleg az autózást, és akkor...
2: Igen, igen. Hát már tehát attól függetlenül, hogy mondjuk ez 10 ember, vagy 10 000 ember használja egy nap, arra, hogyha szükség van, akkor azt meg kell teremteni. Egyszerűen Martinkán is, én ugye Martinkán élek, és az autóbusz forduló, az Martinka legelején van, és az autóbusz fordulótól még van 2 megálló Martinkán. Tehát egy ilyen 3 kilométeres szakaszon nem megy már végig a busz Martinkán, hanem visszafordul Debrecenbe. Így a utolsó buszok, amik nem mennek Hajdúsámson felé. És az is lehetséges, hogy 3 öregasszonynak lenne szüksége rá este, viszont nekik nagy szükségük lenne rá, hogy ne cipeljék végig a 10 kilós szatyokat a bálokon 2 kilométeren keresztül. Szóval, igen.
0: Igen, meg amúgy ez a nagykerek kivonal, ez tényleg nagyon forgalmas volt, szóval ez szinte, ez úgy tehát, hogy abban az időben, amikor forgalom van ott, az elég tele volt ez a vonal, nem hinném, hogy ez naponta nagyon sokat járt volna, azt hiszem, ilyen 4-5-ször járt naponta, de még az is azért elég erős az ilyen helyeken. Úgyhogy egy eléggé kihasznált vonal volt amúgy. Egy másik gyors téma, amit bedobnék esetleg, hogy utoljára beszéljünk róluk, de a fideszes politikusok többek között, illetve Debrecenben egy DK-s is választási vereségük után letörölték magukat az internetről, ezt nem tudom, hogy...
1: Ja, aha. Ilyet lehet.
0: Hát, na ez az, amúgy, hogy ez amúgy a Szegeder cikke, de mi is foglalkoztunk vele.
1: És kik voltak amúgy?
0: Hát Hajdú Biharban Varga Zoltán DK-s listás jelölt. Ez a hallgatóknak onnan lehet érdekes, vagy onnan lehet ismert Varga Zoltán, hogy ő volt, aki a parlamentbe bevitte egy ereszt, tehát hogy egy ereszt csatornát, igen, így a kezébe. Ő volt, aki még anno a debreceni közgyűlésben alusisakban vett részt.
1: Azt hajtogatta, hogy úgy hitte magát.
0: Hát ezt nem tudom sajnos, de igen. Szerintem otthon meghajtogatta, illetve kész. Még nagyon sok furcsaságai voltak egyébként. Nagyon, nagyon egy elég érdekes politikus.
1: És kiegészítenem, hogy lehet-e ilyet, és baj-e? Hogy
2: morális.
0: Igen.
2: Hát az ereszt.
0: mutogatta a parlamentbe, de egyébként még a...
1: kapcsolatban?
0: Én azt hiszem, hogy igen, de annyi mindent csinált a közölt, hogy nem emlékszem. Illetve volt Bodó Sándor, aki az 5-ösben indult, Hajdúbér 5-ös választókerületben, az volt az a választókerület, ahol Ruszin Szendi Romulus, immár honvédelmi miniszter nyert. Bodó elég régóta, szerintem, hogy 20 éve volt ő is ott képviselő, és alul maradt idén, illetve a 2-es választókerület korábbi képviselője, akit már erre a választásra lecseréltek, Pósán László, akiről szintén ódákat lehet szerintem zengeni. Ők törölték magukat így hamar a választás után.
2: Van olyan fideszes politikus, akiről nem lehet ódákat
1: zengeni? Mint a környéken.
0: Így. Hát igen, amúgy ez Szegeder megkérdezte a TASZ-t, hogy ez lehet-e? Mert ugye ez egy ilyen hivatalos dokumentáció egyébként a politikusoknak a tevékenységéről, szóval ez nekik a politikusi oldalukon van egy csomó info, ami gyakorlatilag sehol máshol nincs amúgy.
1: De akkor politikusi tevékenységüket is felfüggesztik? Vajon?
0: Igen.
1: Ja,
0: tehát, akkor hát jó, csak érted, tehát, hogy így nem olyan könnyű ellenőrizni, hogy mit csináltak a múltban, és most nyilván ez van, hogy nyilván ők vesztettek, de hogy így azért nehezebb egy kicsit ellenőrizni azt, hogy ők miket csináltak a kampány alatt például, ami most azért voltak ott érdekes dolgok, vagy ebben években, amikor még képviselők voltak. Amúgy Varga Zoltán Debreciner cikke alá bekommentelt, innen is üdvözöljük Tilos Rádió adásával, és azt, hogy ezzel a cikkel kapcsolatban, igen, hogy törölte magát, az Csima személyes profiljával kommentelt be, nem annyira kedvel minket, és azt írta, hogy szerencsére a Debreciner tevékenységének köszönhetően minden politikusi tevékenysége megtalálható még online, és ezt köszönjük szépen Varga Zoltánnak, ez valóban így van, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe a debreciner.hu-n a Varga Zoltán címkét, itt valóban meg lehet találni azt, hogy ő mikben volt, meg is nézem.
1: Nézd, bökjünk egyet, törgess meg, hiszen... Nos.
0: A szelfizés. Ó, hát, na, rábögtünk egyre. Itt az volt amúgy, hogy nagyon sokat szelfizett Varga Zoltán ilyen ételosztásokon, amúgy más nagyon nem csinált igazából. Ja, volt egyszer, amikor Dobrevkára nyilatkozott nekünk egy ügyben, és ezt kiraktuk, ezt, hogy mit nyilatkozott, megjelent a Debrecenben, és ezt utána Varga Zoltán azt mondta, hogy nem is ezt mondta, meg a DK is azt mondta, hogy hát nem is ezt mondta Dobrev Klára, és erre mi pedig kiraktuk a hangfelvételt, amikor pontosan azt mondta, amit le is írtunk korábban, és utána már nem válaszoltak.
2: Van egy mondás, hogy az internetre nem lehet semmi sem.
1: Igen, azt mondtam, ami egyszer felkerül, az annak...
2: Hogy ennek így normális esetben van, nem örülnék. Hogy normális esetben jó lenne, hogyha le lehetne törölni valamit, de azért remélem, hogy itt most hatályba lép ez a szabály.
0: Hát meg más az, hogy te, mint átlag ember letörölsz valamit, meg más az, hogy egy politikus végig kampányol azért elég vehemensen 2 hónapot, vagy 4 évet, vagy most attól függ, hogy honnan nézzük, és utána vége a választásnak, nem sikerül, ugye Varga Zoltán az 1%-ot sem érte el, talán Debrecenben, és akkor vége a választásnak, és mint közszereplő te így ezt letörlött, szóval ez egy kicsit szerintem ilyen más kérdés. Úgyhogy ezek voltak. Bodó Sándort én úgy hallottam, hogy ő úgy döntött, hogy ő nyugdíjba is megy. Ő végül tényleg be se ült a parlamentbe.
1: Hát jó pihenést.
0: Jó pihenést kell.
1: Azt hiszem ráfér.
2: Kellemes időt.
0: Ugye még az egyik kedveltebb volt. Még itt a megyében, még ő az ilyen, egyik ilyen kedvelhetőbb fideszes politikus volt, amúgy Bodó. Őt azért is volt kérdés, hogy végül Ruszin Szendi megnyeri ezt a választókerületet, mert ő még, neki nem voltak ilyen nagy botrányai, meg egészen el volt, ilyen csendes volt, de majd kiderül esetleg, hogy mibe lehetett még, majd ugye lesznek talán hivatalok, amik majd megnézik, hogy esetleg még miket csinált, amit nem posztolt ki Facebookra. Úgyhogy igen, ilyenek voltak amúgy. Hát itt Debrecenben szerintem így...
1: Már lejárt a határideje, ugye a plakátok leszedésének?
0: Aha, 2 napja.
1: Ja.
0: És láttál még plakát?
1: Én Nyíradonyban, de még múlt héten. Csak olyan kurva magasan volt, hogy nem tudom, hogy került oda. De ja, egy utolsó Antal Szabolcs bástya még nem dőlt le.
0: Tényleg, Nyíradony. Ez most nektek is szerintem, hogy új infó lesz, hogy Nyíradonyban Tasó László volt leköszönt képviselő úr. A polgármesteri hivatalban foglalt gyakorlatilag egy épület szárnyat az országgyűlés támogatásából, volt ott a képviselői irodája, mert amúgy az országgyűlési képviselőknek szokott lenni egy helyi irodája mindenhol, és ugye Tasónak, a hármasnak Nyíradony volt a központja, de ő úgy döntött, hogy ezt a polgármesteri hivatalban egy

0: hogy kipakolt tesó, de a
1: Durva.
0: poharakat elvitte amúgy az irodából, az irodai konyhából. De fú, brutális.
1: Akkor ezek, amik itt a minisztériumokban történtek, ezek az
0: Hát az meg legalább ott
1: kicsiben
0: hagyták
1: is
0: a
1: megvolt.
0: poharakat, igen. De itt a poharakat kipakolták konkrétan. Azt hiszem, ott van az irodának egy ilyen teakonyhája, és akkor ott van 4 üveg ásványvíz, de egyébként
1: Ja,
0: ennyi.
1: hogy ennyire nagy polgármester
0: Igen,
1: rakta
0: azt a
1: ki.
0: nyíradonyi polgármester rakta ki, és
1: Milyen leírása, vagy miért volt ez
0: térségünk.
1: fontos, hogy ezt ki?
0: Hát azért, mert ugye tesó ide nem engedte be az önkormányzatnak a munkatársait, csak a megválogatottakat ebbe az irodába, és én is voltam amúgy ebbe a hivatalba, és ott tényleg egy ilyen dupla falu ajtó van. Én arról is láttam képet amúgy, hogy ez nem biztos, de úgy látszott, hogy tesó az egyik, még a választás előtt éjszaka pakolhatott ki az irodájából. Volt egy kép, hogy éjszaka ott áll egy ilyen platós kocsi, és pakolnak ki. Ez lehet, hogy akkor volt. És most teljesen üres maradt egyébként ott utána ez az irodarész. Hát biztosan
1: Akkor ez nem semmi.
0: hasznosan fogják tudni majd megtölteni.
1: Páncélajtó.
0: Aha, ilyen páncélajtó, számzár.
1: De milyen színekben indult a
0: A polgármester
1: Szilágyi?
0: független nyíradonyba. Úgyhogy elképesztő
1: Nem tudom, hogy az a
0: egyébként.
1: Szilágyi, akinek ott a kisboltja van.
0: Igen, ugyanaz a Szilágyi,
1: Igen,
0: akinek
1: az
0: nyíradonyba
1: régen
0: kis.
1: amúgy izé volt.
0: Fideszes képviselő volt ő is.
1: Rendezvényterem kerül.
0: Igen, és
1: Úgyhogy
0: egyébként a
1: érdekes
0: tesónak
1: dolgok.
0: az irodája, ez a lezárt rész, ez magába foglalta egyébként a nyíradonyi polgármester hivatalnak az esküvő, vagy az ilyen rendezvénytermét, ahol az esküvőket szokták tartani, a hivatal, tehát ugye a polgári esküvőknek az ilyen hivatali részét Nyíradonyban, és azt mondja a polgármester ebben a videóban, amit kitett, hogy itt azok, akik össze akartak házasodni Nyíradonyban, azok csak az utca felőli bejáratról tudtak ide bemenni, mert amúgy a másik bejárat az meg tesó irodáján keresztül vezetett, amit ugye ő meg bezárt, szóval ez is érdekes egyébként, hogy az országgyűlés miért fizette ezt. Amúgy, mert nyilván tehát, hogy ez az országgyűlés pénzén volt, nem is tudom hány, 340 négyzetméter volt leírva a szerződésben, és ugye ebben benne volt a...
1: Egy
0: Igen,
1: pár üveg ásványvíz.
0: itt van, hogy bemennek a
1: Csapdokon is
0: telefonjába.
1: szerelték le, hát ez még
0: Ez
1: az
0: olyan,
1: ki
0: mint amikor
1: lehetett.
0: tavaly volt ez a képviselő a Pesten, aki lemondott, és még a
1: Bekapcsolódott.
0: lámpakartot is kivitte.
1: Azt a
0: Úgyhogy
1: jó.
0: kipakolta, ott látszik a videón, hogy a íróasztalának hol volt a helye, meg a forgószéknek hol volt a helye, ahol kikopott a parkettől, de tényleg még mindent
1: Ott is a csapat
0: kipakolt.
1: van hagyva, hát az még
0: Igen.
1: 5 perces
0: De
1: meló.
0: csak ez ugye azért érdekes, mert azt itt tudni kell, hogy ez nem, tehát, hogy ez nem az ő saját cucca,
1: I, hát
0: ami itt
1: igen.
0: van, tehát hogy erről kéne legyen egy
1: És kik
0: leltár.
1: dolgoztak itt, vagy milyen
0: Hát ez aki
1: dolgokat?
0: Tassó Lászlónak voltak az alkalmazottjai, mint képviselő, de egyébként, tehát hogy itt kéne legyen ugye egy leltár, hogy milyen dolgok vannak itt az irodában. Én a szerződésben ez benne is van, hogy mik vannak itt, ugye ilyen, nem tudom, asztal, szék, tehát hogy ilyenekre kell gondolni. És ő ezeket elvitte, ami érdekes. Azóta meg tesó kirakta, hogy feljelentést teszek egy drogos ellen, aki a polgármesterre utal, úgyhogy
1: Rá.
0: aha, igen, úgyhogy
1: Zuhanyfüggöny is ott van
0: a
1: velünk.
0: zuhany, igen, egy zuhányzó is van ebben az irodarészben, úgyhogy ez szerintem nagyon érdekes egy ilyen nyílségi kis
1: Kis
0: szegletből.
1: érdekes dolgok vannak még itt. Aha.
0: Igen.
1: Papírok is vannak ott hagyva.
0: Igen.
1: Kíváncsi leszek.
0: Igen, úgyhogy komoly dolgok vannak itt Hajdúbiharban is azért egyébként. Hát nem tudom, hogy Tassó László például mit fog magával kezdeni, mert 30 éve nem dolgozott mást, kb. Csak a képviselősége volt.
2: Tasó meg az egész családja igazából behálózták Nyíradonyt. Így
1: Igen.
2: alakították amúgy
0: Igen.
2: ezt, amit csinált itt, ezt nem tudtam, hogy ezt csinálta ez az épülete, hogy így lefoglalta, de hát Nyíradonnyal is igazából ezt
0: Igen.
2: csinálta, csak sokkal nagyobb vonalban. Tehát
0: Igen. Hát például ott van, hogy
2: elindult a család.
0: építetett egy futópályát, ami utólag kiderült, hogy nem ér körbe.

0: Igen, ott az, lecsekkolták, meg van egy skatepark,
1: Na.
0: meg egy,
2: Igen.
0: hát igen, az is érdekes.
2: Van.
0: Kb. Egy
1: Meg van egy
0: ilyen...
1: kilátó, meg ugye ez a választókerület, ahol a lombkorona sétány van, aminek nincs mellette semmi.
2: Kivágták a fákat, hogy megcsinálják.
1: Ja, igen. Igen, úgyhogy Tasó László ezt az örökséget hagyja itt ránk, a
2: Köszönjük
1: hármasba.
2: szépen.
1: Köszönjük szépen Tasó Lászlónak. Úgyhogy
0: Nem tudom, hogy mennyire fog hiányozni igazából, mert kicsit el is felejtettem, hogy ő ki is. Most így durván törnek fel a régi emlékek.
1: én egyszer akartam tőle kérdezni a kérdést, és így eltolt, így a karjával, így nekem tolta a mikrofont, és ezért nem fogom elfelejteni, de igen, amúgy. Hát ő sokáig uralkodott ott, és nagyon sok pert indított. Amúgy az egyik pertől a választás után 2 nappal el is állt, amit a
0: Az mivel kapcsolatban?
1: polgármester feleségét perelte már 2 éve, és hirtelen úgy döntött, hogy ha megsajnáltam őket, elállok a pertől.
0: De miért perelte őket?
1: Azért, mert a polgármester felesége volt az, aki 24-ben, még ez a Tisza párt megjelenése előtt volt, a 444-en szerepelt egy videóban, hogy őt a tudta nélkül Tesó László megtette gyakorlatilag Strómannak egy cégébe. És ez eléggé nagy hír volt akkor, ezt amúgy érdemes utólag is elolvasni, meg megnézni, ne felejtsük el szerintem, hogy mik történtek az elmúlt években
0: Igen.
1: azért. És ez a és ebben a videóban ugye ezeket mondja, hogy hogy történt az, hogy őt gyakorlatilag megtették egy Strómannak egy cégbe, és ezután elkezdte perelni, nem tudom miért, tényleg annyi pert indít Tasó, hogy nehéz így követni, hogy most melyik per miért, de azt hiszem, hogy valami személyiségi jogok, meg ilyen becsületsértésért indította, azt hiszem, és akkor most írtam, most elállt a pertől.
0: Elfelejtettem már.
1: Ah.
0: Uff, olyan rég volt már.
1: Igen,
2: Ennél fontosabb.
0: Nem haragszom, sem.
1: igen. De azóta is amúgy ezen nagyon ott fennakadt, meg hát olyanok vannak nyírod, hogy mi a választás napján voltunk ott, és van egy boltos néni, van ott egy kis bolt, ahol a néni, aki a tulajdonosa, meg ott az üzletvezetője a boltnak, az nyilatkozott egyszer a partizánnak, meg ki is rakott a boltnak a kasszához egy kis táblát, egy ilyen Tiszás támogató táblát, és ez ott volt végig, és nyilatkozott a
0: Ez
1: partizánnak is,
0: durva.
1: és elvileg azt mondják a nyíradonyiak, hogy utána, meg ez a néni is azt mondja, hogy a tasó szólhatott embereknek, akik hogy ne járjanak a néninek a boltjába vásárolni, mert
0: Jézusom.
1: hogy ő ott ellene van. Mi interjúztunk a nénivel a választás napján, és nagyon várta, úgyhogy biztos nagyon boldog lehetett így utána, az eredmény után. De Nyíradonyban tényleg így nagyon látszott szerintem, hogy így a hatalom, hogy tudja így nagyon rányomni a fejét ott az életnek gyakorlatilag minden részére, szóval nagyon sok sztori van onnan amúgy.
0: Hát ja, tényleg behálóztam, ilyen. Mennyi melót tett ebbe, azért nagyon kemény, hogy gonoszságnak milyen okai vannak.
2: Ha ennyit foglalkozott volna az, hogy rendes kormányzást vezessen, rendesen kormányozzon, akkor kicsit máshogy néznek ki irodalom.
1: Hát igen. Hát meg a saját erdejébe építette EU-s pénzből a kilátót, meg ilyenek.
2: Ezen már csak nevetni tudunk, az a legrosszabb, hogy így.
1: Hát igen. De várom majd, azért itt azért feltételezhető, hogy ennek talán lehetnek jogi következményei, meg amúgy vannak ismert, tehát az integritás hatóság már indított eljárásokat Nyíradonnyal szemben, nyilván azután indított eljárásokat az integritás hatóság, hogy a Fideszes városvezetés ott lecserélődött, de azért meglátjuk, hogy mik lesznek, még nagyon sok minden van.
2: Hát remélhetőleg nem lesz elnéző ez a mostani kormány. Én
0: Igen.
2: ebben reménykedem, hogy nem fognak elnézni semmit. Mert nem, tehát mindegy igazából, hogy most itt mondtad valamelyik polgármesterre, hogy őre azért nem emlékszem, mert nem voltak nagy botrányai, de egy kis botránynak is elégnek kéne lennie ahhoz, hogy egy az, hogy rossz színbe hozza magát, kettő az, hogy vállalja a következményeit, és senki nem vállalt semmilyen következményt, mindegy, hogy mekkora volt az a botrány, és az a legrosszabb ebben. Szóval reménykedek, hogy felelősségre vonják őket, bármekkora volt is az a botrány.
0: Igen, és majd vidéken is valahogy durvá dolgok történtek, mint itt Debrecenben, hogy itt kicsit igen. Csendesebb volt a kampány, mint az ilyen kisebb településeken.
2: Hát igen, onnan nem nagyon jut el a hír ide, és ezt kihasználják, ott több mindent meg mernek tenni. Könnyebben mossák az embereknek az agyát, nyilván nem az oktatásba se fektetnek bele annyi energiát, hogy értelmesek legyenek az emberek annyira.
0: Hát meg megfélemlítve vannak az emberek. Igen. Hogy...
1: Hát igen, meg hogyha a polgármesternél dolgozik, meg az országgyűlési képviselőnél dolgozik a fél falu, akkor nem fognak ott semmiről szólni, úgyhogy remélhetőleg ez az urambátyámkodás is eléggé megváltozik, mert szerintem ez volt az egyik nagy mérge ennek az időszaknak.
0: Igen. Hát akkor le is zárom a hírperceket így a Hajdú-Bihari térségből, és ha már szóval került a 2010-es évek az intermodális központ megépülésével, kb. Így 2012-ből ajánlok egy dalt mindenkinek, a debreceni hírvívők, vagy hát Hajdú-Bihari hírvívők formációt, a Romlott hazai címmel, úgyhogy utána jövünk is vissza. Ez romlott, ez hazai, ez romlott, ez hazai, hazai.

0: Na, sziasztok újra!
1: Sziasztok! Ez itt újra és továbbra is a Körkapcsolás, a Tilos Rádió vidéki műsora. Gerda vagyok, és Laci és Fábián vagyunk Debrecenből.
0: Most kivételesen csak Debrecenből.
1: Igen, és hogy egyébként az adás élőben megy, úgyhogy ha be akarnátok esetleg telefonálni, hozzászólni az adáshoz, akkor a plusz 35-1-215-37-73-as számon tehetik meg ezt, tehetitek meg. Úgyhogy ez is befejeztük a hajdubihari hírperceket, bár nagyon jó volt a Sólászról beszélgetni.
0: Igen, egy kicsit hiányzik is most már, hogy ennyire szóba kerül. És válhatjuk ugye, hogy megszüntette a közösségi média felületet.
1: Nem. Tasó megvan. Bodó, Pósán, meg Varga
0: Pósán,
1: Zoltán.
0: Mindig kevertem Pósán, meg Tasót.
1: Igen. Hát még hogyha egy perc a beleférizárásnak a hajdubiari hírpercekben, Tasó volt az, aki nem is tudom, hogy minek nevezte, csicskáknak nevezte az akkumulátorgyárak ellen tüntetőket, meg hazáruló csicskáknak, meg ilyesmiknek, úgyhogy hát annyira nem
0: kis
1: fog
0: finom
1: hiányozni. Igen, és ő egyébként egy egyetemi tanár történész.
0: És még mai napig van haverom is, akit
1: Igen, ő tanít még mindig az egyetemen, és a kampány miatt, amikor még azt hitte, hogy indítják képviselőnek, aztán lehet, hogy az online tevékenysége miatt is rakták el, akkor elég aktívan szidott mindenkit, akit csak látott, úgyhogy egy elég érdekes figura volt, na de ennyi volt a hajdubihari hírpercek. Nem bírjuk a bajt.
0: Amikor a nyírmártonfalvai lomkorona sétányos polgármester, ő volt az, aki fenyegette üzenetben,
1: igen,
0: hogy miért röhögős össze be.
1: Igen, a Filemon.
0: Filemon.
1: Igen, ő volt, aki a közmunkás, az egyik közmunkás, vagy valamilyen önkormányzati alkalmazott, lehet, hogy nem közmunkás, így benevetősözött egy posztot.
0: Valami hivatali
1: dolog, igen. Benevetősözött egy posztot a lomkorona sétányon, azt messengeren fenyegette, hogy szedje le.
0: Meg telefonon, hogy ez meg lesz egy, meg izé, lesz következménye.
1: Igen.
2: Minden fel lesz jegyezve.
0: Ja.
1: Na szóval most már tényleg ennyi a hajdubihari hírpercekről, bár amúgy szerintem ezt órákon keresztül lehetne sorolni ezeket a dolgokat.
0: Lehet majd lesz folytatása.
1: Hát így mindenképpen.
2: Külön adást.
1: És Laci, szerintem mondd el, hogy mi lesz jövő hét szombaton, mert ez jobb, mint az elmúlt 16 év szerintem ebből a szempontból.
0: Igen, szóval most csak az elmúlt 10 év lesz a téma. Jövő hét szombaton ugyanis a Phoenix Fixgear kerékpáros sportcsapat megélte, hogy itt tartunk, és 10 éve egy Archicad gyakorlat órán csináltam gépen a Facebook oldalt, és az volt a terv, hogy nagyon vagány biciklis képeket fogunk csinálni. Az egyik haverunk fotózott, és igazából tényleg nagyon jó képeket csináltunk, csak utána így elkezdtük kinőni ezt, hogy csak posztolgatunk, meg együtt bicózunk, és most itt tartunk, hogy már 10 éve nyomjuk, úgyhogy ezt fogjuk megünnepelni. Május 23-án a Baros 16-ban, és a szokásos igazából a Eliket biciklis futárversennyel indítunk délután, aztán igazából a többi még egy kicsit titok, mondjuk úgy, de mindenképp szeretnénk gold sprintet, és meghívni azokat a barátainkat, akik ezt a 10 évet így végig vitték velünk, vagy az indulásnál voltak ott, vagy bármit segítettek nekünk az évek alatt, mert nagyon sokan voltak, és akár velük egy beszélgetés keretein belül, hogy ők hogy élték meg ezt az időszakot, vagy amíg velünk voltak így eseményeken. Szóval így régi arcokat is szeretnénk visszahívni, és utána pedig majd egy buli, ami valószínűleg kitelepülős lesz, mert mert egy ilyen eseményről nem maradhat el a Night Ride szerintem. Úgyhogy ezek a tervek most.
1: És erről, hogy még így az FFG mit csinált a 10 évben, ezt még a órait Facebook oldal után azt el tudod mondani, hogy még így mi volt?
0: Hát az alapja az volt, hogy a Debrecen Bike Mafiába jártunk Icóval kiszállítani, így a 50 órás közösségi szolgálatot, vagy amiatt is, de alapból is jártunk oda, és akkor 2 hetente kiszállítottuk a megfőzött élelmiszert, vagy ételt a utcán élőknek, és akkor ebből a városi csapat, mert 3 csapatra volt osztva a kiszállítás a Bike Mafiánál, és ebből alakult barátok kussolására, meg tanácsára egy ilyen vicós társaság, meg baráti társaság, és azzal a célra, hogy a kicsit kikopott debreceni kerékpáros, meg underground első az adásban kerékpáros kultúra.
1: Most a keverőben lennénk, és akkor a gombokat tudunk.
0: Ja, szóval meg a futár kultúrát így életben tartjuk, egy kicsit felelevenítsük, hogy mik is voltak a városban, így Night Ride-ok, meg Eriketek, mert nagyon sokan kiköltöztek, vagy elhagyták a város, vagy csak felnőttek, és nem volt, aki ilyen bicós eventeket csináljon, és így magunknak elkezdtük, és itt tartunk, hogy nagyon sokféle eseményt csináltunk, ami bicózáshoz kapcsolódik, és szép visszagondolni, úgyhogy ezt majd valószínűleg egy ilyen kivetítés, vagy fotókivetítés kereteiben ott lesznek a elmúlt 10 évben ilyen
1: tényleg
0: pillanatok.
1: Lesz összefoglaló videó.
0: Igen, és az FFG 25 című videó is levetítésre kerül, és mint ahogy az eddigi években a előző éveket összefoglalva, csak most kicsit megcsúszott minden, és a februárban szokott lenni a Night Ride-on, de...
1: Nekem a tavalyi most... nagyon tetszett, a tavalyi videó. Azt hiszem, az a tavalyi volt. Mikor az elején a munkanélküli
0: központ. Igen, papival elmentünk a munkanélkülébe, de lekéstük, mert 11-ig volt. Úgyhogy utána elmentünk a Lidlbe, és piknikeztünk a Tócópatak mellett.
1: És most, és a 25-ösben, vagy hogy így, nem a 25-ös videóban mi lesz, hanem hogyha így pár dolgot így kiemelnél, hogy mik voltak a kedvenc.
0: Tavaly évből?
1: Hát nem a tavaly évből feltétlen, hanem úgy a tíz évből szerintem mik voltak a legjobb dolgok, amik amiatt voltak, mert van FFG, nem muszáj ilyen eseményt.
0: Szerintem az egyik legjobb dolog, amit így elértünk a Bike Mafiával közösen, az a adománybicikli felújító workshopnak az indítása. És ez volt egy időben, hogy a Night Ride-ok előtti kora estétől, vagy délutántól, és ott ilyen begyűjtett roncs biciklikből csináltunk használhatót, és hát nem is tudom összesen, hogy több 10 bicikli került így új gazdához, és volt, aki utcán élő volt, és ezzel kezdett el munkába járni, ami nagy előrelépés volt neki. Ha jól tudom, utána Albertletbe is költözött, és ezek a pillanatok voltak szerintem a legszebbek, azon kívül, hogy volt arra lehetőségünk az Alternatív Közösségek Egyesületének köszönhetően, hogy kaptunk egy helyet, ahol egy nyitott műhelyt tudunk üzemeltetni, és az is úgy indult, hogy egy garázs kiürítésből kukáztunk szerszámokat, majd utána kaptunk támogatást egy kedves barátunktól, amiből tudtunk szerszámokat beszerezni, szerelőállványt, és egy nyitott műhelyet el tudtunk indítani, ami utána tovább fejlődött oda, hogy egy pályázatnak köszönhetően szervízoszlopot tudtunk a belvárosba elhelyezni, hogy most már nincsenek rászorulva az emberek arra, hogy a műhely nyitva legyen, hanem belvárosban meg tudják oldani a kisebb problémákat, úgyhogy szerintem ezek a visszagondolva a legjobb dolgok, amiket így elértünk, meg hogy nagyon sokan szerették meg a biciklizést itt Debrecenben, és hogy erre szerintem szükség volt, mert nagyon jó látni a fiatalokat bicózni, és ja, egyre, vagy arra emlékeztet, amikor én voltam egy kisgyerek, és imádtam bicózni, és jó látni, hogy megmaradt még ez, hogy így lehet, hogy miattunk tartják menőnek esetleg a kerékpározást.
1: Ez amúgy az érdekes szerintem, hogy most van, vagy van az FFG, ilyen alapítókör, aki most már azért ilyen 25 és 30 között körülbelül van, vagy ilyen 30 körüli már, így az alapító csapat, vagy valami olyasmi, és akkor most így az utóbbi egy-két évben én is észrevettem, hogy van egy ilyen új generáció, aki meg kb. Pont így 10 évvel
0: alattatok. És ez a legjobb, igen.
1: És tök jó látni, hogy...
0: És ők is így organikusan így elkezdtek járni Night Ride-ra, vagy így egyre többet találkoztunk, és tök jó látni, hogy már így maguktól veszik át mondjuk egy Night Ride során a feladatokat, vagy segítenek a szervezésben, vagy így maguktól jelentkeznek akár checkpointnak, vagy bármi ilyesmi.
2: Most ha jól értelmeztem, akkor a Night Ride-okat azt most az FFG szünetelteti.
0: Igen,
2: és,
0: igen.
2: És a fiatalabb generáció vett át.
0: És az is tök jó, hogy ránk írtak és megkérdezték, hogy attól ők még csinálhatnak, és mondtuk, hogy persze, amiben kell segítünk, de nekünk most egy kicsit sok volt így a szervezés része, úgyhogy már nem tudtuk úgy élvezni,
1: hát meg ez tök
0: és megmaradt magától, és ugyanúgy Barosra van az indulás, kinyitjuk a műhelyet, csak a megszervezés részét bíztuk rá most a fiatalabbakra.
1: Hát meg ez tök jó, mert ez így a...
0: Na,
1: Fábián,
0: lőttek a...
1: De amúgy ez tök jó szerintem, hogy ez logikus, vagy ez egy ilyen természetes dolog szerintem, hogy az, aki ilyen tizen pár, meg ilyen 20 évesen elkezd szervezni egy ilyen dolgot, ez nem fogja 15 éven keresztül folyamatosan szervezni, és már lehet, hogy kicsit más dolgokat csinálsz így akár hétvégén is más dolgokat csinálsz 30 évesen, mint 17 évesen, amikor elkezded így szervezni, úgyhogy ezt nem tök király, hogy így van egy ilyen utánpótlás az FFG-be, akik most meg átveszik ezeket.
0: Ez eset jól. Igazából szerintem mindnyájunknak, akik az elejétől benne vannak, hogy nem azt látjuk, hogy így csináljuk, de minek, hogy így elhalóban lesz, ahogy mi abba hagyjuk, hanem megy tovább magától, és szerintem ez így is lesz, vagy marad. De ez nem azt jelenti, hogy így 10 év után abba hagyjuk, hanem ugyanúgy nyomjuk tovább, de ja, a fiatalokkal együtt is. Így frissül a csapat.
1: És hogy lesz az elliket?
0: Hát úgy tervezzük az egész napot indítani, hogy 3-tól gyülekező van a Baroson. A műhely nyitva lesz, bárkinek bármi gondja van, utána manifestosztás, és szerintem 4-kor start, mert sokáig világos van. Úgyhogy, és a részleteket majd folyamatában Facebookon, FFG10, ennyi az esemény neve, várjuk az ország futárait és bicósait mindenhonnan, de majd az esemény, mert úgyis meg Instagramon Fonix Fixed Gear néven találjátok, aki esetleg nem követi. Úgyhogy előjáróban ennyit, és Tali.
1: Király. Na, szerintem akkor... még egy programajánlónyi időnk van kb.
0: Igen, most amúgy lesz...
1: Lesz
0: egy pár dolog, ami említésre méltó. Például már holnap egyből 2 dolog egymás után, 2 külön helyszínen. Az első a DESZ 24-ben lesz az Utca a miénk című fotókiállítás, Tóth Misinek a fotókiállítása, és a Debrecen Art Week keretében valósul meg, és 5 órától fog kezdődni, úgyhogy már egészen korán lehet indítani a pénteket, És holnap 6 órától a Baroson, Baros 16-ban Breaking the Ice filmvetítés, Civis Colors. Jó voltából. Én azt nem is tudtam, hogy ez lesz.
1: Igen, ez a bécsi, egy bécsi szervezettel együtt, Osztrák Kulturális Fórummal aha, közösen szervezi a Civis Colors ezt a filmvetítést, én úgy tudom, hogy ingyenes.
0: Igen, Euróvíziós Dalfesztivál apropóján az emberi jogokra fókuszálom.
2: És ha jól tudom, pénteken lesz még egy kiállítás, vagy szombaton lesz?
0: Nem, az is pénteken lesz.
2: Az is pénteken.
0: És az pedig a Domb utca egy szám alatt ott a régi Varroda. Vagy mi volt ez? Ezt mindig keverem, hogy mi volt a Varroda. De az is volt.
1: Szerintem.
0: Na, igen. Szóval ott a régi Domb utca egy szám alatti nagy komplexumban lesz egy kiállítás megnyitó. Imre Sándor alias Menetmen nagyszabású tárlata nyílik meg. Amúgy én már voltam a héten, és brutális lesz, és Urai Árpád fogja megnyitni egyébként, és Amit megeszel címet viselő kiállítás, úgyhogy oda is várunk sok szeretettel mindenkit, ugyanis az este alatt pedig egy Best Ablak DJ-szettel örvendeztetjük meg a kedves egybegyűlteket. Várunk mindenkit 6 órától, szóval a Desz 24 után egyenesen.
1: Akkor ez ilyen kiállításos
0: hétvégén. Igen,
1: hát, én voltam múlt héten a Modemben, és mint ahogy eddig mostanában sohasem, most sem érte meg elmenni, szerintem nagyon nem. Úgyhogy lehet, hogy ezek a mostanában felbukkanó ilyen kisebb kiállítások többet érnek Debrecenben, mint némelyik modemes kiállítás.
0: Igen, és amúgy most ez a Debrecen Art Week keretében történnek ezek. És már amúgy a mai napon is van egy pár dolog, szóval akit érdekel, most nem fogom itt felsorolni az összeset. Nyugodtan keressen rá a Facebookon Debrecen Art Week, és itt egybefoglalják az egész mától 17-ig tartó időintervallumot.
1: Jövő héten Fábián szett a Malterban, ezt, hogyha gondolod, akkor te is prezentálhatod, egy melegítő programsorozat része.
2: Igen, igazából még nem tudom, hogy meddig fog tartani, mert ez majd ott dől el, hogy meddig bírom. Egyébként dub stílustól, a breakbeaten keresztül, drum and bassig fogok, tervezek eljutni. Igazából ennyit terveztem eddig. Rá nem szoktam feltétlenül sokat készülni egyik szettemre se. Szóval meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Király.
2: Improvizálni szeretek. De mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el.
1: Így van, ez a melegítő program. Sőzött a Malterben, amúgy erről szól, hogy mindig egy DJ hosszan, így gyakorlatilag egész estén keresztül, ennek mi is, Malter is örül, és a DJ is örül általában, mert minden számot lejátszott, amit csak akar. Igen, de egyébként tényleg itt tökre élvezik a DJ-k, akik eddig voltak, eddig, ez lesz a negyedik, azt hiszem, és így nagyon örült mindenki, hogy most így nincs ilyen beszabba, tudod, hogy most egy órás, másfél órás szert, hanem azt játszik, amit akar.
0: Szép évet lehet adni az estének.
1: Igen. 23-án a már említett FFG szülinap, ami mindenképpen megéri, és én meg jövő hét, vagyis a hónap végén, ami előtt lesz még egy adásunk, de azért most is bemondom, ennek még nem nyilván, nincsenek még meghirdetve az események, de azon a hétvégén Debrecenben, szintén a Baros 16-ban két esemény lesz, ami a Debreciner támogatását szolgálja, úgyhogy ha tetszettek a hírpercek, akkor ismét ajánlanám, hogy nézzetek rá a debreciner.hu-ra, hogy lássátok azt is, hogy Hajdúbiharban tényleg valójában mi történik, és hogyha megtehetitek, akkor támogassátok az egyetlen független újságot Debrecenben, mert hogyha be kell zárni, akkor nem lesz más, aki megírja ezeket a dolgokat, úgyhogy ezek vannak most.
0: Így van.
2: És akkor köszönjük szerintem... szépen a Debrecinárnak.
0: Köszi, Debrecinár.
1: Ja, és köszönjük a
0: hallgatást. Nélkületek nem lehetnek a kapcsolás hírpercek.
1: Így.
0: Szóval.
1: És köszönjük a hallgatóknak, ez volt a körkapcsolás, és akkor 2 hét múlva ugyanitt, ugyanilyenkor újra.
0: És reméljük, hogy a többi vidéki városból is becsatlakozva.
1: Így van. Köszi. Sziasztok.
0: Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok.
2: Köszi, sziasztok.
3: A Tilos Rádió híreit halljátok.
4: A Nature Biotechnology szaklapban megjelent tanulmány alapján kutatóknak sikerült laboratóriumban előállított nyelőcsőszakaszt ültetni törpemalacokba, amelyek az implantátum segítségével normálisan le tudták nyelni az ételt. A módszer a beteg saját sejtjeit is használja. Biopsziából nyert izomsejt előalakokat sertésszövetből készített fehérjeváltba ültettek, majd bioreaktorban érlelték. 8 beültetésből 5 állat érte el a 6. hónapot, normálisan növekedett és szájon át evett. Az implantátum összenőtt a szövettel, új izomrostok, erek és idegek képződtek, kilökődési reakció nem lépett fel. Dr. Marco Pellegrini szerint a módszer lehetővé teheti, hogy a gyermek saját sejtjeiből megépítsék az új nyelőcsövét. Az eljárás különösen fontos lehet a hosszú szegmentű nyelőcső atréziánál, ahol a jelenlegi sebészeti megoldások súlyos szövődményekkel járnak. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre kísérleti szakaszból valók.
5: A francia kormány lecserélteti hivatalaiban a Microsoft Windows-t a nyílt forráskódú Linux operációs rendszerre, írta meg a hvg.hu. Elfogadhatatlan, hogy nincs ráhatásunk azoknak a számítógépes programoknak a költségeire, fejlesztésére és kockázataira, amelyektől adataink, infrastruktúránk és stratégiai döntéseink függenek, indokolta David Amiel miniszter. Őszre az összes tárcának tervet kell kidolgozni a 2,5 millió eszközük cseréjére. Továbbá a Teams-et a francia CHAP, a Zoom-ot a Vizio, a Dropbox-ot pedig a France Transfer szolgáltatás váltja fel. Az átképzések és az IT-s feladatok is okozhatnak még fejfájást. A 100 000 munkaállomását Ubuntu rendszerre átállító francia csendőrség viszont évi 2 millió euró licenszdíjat takaríthat meg.
4: Megmentői kiengedték az északi tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hete rekedt sekély vízben a németországi Wismar-öbölben. Számolt be róla a The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, dalokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett el úszni. Dánia közölte, hogy ha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Sziasztok, kérünk titeket, hogy támogassátok a Tilos Rádiót, tudjátok, mi alapvetően abból a pénzből tartjuk fönt a rádiót, amit ti összeadtok, úgyhogy kérjük az 1%-otokat, ajánljátok fel a Tilos Kulturális Alapítványnak a 1800-2454 kötőjel 2 kötőjel 41 az adószámunk, ugye ez megváltozott 42-re, de hogyha bejutitek azt, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor ki fogja dolni.

Sziasztok! Ez a Tilos Rádió FM 90,3. A Manamanát halljátok 3-tól fél 5-ig. Mai olasz különkiadásunkat DJ Perraggio, a Super Italo Hungary egyik oszlopa készítette. A középtempós tartományból Tutti Frutti szelekció várható. Többek között lesz itt Library, Napoli Funk, Italo Boogie és Cosmic Disco. Kellemes rádiózást!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Nature Biotechnology szaklapban megjelent tanulmány alapján kutatóknak sikerült laboratóriumban előállított nyelőcsőszakaszt ültetni törpemalacokba, amelyek az implantátum segítségével normálisan le tudták nyelni az ételt. A módszer a beteg saját sejtjeit is használja. Biopsziából nyert izomsejt előalakokat sertésszövetből készített fehérjeváltba ültettek, majd bioreaktorban érlelték. 8 beültetésből 5 állat érte el a 6. hónapot, normálisan növekedett és szájon át evett. Az implantátum összenőtt a szövettel, új izomrostok, erek és idegek képződtek, kilökődési reakció nem lépett fel. Dr. Marco Pellegrini szerint a módszer lehetővé teheti, hogy a gyermek saját sejtjeiből megépítsék az új nyelőcsövét. Az eljárás különösen fontos lehet a hosszú szegmentű nyelőcső atréziánál, ahol a jelenlegi sebészeti megoldások súlyos szövődményekkel járnak. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre kísérleti szakaszból valók. A The Guardian beszámolója alapján a WHO jóváhagyta az első olyan malária gyógyszert, amely újszülöttek és csecsemők kezelésére is alkalmas. A Coartem Baby nevű készítmény cseresznyeízű, folyadékban oldható tablettaként már 2 kilós csecsemőknél alkalmazható. A jóváhagyás közbeszerzést tesz lehetővé a főként szubszaharai afrikai malária endémiás országokban. Afrika egyes részein az egyévesnél fiatalabb gyerekek akár 18%-a megfertőződhet maláriával, 2024-ben közel 610 ezer kapcsolódó halálesetet rögzítettek, 3/4-ük 5 év alatti gyermek volt. A gyógyszerfejlesztő cég vezérigazgatója kiemelkedő közegészségügyi mérföldkőnek nevezte a döntést. A gyártó malária endémiás régiókban non-profit alapon teszi elérhetővé a készítményt. Megmentői kiengedték az északi tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hetere kerseké vízben a németországi vízmáröbölben. Számolt be róla a The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, dalokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett el úszni. Dánia közölte, hogyha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. A madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mint ha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük verebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A Torinói Egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük. Megmentői kiengedték az északi tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hetere kecsegi vízben a németországi Wismar-öbölben. Számolt be róla a The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott, és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, dalokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett el úszni. Dánia közölte, hogyha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni.
2: Május 2-án rendezte május famenetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint 2 nyárfát vágnak ki, és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Haraster Dorfmusik kíséretében a kegyeleti emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán, írta a Dunaharaszti Online.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez a Kovács Ádám hangpostája. Elnézést kérünk a magnósoktól, akik rögzíteni akarták ezt a számot, de véletlenül benne maradt a folytatásban. Felhúztam az összes mikrofont, mert tömve van a több ember, mint mikrofon, de megoldjuk így is. Szóval, sziasztok!
1: Sziasztok! De látom, hogy ti direkt így messze tettétek.
0: Igen, továbbra is bele kell beszélni.
1: A másik végébe.
2: Azt értem, de hogy... Ja, jó, kicsit.
0: Na, teljes a csapat, és visszatérő vendégeink is vannak. A K-Monitortól Léderer Sándor és Vince Orsolya. Hierarchikus sorrendbe mondva.
2: Népsorba.
0: És vágjunk bele. Nem meglepő módon a korrupció talán, mint egy ilyen hívószó, de így az életünk is. Én előre elküldtem néhány ilyen kérdést, vagy hogy mit gondoltam, mint egy ilyen jó rádiós klasszikus műsorszerkesztő, és akkor kezdjük is az elején. Én azt írtam, hogy engem így érdekelne az, hogy most, hogy így ilyen, nem tudom, megváltozott valamiben vagyunk, hogy akkor egy pont ideje van, hogy visszaugorjunk így a K-Monitornak az elejére, ami az a 2007, az egy ilyen stimmel az a dátum. És hogy azt gondoltam, hogy akkor ebből a mostani helyzetből így érdekes lenne így akkor így visszaugrani ahhoz, hogy ha még megvan az emlékek között, hogy az az érzés, hogy, vagy hogy mi hívta létre akkor a K-Monitort, és mik voltak az elképzelések akkor, hogy akkor ez miért fontos, hova tart, mi az, ami várható, és akkor mi a mérleg, amikor most így visszagondoltok, vagy az ahhoz képest, hogy hova jutottunk.
3: Sziasztok! 2007-ben, amikor a K-Monitort elkezdtük csinálni, ugye ez pont azután volt, hogy elvégeztük, akikkel alapítottuk hárman az egyetemet, és valójában egy ilyen projektnek indult, vagy egy konkrét dolog volt akkor, amiért ezt elkezdtük, nem is a szervezet volt a lényeg, hanem nagyon röviden az történt, hogy ott a 6.-7. kerületben és környékén laktunk, és akkor zajlottak ezek a belvárosi ingatlan panamákként elhíresült ház eladások, bontások, aminek a fő szervezői, vagy az ilyen ismert arcai a Verók István, 6. kerületi polgármester, aki már meghalt, a Hunval György, 7. kerületi, és egy Fürsz György nevű ürge, aki alpolgármester volt. Lényegében ők működtettek egy ilyen elég maffiaszerű hálózatot, nem csak az ingatlanok területén, az egész városgazdálkodásban, de ennek a leglátványosabb része az volt, hogy ott sorra bontottak le nagyon szép, régi, nyilván rossz állapotú házakat, és zajlottak ilyen egész felháborítóan undorító építkezések, ahol ilyen teljesen jellegtelen szemeteket építettek föl a város szívében ezek helyére, és ez volt az, ami akkor annyira felbosszantott minket, hogy úgy éreztük, hogy valamit csinálnunk kell ez ellen. Ez nyilván azzal is összefüggött, hogy ezt meg elkezdtük, hogy lényegében akkor még nem, tehát hogy abban a hangulatban voltunk, mint az egyetem alatt, hogy így nem az az elsődleges, hogy most nagyon sok pénzt keressünk, vagy azonnal elhelyezkedjünk, hanem csináljunk valamit, ami érdekel, amihez kedvünk van, mellette mindenki valamilyen ilyen kis maszek munkát csinálta arra, hogy legyen valami megélhetése, de egyszerűen az volt, hogy volt egy probléma, ami mint állampolgár minket nagyon bosszantott, és úgy gondoltuk, hogy ezzel valamit tenni kell, és az volt, amiért és amit akkor döntöttünk, az volt, hogy csináljunk egy adatbázist az ilyen korrupciós ügyekről, mert az volt a feltételezésünk, nyilván nem volt e mögött semmilyen nagyobb kutakodás, inkább a saját tapasztalatunk, hogy ezeket a politikusokat újra és újra megválasztják, mert a lakosságnak, vagy társadalomnak egy nagyon nagy része nem tud ezekről a történetekről, mert nem ezzel foglalkozik nap mint nap. És azt reméltük, hogyha egyszer mindenki rá tud keresni ezekre a történetekre, mondjuk a választások előtt, és mondjuk a helyi képviselőjét, parlamenti képviselőjét le tudja rendesen káderezni, akkor látni fogja, hogy kik a kvázi becsületes, vagy legalábbis azok az emberek, akiknek ilyen ügyeikről nem lehet tudni, és azok, akikkel kapcsolatban ilyen problémák fölmerültek, és akkor utána tud járni, ezek tényleg valósak-e, és egyszer nem szavaz rájuk. Ebben volt nyilván egy nagy adag naivitás, de azt gondolom, hogy volt benne egy nagyon őszinte, tiszta, normális gondolkodás arról, hogy hogyan kéne a politikának működnie, hogy lényegében a társadalom kb. Kiszorítja azokat a figurákat a döntéshozatalból, a politikából, akik nem méltóak erre. És akkor ebből állt a munkánk, hogy elkezdtük ezt az adatbázist egyrészt leprogramozni, másrészt non-stop reggeltől, tehát a K-Monitor első két éve szerintem abból állt, hogy reggeltől estig újságot olvastunk, és ilyen cikkeket kerestünk, és ezeket egy ilyen jó könyvtáros módjára felcímkéztük, és ez a történet elindult, és ennek a csak gyorsan a mára ugorva, aztán nyilván visszamehetünk, hogy az aztán hogy fejlődött tovább, de ez az adatbázis máig, vagy ma is létezik, több mint 50 ezer újságcikk van benne, és talán az egyik
0: most ilyen, is bővül.
3: És most is bővül, annyi változott, vagy az változott benne azóta, majd ezt is, hogy lehet, hogy elmesélem, mert tök kedves történet, hogy most már részben mesterséges intelligencia segítségével bővül, tehát nem kell annyi emberi monitoringot beletenni, most is van természetesen egy ilyen felügyelet a dolog fölött, de hát rájöttünk, amikor elindult ez az AI őrület, hogy nekünk van egy rohadt értékes tanító adatbázisunk, tehát akkor is már ilyen 50 ezer körül volt a cikkek száma, hogy lényegében mi meg tudjuk mondani az AI-nak, hogy milyen cikkeket keressen. És ugye elég következetes és szigorú volt a címkézési rendszerünk, tehát tényleg egy jó minőségű adatbázisból lehetett kiindulni, és megtanítani arra, hogy találja meg az ilyen történeteket magától, és ezeket kezdje el felcímkézni, és akkor mi meg segítünk neki utána, hogy ez tényleg jól működjön, és ez most is egyébként egy nagyon értékes erőforrás, tehát most a kormányváltás óta jött is pár megkeresés, hogy ennek a tartalmát oda tudjuk adni nyersanyagként, mert különböző emberek, csoportok ebből akarnak hát valamiket kihámozni, nyilván, hogy mik a legdurvább sémák, kik a kevésbé látható, de fontos szereplők, ilyesmi. Szóval, hogy ezzel a projekttel indult visszakanyarodva a kérdésedre a K-Monitor, és akkor, amikor elkezdtük, akkor szerintem nem is gondoltunk annál többet, hogyha azt elérjük, hogy ilyen figurákat nem választanak meg, vagy ez egyszerűen a korrupció mint rossz dolog tematizálható, akkor az már egy jó dolog, vagy az már egy siker. Annyit tennék még hozzá, mint személyes motiváció, hogy nekem, tehát akkor az egyetem után nyilván volt eleve egy ilyen kérdés, az ember, én a nemzetközi tanulmányokat tanultam a közgázon, hogy az ember hova menjen tovább. Ugye onnan az egyenes út az a kvázi a külügyminisztérium, vagy a diplomácia. Nem volt kedvem a Gyurcsány rezsimbe, a államigazgatásba menni, és a másik meg mondjuk az üzleti szféra, tehát nagyjából ez volt a két fő csapás irány az évfolyam társaimnál. Az se nagyon izgatott, hogy valaki másnak termeljem a pénzt, és valahogy nekem az, hogy a közvagyon megőrzése az egy ilyen alapfeltétel volt ahhoz, hogy legyen akármilyen egy kormány, de vagy lehet vitatkozni azon, hogy mi egy jó közpolitika ebbe vagy abba a témába, de hogy az egy ilyen szent dolognak kell lennie, hogy ami a mi közös vagyonunk, arra vigyázunk, és azt gyarapítjuk, és lényegében ezt a valamennyire ilyen balos megközelítést, hogy mit lehet csinálni, tehát ezek a közös dolgok, meg a köztulajdon, meg a nem tudom, az állam, mint egy ilyen nem feltétlenül rossz dolog, mint szervező dolognak vagy e felé érzett szimpátia, meg gondolkodás volt az, ahol így azt találtam, hogy ez az, ami ebben a környezetben a legközelebb van ahhoz, és akkor így indult el.
0: És de aztán utána elkezdtek szépen lassan újabb projektekhez kapcsolódni, nem?
3: Hát igen, mert ugye az történt, hogy ahogy olvastuk ezeket a történeteket, nyilván az ember óhatatlanul elkezd elmélyedni abban, hogy ez miért lehetséges, és azért nem csak az van-e mögött, hogy rossz emberek vannak pozícióba, hanem van rengeteg oka annak, amiért mondjuk egy korrupciós eset megtörténik, és akkor az ember ebbe a rabbit hole-ba így elkezdett belecsúszni, hogy a közbeszerzéseket elkezdte jobban megnézni, megismerni, a büntető jogszabályokat, mint egy ellenszer, a bejelentő védelmet, hogy hogy lehet azokat védeni, akik a szervezeten belül ezzel megpróbálnak valamit tenni, a vagyonnyilatkozati rendszert, a pártfinanszírozást, tehát hogy lényegében az ügyek kapcsán fölrajzolódtak, vagy elkezdtek kirajzolódni azok a sémák, amik egyébként változatlanul ezt a területet így körülfogják, vagy amiken keresztül, hogyha egy kicsit a konkrét ügyektől elmozdulunk, igen, jellemzik, és akkor ezekkel elkezdtünk szépen foglalkozni részben az szerint, hogy mi érdekelt minket, részben az szerint, hogy mit tartottunk fontos problémának, és akkor így indultunk el arra, és viszonylag az elején volt, amikor az Orsi is bekapcsolódott, amikor az egésznek...
2: Az első negyedik évben ennek, tehát még ennyire az elején.
3: Igen, hogy nem elég az, hogy ilyen lelkes sajtófigyelő mókusok vagyunk, meg érdeklődők, hanem itt egy csomó olyan jogi kérdés van, amihez azért érteni kéne, és akkor az Orsi volt az első jogász, aki a K-Monitorhoz került, és akkor indult el egy sokkal tudatosabb ilyen policy munka is, és mert azt láttuk, hogy egyszerűen egy csomó dolog szabályozható, vagy egy csomó problémát meg lehet oldani jogszabályokkal, egy csomó problémára inkább valamilyen tudatosítás a megoldás, de ugye amikor ez elkezdődött, akkor még a NER előtti években voltunk, és akkor nem azt láttuk, tehát ugye ott nem volt ilyen értelemben rendszer szintű a korrupció, hanem nagyon elterjedt volt a korrupció, de egy ilyen sokkal amatőrebb, sokkal kreténebb, bénább módja volt, tehát azt lehetett hinni, hogy az ember ezeket külön-külön kezeli, akkor ezekkel elérhető változás, és ez egy nagyon nagy különbség volt, ami befolyásolta a mi stratégiánkat, meg működésünket is 2010 után, hogy igazából milyen eszközökkel lehet egyáltalán próbálkozni, vagy érdemes próbálkozni, ha már az ember ebbe az irányba ment el.
2: Hát én úgy látom, akkor most 2011-re ugrattunk egy kicsit 2007-ből, hogy itt két dolog is volt, ami úgy nagyon hamar bejött a K-Monitornak, és akkor az egyik az, hogy nyilván ebből az adatbázisból jöttek ilyen újabb ötletek nekünk. Az egyik az ugye az volt, hogy lehetne minél több adatot minél szebben összekapcsolni. Tehát milyen jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy ezek az emberek, akik fel vannak címkézve, ezek hogyan kapcsolódnak mondjuk egy-egy cégen belül, vagy egy-egy közbeszerzésen keresztül a cégeik, vagy ilyesmi kapcsolatokat próbáltunk feltárni. Erre volt egy nagyon nagy projektünk, több éven keresztül próbáltuk ezt megvalósítani. Én azt hiszem, hogy ezt azért végül egy sikersztorinak így nem mondanám, de borzasztó lelkesek voltunk, hogy egyszer majd lesz egy olyan adatbázis, amikor így beírod azt, hogy most a Cussák Jánost fogom mondani, mert egyébként arra pont emlékszem, hogy már bőven Fidesz kormány volt, de még mindig ugye a legtöbb cikk, ami az adatbázisunkban volt, tehát ő volt a vezető, és akkor nagyon sokáig tartott, mire Mészáros, Simicska Lajos volt először, aki őt lenyomta, és aztán azt hiszem, hogy most nem tudom, hogy ki áll az élen, aki a legtöbb cikkben szerepel, de...
0: De hogy volt is ilyen hálózatos megjelenítés, nem? Hogy
2: igen.
0: Így,
2: volt,
0: hogy
2: igen.
0: Valakire rákattintasz, és akkor ott így láthatod,
2: tehát egyrészt nagyon jöttek nekünk ezek az, hogy hú, de jó lenne mindent ilyen informatika alapon, hogy minél jobban vizualizálni ezeket, meg minél jobban megérteni ezeket, mert így akkor még az volt, hogy kinyitod a Magyar Narancsot, és akkor az van benne, hogy a XYZRT alá tartozó másik KFT, meg a stb. És akkor az volt a benyomásunk, hogy ezt így azért így le kéne rajzolni, vagy valami, de hogy az, hogy egyszer olvasod a Magyar Narancsba, az nem marad meg benned, és hogy jó lenne ezeket ábrázolni. Igazából szerintem ez nem, hogy azért itt nagyon sok, nagyon ambiciózusak voltunk, azt hiszem, hogy azért ez még így egy ilyen korai történetnek mondható, tehát tényleg azt gondoltuk, hogy így simán összeereszted az EU-s támogatások adatbázisát, a közbeszerzési adatbázis, ez még a GDPR előtt volt egyébként, meg a céginfóval, csak ezt kirakod egy izére, és akkor működni fog, ez azért így nem működött. Tehát ezért így tegyük hozzá, hogy mert rengeteget próbálkoztunk, nem volt annyira sikeres. A másik meg valóban az, amit a Sanyi mondott, hogy egyre többször kértek minket, hogy jó, hát hogyha így nektek ezzel ennyire problémátok van, akkor mi az, amit mondanátok? Most nem a kormányzat felől jött nyilván először kérés felénk, hanem több olyan másik civil szervezettől, akik szintén ugyanebben mozogtak. Úgyhogy a legelejétől kezdve a többi hasonló profilú szervezettel, mint a TASZ, akik az információszabadságot mondjuk akkor főleg ők vitték, meg a TI, ezekkel így nagyon hamar kapcsolatba kerültünk, és akkor így egyre jobban belástuk magunkat tényleg ennek a policy alkotási témába is. És azért hozzátenném, hogy ez 2010-es évek elején, amikor én itt kezdtem, akkor azért még a Fidesz kormányzat részéről is volt egyfajta olyan nyitottság, hogy hát nem is az, hogy akkor minden javaslatunkat be akarták volna vinni valahol, de úgy, mint a TI szervezett egy konferenciát ebben és ebben a témában, vagy korrupció, vagy átláthatóság témájában, akkor ez teljesen természetes volt, hogy akkor a minisztériumból elhívtak valakit, és akkor ez ott megjelent. Vagy az, hogy akartak csinálni egy új lobby törvényt, és akkor ezen csináltak egy ilyen kerekasztalt, amivel ott volt egy csomó civil szervezet, vagy releváns civil szervezetek is ott voltak a külföldi kereskedelmi kamarák, meg aztán persze elakadt ez a szín, de nagyon sokáig úgy tűnt, hogy azért legalább, hogy mondjam, most nem a politikai felsővezetés vagy a szakmai felsővezetés szintjén, de egy ilyen főosztály vezetői szintig így lehetett egészen sokáig kommunikálni a kormánnyal, még a Fidesz éra legelején is. És akkor, ha nem is volt ez az érzésünk, sőt egyáltalán nem volt ez az érzésünk, hogy akkor most a mi ötleteinkből tényleg valami jó megvalósult, azt hiszem, hogy így tudnánk példákat mondani, amit úgy szerettünk volna, és lett, de szerintem egy idővel azért úgy minden visszafordult. Tehát úgy azt nem mondanám most az elmúlt 15 évre visszatekintve, hogy akkor ez a munkánk az mondjuk abban az értelemben volt sikeres, hogy mi nagyon sokat fejlődtünk ezen a téren, de most így nem nagyon tudnám azt a konkrét jogszabályt megnevezni, amiben a mi konkrét nagyon jobbító javaslataink így. De az visszaköszönnek.
0: Ti erre lehet, hogy jobban visszaemlékeztek, hiszen benne voltatok ezen a téren, de hogy én nem emlékszem ugye az ekkori váltásra, hogy ott mennyire volt téma ez a korrupcióval való leszámolás, törvények, intézményeknek
1: Hát én emlékszem erre.
2: Abszolút volt. Abszolút volt, de Budai Gyulára nem tudom, hogy
3: meg Papcsák Ferenccel indult a elszámoltatás.
2: Tehát ez abszolút meg volt, ez a kezdetettől fogva szerintem ez olyan volt, hogy igazából ott tehát azt lehetett talán érezni, hogy ez egy ilyen nem igazán, hogy mondjam, milyen szakmai vonalon indul el ez a sztori, hanem inkább ilyen politikai jellegű az egész. Most ez egyébként szerintem tök lehet, hogy relevánsak lesznek ezek a tapasztalataink, és hasonló dolgokat fogunk látni. De hogy akkor nem az volt az érzésed, hogy ezek a elszámoltatási történetek, ezek ilyen nagyon jól össze vannak szakmai szempontból rakva. Ugye ez most ez egy... Hogy,
3: igen, de a
2: szóval, Budai Gyulaék egyébként nem kértek tőlünk konkrétan tanácsot.
3: Nem, inkább szóval, volt, szerintem ahol volt szakmai munka, és az elején azt lehetett hinni, hogy valamilyen ilyen technokrata szinten ennek lehet pozitív hatása, tényleg a NER legelején volt ez, hogy például azért, ez 2011-ben lehetett, talán, hogy azért lobbiztunk, hogy, hogy Magyarország csatlakozzon a nyílt kormányzati együttműködéshez, ami akkor egy ilyen viszonylag frissen induló nemzetközi együttműködés volt. Ilyen arról szólt, hogy hogyan lehet nyíltabbá, jobbá tenni a kormányzást, tehát hogy az átláthatóság és azért antikorrupció voltak a fő szempontok, ebbe Amerikától kezdve latin-amerikai országokon keresztül Grúziáig nagyon sokféle ország volt benne, és az volt még egy sajátosság, hogy ezeket a reformokat, tehát ilyen vállalásokat kellett ciklusokban tenniük az országoknak, és ezeket mind a civil szférával, szakértőkkel közösen kellett kidolgozni. Tehát ez a folyamatnak egy fontos része volt.
2: És monitorizni is.
3: És utána ez együtt is, meg független monitorozók által monitorozni, tehát ez egy olyan értelmes folyamat volt, és abban is reméltünk, hogy attól, hogy mindez egy, nem egy magyar buborékban történik, hanem más országok hasonló törekvéseivel együtt, ez behoz új szempontokat, egy kicsit motiváló is lehet, hogy meg kell méreckedni más országot, és akkor sikerült rávenni, a Navracsics Tibor volt, akinek ez a portfóliójába tartozott, hogy Magyarország csatlakozzon ehhez, csatlakozott is, és elindultak egyébként különböző ilyen szakmai egyeztetések témában, és szerintem ott derült ki ezen a szinten, a munkaszinten, mert aki olvasta a politikát, azért elég egyre több jelet látott nagyon hamar, hogy ez valami totál más irányba megy az egész NER, mint amivel ők kampányoltak 2010-ben, de hogy a munka szintjén is azért ott láttad, meg tapasztaltad szerintem nagyon konkrétan, amikor bennültél egy ilyen egy minisztériumi egyeztetésen, hogy ahogy az Orsi mondta, egyrészt voltak olyan emberek, akik abszolút még olyan emberek, akik talán érdemi szakmai egyeztetéseket ismertek, és kíváncsiak voltak, és akikkel lehetett jól

0: együttműködésből.
1: De ez körülbelül úgy zajlott, mint az EPP-ből való kilépése a Fidesznek, hogy ha nem lépett volna ki Magyarország, akkor kizárják, igen, és akkor utána egy konkrétan az OGP-n belül, ez a nyílt kormányzati együttműködés, ezen belül ugye hoztak is egy olyan szabályt, ami alapján már úgy újra be se kerülhetne Magyarország, ez kimondotta milyen mi kedvünkért. Hozták. Egyébként ez a civil szervezetekkel kapcsolatos első, második, harmadik, nem tudom, hanyadik hulláma volt ennek a lejárató kampánynak.
0: Hát és akkor ez már masszívan zajlott, mert ugye a norvég civiles ügy, tehát az egész ilyen civil elleneskedés, az szerintem 2013-4-ben már elindult, ugye akkor volt igen ez a norvég civil alapos balhé, és akkor onnantól már teljes, tehát hogy azt mondom, hogy a NER első néhány éveiben egy ilyen furcsa, nem túl reményteli, de nem nettó ellenséges közegben kerestük a helyünket, és akkor viszonylag gyorsan egyértelművé vált, hogy itt nem osztottak nekünk lapot polici szinten, és akkor el kellett gondolkodni azon, hogy mi értelme van, vagy hogyan tudsz a leginkább hatékony lenni ebben a közegben, mint civil szervezet. És ugye ott jött be az, amire az Orsi még utalt a különböző informatikai fejlesztések, hogy ugye mi magunk oknyomozást nem nagyon csinálunk, nekünk sokkal inkább ezen a területen a portfóliónk, hogy az adatokat összeszedni, rendezni, és akkor itt voltak ezek a próbálkozások. Voltak sikeresek, meg voltak kevésbé, mint ez a Háló nevű projekt, amit mesélt az Orsi.
1: És beszéljünk a sikeresekről is, hogy, nem tűnik, mint hogyha egy ilyen...
0: Nem, de hogy ezt tehát, hogy arra jutottunk, hogy ebben a rendszerben önmagában csak a korrupciót exponálni az egyszerűen nem elég, mert azt láttuk, hogy akkora dominanciája a nyilvánosságban a rendszernek, annyira nincs politikai alternatíva, hiteles politikai alternatíva, ami lényegében ennek valódi, nem tudom, ellensúlyt tudna adni, hogy máshol is kell próbálkozni, és akkor indult el az a fajta gondolkodás, hogy azért az, hogy ez tud Magyarországon egy ilyen fajta hatalomátvétel létre tudott jönni, és hogy ennyire gyenge a társadalomnak az immunrendszere a korrupció ellen is, de az ilyen autokratikus hatalomátvétele szemben is, hogy valahol ennél sokkal mélyebbre kell ásni, és lényegében az a meló, amit megspórolt az ország 89 után, hogy ne csak az intézményrendszerét demokratizálja, de a társadalom működését is. Ezt akár, ha tetszik, ha nem, el kell kezdeni. Ez egy hosszú folyamat, de nélkül ez sose fog rendbe jönni. És akkor itt ez volt az a pont, amikor sokkal hangsúlyosabban belekerült a mi munkánkba egyrészt az egész önkormányzati szféra, mint egy olyan terület, ahol sokkal nagyobb a pluralizmus, ahol vannak olyan polgármesterek, vannak olyan testületek,
1: akik... 2019 után
0: hát akkor volt egy lehető, egy nagyobb lehetőség, ablak, igen. De hogy tudom. Maga az, hogy ebbe az irányba el kell menni, az ennél hamarabb elindult. Illetve, hogy olyan eszközöket, meg
2: de olyan programokat... De bármint az, hogy velük jobban lehet kommunikálni erre?
0: Hogy mi magunk
2: a szervezet... nagyon messze
0: vagy. Hogy a szervezet foglalkozzon többet ezzel a közeggel, az önkormányzatokkal, és valamennyire a társadalmi csoportok önszerveződésével. És ez a terület akkor jelent meg a térképünkön, és akkor ebből lett például egy tök sikeres programunk, az ez a minimum, amit az átlátszóval és a transzparencivel csináltunk, ami egy lényegében egy olyan kampány volt, hogy akik indultak az önkormányzati választásokon, azok elkötelezték magukat különböző átláthatósági intézkedések mellett, és utána azt monitoroztuk, hogy ezeket hogyan hajtják végre, és azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy köze volt ahhoz, hogy ebbe az egész önkormányzati szférába az átláthatóság és ezek az intézkedések lényegében bekerültek. Nagyon sok településen tárgyalták utána ezeket a javaslatokat, amiket mi tettünk, csomó helyen elfogadták. Ezek sok esetben több éves folyamatok voltak, de abszolút hozzájárult ahhoz, hogy kialakult, vagy elkezdett kialakulni egy

0: azt a között, hogy az emberek helyben meg tudnak élni, vagy tudnak lenni demokratikus élményeik, míg országos szinten ez lényegében lehetetlen volt. És ez olyan szempontból is fontos volt nekünk, hogy azt láttuk, hogy ez a NER ez egy hosszabb távú dolog lesz, és hogy az is egy feladat egy ilyen rendszerben, hogy azokat a szellemi kapacitásokat is megőrizzük, amikből bármi utána kinőhet. Mert ugye az is egy veszély, én azt gondolom, hogy akkor az is egy veszély volt, hogy lényegében ebben a elképesztően elnyomó közegben mindenki föladja, akit zavarnak a dolgok, és vagy elmegy, ugye ez is egy tök jellemző menekülési út volt, és sok újságíró csinált, hogy elmegy Péknek, elmegy kamionvezetőnek, elmegy állatotthonba, tök szép foglalkozások, de alapvetően mind azt mutatta, hogy nem látott reményt semmire, és bennünk meg az volt, hogy meg kell találnunk azokat az eszközöket, amiben mi is egyrészt meg tudjuk őrizni magunkat és a józanságunkat, és tudjuk használni ezt az időszakot amellett, hogy hosszú távon építkezünk arra is, hogy gondolkodjunk alternatívákon. És akkor ez az önkormányzati szféra lett az, amiben lehetett sikereket policy szinten elérni.
1: Erre tudsz mondani példát, mert ugye ez párhuzamosan zajlott azért az önkormányzatok önrendelkezésének a jelentős lecsökkenésével. Tehát, hogy ez
2: minden sikersztorinkban van egy ilyen kis...
0: Hát persze, mármint, hogy az zajlott, de olyan értelemben az, hogy az önkormányzatoknak az így is maradtak kompetenciák, és az embereknek van egy csomó ügyük, ami az önkormányzaton keresztül megy. Az önkormányzat szervez azért nagyon sok helyi közszolgáltatást, amivel a lakosság érintkezik, és például, ha megnézed azt, hogy mondjuk a 8. kerület az milyen szinten egy ilyen mintaönkormányzattá vált, például átláthatóság tekintetében, annak az azzal a programmal indult, amit mi akkor kidolgoztunk, de a fővárosi önkormányzatban is lényegében máig fogadnak el, és ugye az új, tehát az aktuális közgyűlésben is azokra a javaslatokra építve, amiket mi megfogalmaztunk, indult el olyan helyi jogalkotás, ami alapján sokkal átláthatóbb, közérthetőbb lett az, hogy hogyan működik az önkormányzat, hogy meg lehet találni adatokat, és hogy bele lehet szólni egyébként helyi döntésekbe, tehát például az, hogy ilyen gyakorlatok, mint a részvételi költségvetés elindultak, ezekhez is masszívan hozzájárultunk mi, nem csak mi foglalkoztunk ezzel, de a K-Monitor volt ebben az egyik ilyen motor vagy tudásközpont. Tehát, hogy ezek azok a példák, amiket akkor csinálni lehetett. És egy másik út, amit akkor csináltunk, az pedig az információszabadság programunknak lényegében a felépítése, ami meg arról szólt, hogy ahogy a lényegében a Fidesz ugye egyre durvábban a nyilvánosságot is próbálta átvenni, egyre nehezebb volt normális információhoz jutni, nem csak amiatt, hogy a sajtót szorították vissza, de hogy egyre kevesebb közérdekű adatot tettek maguktól közzé, hogy el kellett kezdenünk pereskedni lényegében adatokért, és ez oda fejlődött, hogy már nem csak a saját ügyeinkben pereskedtünk, hanem más civil szervezeteknek is, vagy újságoknak adtunk jogi képviseletet, és elég jó arányban nyertünk meg pereket, amiknek köszönhetően nyilvánosságra kerültek olyan adatok, amik bizonyítékok voltak, vagy lettek arra, hogy hogyan működik maga a rendszer. Tehát ez egy tök fontos munka volt, és lényegében, ha megnézed, hogy és itt nem csak magunkról beszélek, hanem lényegében a sajtóról és a civil szervezetekről, ha megnézed, hogy az a kampány, meg azok a folyamatok, amik ahhoz vezettek, hogy lett egy kormányváltás idén, az azért nagyon sokban arra épül, hogy voltak újságírók, voltak civil szervezetek, akik azt a feltáró munkát és tematizáló munkát végezték, ami az alapja volt ennek, mert a Tisza kampánynak ugye a központi eleme az a korrupció volt, hogy az egyik legfontosabb eleme, meg az, ami ugye ezt a nagyon színes választói réteget össze tudta fogni, és hát azok az ügyek, amikről akár a Tisza programjában is szó van, meg azok a problémák, azokat lényegében egytől egyik független újságírók és magyar civilek szedték össze. Plusz ugye egy másik folyamat, ami visszakanyarodva az Orsi portfóliójához, amiben aktívan részt vettünk, az pedig az EU-s feltételességi eljárás körüli munka, ugyanis ugye az is egy elképesztő eleme volt a NER kormányzásnak, hogy azokat a fejlesztési pénzeket, amik arra lettek volna, hogy ezt az országot gatyába rázzák, ezeket brutálisan szétlopta és elpazarolta, tehát hogy itt erről emlékszem, hogy valamelyik műsorban néhány éve beszéltünk, hogy mekkora kihagyott lehetőség volt Magyarország számára az EU-s fejlesztési rendszer, hogy egész máshol lehetnénk, hogyha A értelmesen B nem korrupt módon költik el ezeket a pénzeket, és az, hogy az EU egy ponton felébredt, illetve hogy érdemi intézkedéseket tett annak érdekében, hogy ezeket a pénzeket ne lopják el. Ebben a civil szervezetek, nem csak mi, szerintem egy fontos szerepet játszottak, hogy ezek a pénzek, ugye most az a probléma, hogy gyorsan ezeket még le kéne hívni, és el kéne érni, hogy ne vesszenek el, vagy föloldódjon az a blokkolás elég szűk határidőkkel, ami most van, de hogy így ezek a pénzek megőrződtek. Tehát, hogyha ez a Fidesz hozzáfért volna normál ütemben, akkor nem az lenne a probléma, hogy tudjuk gyorsan lehívni, akkor ezek már ellenének égetve, és még nagyobb bak lennének azok a zsebek, amikbe ezeket kifolyatták volna.
2: Tehát ez azt igen, gondolom, ez hogy... mindig csak lopás, hanem néha ilyen nettó inkompetencia.
0: És szóval pénzégetés. Igen, persze, ez egy összetett dolog, de hogy tulajdonképpen a mi munkánkba próbáltuk, tehát ez egy állandó útkeresés is volt, hogy ugye mik azok a tevékenységek, amivel a leghasznosabbak tudunk lenni, vagy egyébben a közegben a leginkább azt tudjuk szolgálni, hogy egyrészt amit lehet, óvjunk meg a közjavakból, akadályozzuk meg a korrupciónak ezt a fajta a szintjét, vagy nehezítsük meg, és foglalkozunk azzal, hogy mi lehet az alternatívája ennek a rezsimnek, amiben vagyunk. Tehát ezek körül zajlott a gondolkodás, meg a próbálkozás. Részben azért is, mert egyébként az azt hiszem, hogy mindig egy ilyen elég kiábrándító dolog volt, amikor biztos emlékeztek, hogy minden választás előtt után voltak az ilyen okos tónik, akik tudták, hogy mi az egyetlen megoldás a Fidesz ellen. Épp az összefogás, a totális bojkott, tehát hogy mindig voltak ezek a lózungok, hogy úristen, mindenki hülye, mert aki nem ezt csinálja. És aztán mindenről kiderült, hogy igazából abban a pillanatban semmi nem működött. Nálunk az volt, hogy mi nem tudtuk, hogy mi a tuti biztos, de azt gondoltuk, hogy egyszerűen ha nekünk ez a szenvedélyünk, hogy valami értelmes jót akarunk csinálni a társadalomért, akkor próbálkozni kell dolgokkal.
3: Én azon gondolkodtam, hogy hallgattalak, hogy nyilván egyrészt nagyon ismerős mindenkinek ez a, vagy nem tudom mindenkinek, de sok mindenkinek, hogy az elmúlt 16 évben hogyan kellett adaptálódni, és egyre inkább ilyen perifériális kérdéseket megtalálni adott esetben, hogy műhelyek túléljenek, az ember megpróbálja megőrizni a józan eszét, vagy valami hasonlót, vagy egy is hasznos dolgot csinálni. De szerintem nagyon érdekes volt, amit az első időszakról mondtál, hogy ugye volt ez a korszak, amikor tényleg egyszerre zajlottak ezek a Navracsics-féle ilyen kulturált egyeztetés, valamilyen, nem tudom, teljesen reálisnak tűnő dolgok, és közben a Radóc utcába kellett járni, már mindent elintézni nyilván az első héttől, és ezt fokozatosan láttuk meg, hogy ez mennyire súlyos, vagy milyen mértékű, és hogy ebből milyen tanulságot lehet levonni a következő időszakra nézve, mert szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy eszembe itt a tök jó analógia volt erre, hogy a szakpolitikában a 2006-ban volt, ha jól emlékszem, tehát mindenképpen Gyurcsány de Szabó voltak ezek a szakpolitikai szakértői kerekasztalok, hogy mikor voltak, szintén az ott, hogy odaültették tényleg a legnagyobb neveket, és évekig zajlott egy munka, és csomó ember elhitte, hogy akkor ez most a közpolitika alakítása, közben meg full nem ez történt, hogy ezt a fajta játékot, szóval hogy, mit lehet ebből tanulni, vagy hogyan, ti hogyan gondoltok jövőre, mert nyilván ez a kockázat, ez most is ugyanúgy benne van. Sőt, ha politikai alternatívát nézzük, most még durvább a helyzet, mint 16 éve volt, és hát ezek a mechanizmusok nyilván automatikusan megérnek, lehet, hogy nem olyan súlyosan persze, de igen.
0: Röviden azt mondom, hogy szerintem így négy track van most, ami nekünk fontos. Az egyik az az, hogy ami még a kvázi a múlt feldolgozás, hogy mindennek legyen következménye, tehát azok az ígéretek, amik arról szólnak, hogy vagyon visszaszerzés és megbüntetni azokat, akik tényleg szétlopták az országot és elvették egy csomó embernek a jövőjét, vagy annak egy nagy szeletét, ez, ennek legyen következménye. A másik az, hogy és ugye ebben ezzel együtt az, hogy leállítani azokat a folyamatokat, amik még tehát, hogy attól még, hogy történt a választás, rengeteg rossz struktúra, konstrukció fönnáll, tehát ez a jelen valamennyire. A másik az, hogy a jövőben ilyeneket ne lehessen megcsinálni, tehát itt jön be, amit mondtál, hogy azon dolgozni és megpróbálni azokkal a szervekkel, azokkal a minisztériumokkal azért együtt dolgozni, vagy javaslatokat tenni, hogyha van őszinte szándék, akkor mit kell ahhoz csinálni, hogy ez ne fordulhasson megint elő. A harmadik az az, ami a naivitásra vonatkozó rész, hogy és számon kérni őket, egyrészt a saját ígéreteiket, másrészt ugyanúgy figyelni, hogy ebben a rendszerben a legelején kiszúrni, hogyha ilyen tendenciák elindulnak, mint ami a NER elején is volt, és azt hiszem sokkal lassabban reagáltak erre sokan. Van szerintem egy nagyon nagy optimizmus sokakban, egy nagyon nagy lelkesedés, ezt nagyon könnyen ki lehet használni, ezzel vissza lehet élni. Tehát szerintem ez a számonkérő és watchdog funkció, ez ugyanúgy meg kell, hogy maradjon, és nem szabad nekünk egy ilyen szimplán, nem tudom, kormánytámogató szakértői csoportá degradálódnunk, vagy átalakulnunk, hanem nekünk továbbra is a hatalom elszámoltatása, vagy számonkérése a fő funkciónk. És a negyedik meg az, amit az önkormányzatokkal kapcsolatban mondtam, hogy azért nagyon sok probléma lényegében a társadalmunk működésében gyökeredzik, tehát ezeket a dolgokat nem szabad föladni, hogy erősödjenek meg azok a helyi közösségek, és ebben az önkormányzatoknak nyilván nagyon nagy szerepe van, amivel hosszú távon ki tudnak alakulni azok a demokratikus gyakorlatok, amik mellett egyszerűen nem lehet megtenni ilyen dolgokat többé. Mert ez nem történt még mindig meg, ezek erősödtek egyébként, tehát azt gondolom, hogy a Fidesz rendszernek azért pozitív hatása volt az, hogy ilyen dolgok, ilyen önszerveződő kezdeményezések elindultak, ezekből önkormányzati szinten van, ahol polgármesterek, képviselő testületek lettek, akkumulátorgyárakat akadályoztak meg, nagyon sok helyi ügyben tudtak sikereket elérni, tehát ez egy nagyon jó folyamat, ugyanúgy szerintem a független sajtóra igaz, hogy annyiban jót tett a Fidesz-féle elnyomás, hogy ezek a nagyon sok olyan szerkesztőség indult, ami nagy részt az olvasók finanszírozására épül, és nem különböző hirdető cégek. Arra is emlékszem egyébként zárójel még amikor indult a K-Monitor, hogy olyan projekten is gondolkodtunk, hogy azt monitorozni, hogy hogyan írnak újságok azokról a cégekről, akiknek a hirdetései megjelennek náluk. Mert akkor ez egy tök nagy probléma volt, hogy mit tudom én, az ilyen nagy OTP, meg bankok, meg ezekről nem írtak le egy csomó dolgot, mert onnan jött a lóvé. Tehát, hogy ennek ilyen szempontból volt pozitív hatása, hogy kellett küzdeni a rendszerrel szemben, mert megerősített szerintem nagyon sokféle csoportot és hozzájárult ez, de a lényeg az, hogy ezt a fajta dolgot, ezt folytatni kell, tehát itt nem szabad elkényelmesedni, vagy hátradőlni, és nem úgy kell hozzá, hogy jó, most nyert a Tisza, akkor nekünk már nincs dolgunk, mert majd ők mindent jól csinálnak, hanem ezt inkább úgy fognám fel, hogy ez egy lehetőség, hogy sokkal intenzívebben tegyünk azért, hogy jól menjenek a dolgaink.
2: Kicsit egy másik irányból megközelítve, tehát azért szerintem az világos, hogy azért ugyanúgy, ahogy a legtöbb független média, úgy a civil szervezeteknél is most azért van egy várakozás, újra tervezés, stb. Tehát ugye azért nem abba bízunk mi is, meg szerintem sokan is, hogy mondjuk azért másmilyen eszközökkel lehet ezekbe a folyamatokba beleszólni. Ezek azért az elmúlt 16 évben egy csomó dolgot, ezt így nem, vagy nem elég hatékonyan tudtunk alkalmazni. Tehát így, például megjelenik egy társadalmi egyeztetésről mondjuk egy olyan témában, ami nekünk releváns, akkor beküldöd az e-mailedet, és akkor megjelenik, nem tudom, 4 hónap múlva, hogy köszönjük az, nem azt, hogy köszönjük az észrevételt, ez nincs benne, hanem az, hogy hát a kormány terveivel nem egyezik, az kuka. Ugye ennél, tehát persze azért megírtuk, meg írtunk nyílt leveleket, meg néha elküldtük a kormányhoz is, meg amiről akarsz majd beszélni, a korrupcióellenes munkacsoportba is felvetettünk dolgokat, amik relevánsak a témák szempontjából, és akkor abban mi, tehát hogy ezért el vagyunk szokva attól, hogy mi, a mi javaslatainkat mondjuk így komolyan vegyék a kormánytól részéről, szóval ez tény. Abba bízunk, hogy ez máshogy lesz, de azért az eszköztárunk az még nincsen annyira így kialakulva erre, vagy így elfelejtettük, hogy mit kell csinálni, vagy nem is tudtunk, mert mindig egy másmilyen fajta ellenszélben működtünk, ez szerintem mindenkinek nagy feladat lesz, de közben azért ott van az, hogy mi azért mi tényleg egy átláthatóságért küzdő szervezet vagyunk, és akkor így, tehát így, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor én most szeretnék egy sötét szobába elmenni egy olyan egy Radót utca jellegű helyre megbeszélni valakivel, hogy akkor szerintem ilyen korrupcióellenes jogszabályok lennének jók, mert ugye ez se egy jó megoldás. Tehát ezért az így tök jó lenne, és szerintem ez egy nagyon nagy kérdés lesz a jövőben, úgyhogy így mondjuk az a benyomás az embernek, hogy a jelenlegi adminisztráció az így még nem állt fel teljesen, és nincs meg az a 10-20 ezer ember, aki az előző helyett lesz, vagy hogy kimarad, kimegy, hogy fognak zajlani ezek a folyamatok. Ugye simán lehet, hogy egy csomó jogalkotási feladatot így ugyanúgy ki fognak szervezni, ugyan általuk megbízhatóbbnak tartott szereplőknek, akár ügyvédi irodáknak, de az is lehet, hogy bizonyos kérdésekben akár megkeresnek minket is, tehát most nem mondtam, tehát hogy ezek előfordulhatnak. Nyilván itt, hogy mondjam, nekünk is észnél kell lennünk, hogy ennek a transzparenciáját ezért így mindig szem előtt tudjuk tartani, de az is előfordulhat, tehát hogy mondjuk abban a helyzetben, hogy így ami az előző 16 év volt, hogy akkor van egy javaslatod, és akkor hangosan kiabálod, hogy ezt kéne csinálni, ez rossz. De amikor leülsz valakivel együtt egy tárgyalóasztalhoz, akkor lehet, hogy bizonyos dolgokban így el kell fogadni kompromisszumokat, most ehhez se vagyunk szokva.
3: De igen, és akkor ez olyan, az a helyzet, mondjuk egy ilyen film zsáner, bentlakásos kollégium, kezdődik az év, csomó új szereplő, és akkor lehet tudni, hogy itt majd mindenkinek vannak ilyen tervei, meg gondolatai, és biztos, hogy durva konfliktusok lesznek két hónap múlva, de nem tudod, hogy pontosan mik lesznek az erővonalak, és mondjuk egy taktikai dilemmák sora merül fel, mert például ugye a kormányzati oldalról mondjuk csak egy példát mondok, ami a klasszikus korrupciós terület volt az elmúlt 15 évben, beruházások, egy csomó olyan terület van, ahol ma, hogyha valakinek az a politikai koncepció, ami szerintem egyébként védhető, hogy nem akarja multikkal vagy külföldi cégekkel megoldani ezeket a feladatokat, amikről egyébként ugyanúgy lehet tudni, hogy minden ilyen sötét ügybe érintettek a saját országba általában, akkor mondjuk ma nem tud, milyen alapon, tehát hogy hogyan kezdesz hozzá egy ilyen feladathoz, hogy közben a gazdaság felé jön a nyomás, hogy muszáj építeni a dolgokat, mert hogyha leállítunk mindent, akkor nyilván az katasztrofális. Egyébként meg ezek a szereplők vannak, és akkor kiválasztok 5-ből egyet, hogy akkor ő nem annyira rossz fej, vagy akkor vele meg valahogy megegyezek, nem tudom. Most ő ezzel foglalkozik, közben meg mondjuk tegyük fel, hogy nyitott arra, hogy transzparencia legyen, és legyenek, tehát komoly változás legyen ebben. Neked, te ebben egy partner vagy, egyszerre kell elkezdeni nagyon szorosan fogni ezt az alkotozós helyzetet, akár átérezve a dilemmát, és feltételezve a jó szándékot is, közben megtartani azt a pozíciódat, hogy te nyitott vagy, meg van türelmi idő, közben lehet, hogy egy ilyen fél év alatt eljátszod azt a pozíciódat, hogy ezt a fajta hitelességet megtarts. Tehát egy csomó ilyen nagyon nehezen kezelhető dilemmát érzek én, és nem tudom, hogy hogyan lehet, vagy milyen elvek mentél lehet ezzel valamit kezdeni.
2: Amúgy, most erről pont tudok mondani példát, ami nem az előtt, nem a április 12 előtt történt, mondjuk akkor az integritás hatóság, ami nem központi közbeszerzés kötelezett szervezet, tehát neki mondjuk nem a Nemzeti Kommunikációs Hivatal osztotta le a Balázsi Gyuláék cégét, hanem ebben saját maguk közbeszerezhettek. Most így kiírtak egy tendert, ez szerintem két éve volt, másfél ilyesmi, ez egy két szakaszból álló közbeszerzés volt, és akkor jelentkezett részvételre a Balázsi cége is. Na most így, és őket, ugye a pályaműnek a, ugye be kellett mutatniuk, hogy mi lenne a tervük az integritás hatóságnak, a gondjegyszeriának a javítására, ők be is mutatták, ezt a értékelő bizottság az lapontozta, kiejtették a nyúlendet, majd utána lett belőle egy közbeszerzési döntőbizottsági ügy, aztán egy bírósági ügy, szóval ők se tudtak igazából megmenekülni, hogy mondjam, ilyen dilemma, ilyet láttunk, tehát most akkor vagy az egyébként a beruházásoknál ugyanez van már abból a szempontból is, hogy azért, hogyha már felvásárolták az összes alvállalkozót, a NER-nek kedves cégek, akkor igazából most így kivel fogsz egy nagy beruházást megcsinálni? Most így nem feltétlenül a Klebersberg központ, amikor iskolákat felújít, arra tényleg van tényleg számos olyan vállalkozó, aki ezt valószínűleg meg tudja csinálni, de mondjuk nagyobb közműveket építeni, meg azért már nem olyan sokan tudnak. Tehát ott azért mindenképpen egy ilyen korlátozottabb verseny lesz eleve, tehát nem lesz 100 jelentkező egy ilyen tenderre, így körülbelül soha.
3: És az a kérdés, hogy a két szerepet hogy lehet együtt vinni, hogy te konzultációval veszel részt, támogatod a kifejlítését, az adatnyilvánosságot, tehát ezeket a konstruktív dolgokat egyik oldalon, másik oldalon meg lehet, hogy vannak ügyek, ahol minimum már szólni kell, vagy tehát, hogy ezt a kontrollfunkciót ezt képviselni kell, mert lehet, hogy később már nem úgy fog működni, ugye ez a dilemma.
0: Szerintem a mi szempontunkból azért mi alapvetően egy kontroll szerepet betöltő civil szervezet vagyunk, tehát ez az elsődleges. Az a kormánynak a dolga, hogy a kompromisszumot megtalálja, és jó helyen húzza meg a határokat.
2: Nem, mi leszünk ebbe döntési pozícióban.
0: Igen, tehát hogy nekünk a maximumot kell mindig pusholni. Tehát nem nekünk kell a kompromisszumot szerintem javasolni és megtalálni, nekünk azt a civil maximumot kell oda tenni, vagy azt a társadalmi, ami ezekben a témákban, amik nekünk fontosak, a legtöbb, ami elérhető. Tehát szerintem az egy hiba, ha mi már úgy gondolkodunk, hogy itt mi lehet az a kompromisszum, amit el lehet érni, mert nem oda kell lőni. Nekünk oda kell lőni, hogy mi lenne a legideálisabb megoldás. És akkor utána nyilvánvalóan mi is látjuk, hogy ebből látjuk a többi érdekelt félnek a szempontjait. Nyilván ezek között lehetnek méltányos szempontok is, amikre tekintette lehet lenni, és akkor ott a kormányi a felelősség, hogy mit vállal be, vagy hol húz meg egy határt, amire akár mi kritizálhatjuk őket, vagy utána hangot adhatunk, akár pont azzal a céllal, hogy elég hangosak tudunk lenni, hogy ezt a kompromisszumot toljuk egy kicsit jobb irányba a mi szempontunkból. Tehát szerintem itt nyilván kell, vagy nem gondolom, hogy ilyen őrült fundamentalistának kell lenni, hogy ha valami jobb dolog születik, akkor abban az ember soha ne tudjon beletörődni, de nem is az a cél szerintem, hogy itt ilyen nagyon könnyen elengedjünk fontos célokat. Egyébként a transzparencia egyébként szerintem beszélhetünk egy tök érdekes témáról, amiről házon belül beszéltünk most, ez az ügyvédi irodák kérdése, ami szerintem egy ilyen izgalmas tematika.
3: Közben már nagyon szünet idő van, igen. Akkor most ez egy jó vágópont, mert akkor tudjuk, hogy hol folytatjuk.
1: Köszi.
3: Köszi.
2: Csak aztán megbeszéljük a szünetből
3: ezeket. Nem, nem.

0: Sziasztok! Ez itt újra a Kovács Ádám hópostája. Itt van Bori Balázs Laca és a vendégeink, továbbra is a K-monitortól Vince Orsi és Lederer Sándor. És akkor folytassuk a...
1: Ügyvédirodekkel.
0: Így van.
2: Ügyvédirodek átláthatósága.
0: Igen. Aki most kapcsolódik bele, az így... Csak nézni fog, hogy igen.
3: A kontextus hogy jutottunk volt, ide. Hogy a kompromisszumok, tehát hogy mi az, amit mondjuk mi képviselünk, tegyük fel, hogy a kormány valamilyen területen reformot akar, és mit képviselünk mi, és nyilván a kormánynak lehetnek ettől eltérő szempontjai, azzal együtt, hogy mondjuk egy valamit jó irányba elmozdítani, és akkor itt jött be példaként mondjuk egy olyan terület, amit szerintem nagyon releváns, és egyáltalán nem volt tematizálva az utóbbi időben, az ügyvédi irodák, hogy iszonyatosan sok
2: kormányzati munka,
3: ugye törvény, kodifikációk, törvények koncepciójának a kidolgozása, de egyébként mindenféle közpolitikai munkát is kiszerveztek tanácsadó cégeknek, ügyvédirodáknak. Ez egyáltalán nem volt transzparens, ugye egy olyan sztori, amiben 5 éve küzdünk, ez a Boston Consulting Groupnak a tanulmánya, hogy nyilvánosságra kerüljön. Egy ilyen, de ennél még kevésbé átlátható történet az, hogy milyen ügyvédi irodák dolgoztak, egyébként meg dolgoznak a kormánynak különböző témákban. És mondjuk a mi javaslatunk az lenne, hogy maguknak, tehát nem csak a kormánynak kell, hogy ilyenről beszámoljon, vagy az átláthatatlan legyen, de egyébként mondjuk az ügyvédirodának küldök egy levelet, hogy adja nekem oda azt a listáját az összes kormányzati megbízásának, akkor ezt oda kéne, hogy adja. Viszont azért az is látszik, hogy a kormány egyszerűen azért, akár a új kormány is, nagyon függ azoktól a szellemi kapacitásoktól, amik ezekben az irodákban vannak, mert olyan szinten leépítették a kormányzati kapacitásokat egy csomó területen, ahol jogszabályokat kéne csinálni, hogy egyszerűen az a reflex, hogy fölkérnek egy ügyvédirodát, hogy találja ki a, mit tudom én, a KEKVA konstrukciót, hogy lehetne a legjobban ezt megcsinálni, vagy az MNB alapítványok történetét. Tehát nagyon sok ilyen sztori, jó eséllyel nem a szimplán a minisztériumban, vagy nem csak ott találták ki, hanem az, hogy tényleg működjön, ehhez ilyen külső figurákat vontak be. Ez egyrészt azért is fontos, hogy ez a szakma is számoljon el az elmúlt 16 évével, és ők ugye ezt arra is keresték magukat ezzel. Másrészt, hogy megint csak a jövőben ilyen ne fordulhasson elő, és különösen az, hogy a mindenfajta, tehát hogyha arról beszélünk, hogy átlátható döntéshozatal, hogy mindenki, aki egyébként hozzájárul ahhoz, hogy valamilyen közpolitikát alkotnak, mint lobbista, mint civil, mint ügyvéd, mint szakértő, azt lehessen tudni, hogy igen, XY-nak ez volt a javaslata, ezt az anyagot nyújtotta be, és ez lett belőle, mint törvény. Mert ekkor csak így lehet tényleg nyomon követni, ki, igazából kinek az érdekei érvényesülnek, és látni, hogyha egyébként mindenfajta más összefüggés van, hogy akár korrupt módon történt. Na és akkor...
2: Ez vonatkozik abból a szempontból, bocs, hogy ha valamilyen szinten így a mi jogalkotási javaslatainkat se, mondom, egy ilyen sötétbe szeretnénk.
4: De ez is érdekes, de a végén a felelősség az mégiscsak a törvény alkotásért, az mégiscsak a végén a kormánynál van.
3: A felelősség ott van mindenképpen, de azért az, hogy jutott el oda a történet, és ez mennyire miért pont így alakult, abba szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy látszódjon, hogy kik mit tettek bele a történetben, és milyen arányban van mondjuk egy magáncég véleménye mondjuk képvisel be a végtermékben, és milyen arányban mondjuk egy környezetvédő szervezetnek, vagy egy civil szervezetnek, vagy valamilyen szakmai csoportnak. Tehát hogy ahhoz, hogy megértsd az egésznek a hátterét, szerintem egy szinten lejjebb kell kezdeni az átláthatóságot, mint ott, hogy látod, hogy ki az, aki a felelősséget.
4: És akkor a vége az egy ilyen cetli lesz, ami egy ilyen kis színes kördiagramban megvan, hogy hány százalékban ki alkotta a törvényt?
3: Viccesen hangzik, de ad abszurdum meg is lehetne ezt tenni. Tehát, hogyha mondjuk olyan szinten, és akkor itt jön be nyilván a mi informatikai iránti, meg az ilyen technológiai dolgok iránti érdeklődésünk is, hogy egyébként, ha megfelelően lennének nyilvántartva az ilyen információk, akkor onnantól kezdve, hogy születik valakinél egy papírlap, hogy ezt akarom csinálni, és lesz belőle egy jogszabály, végig lehetne követni, hogyha lenne erre szándék, hogy ki milyen mondatot, bekezdést, mikor tett hozzá, és onnan vissza tudnád vezetni, hogy mi lehet az adott szereplőnek a motivációja.
2: Nem
4: akarok trollkodni, de akkor a végén azért majd pár év múlva már az lesz, hogy 25% AI.
2: Hát ez is lehet,
4: hogy ez
3: igen, de ez egyébként teljesen releváns, de azért azt nem bánnád, ha tudnád, hogy az oktatási törvénynek a felét egy gép írta, és nem a szakértő.
0: Igen, de hát ugye arról volt is egy külön műsorunk, ami ugye arról is szó volt, hogy hogyan romlott le ez alatt az időszak alatt a magyar, nem tudom, jogi korpusz, hogyha ezt így hívjuk, tehát hogy azzal, hogy egy idő után már ugye voltak ezek a egy nap alatt átvert, ki tudja honnan jött saláta törvények, amik ilyen céltudatosan egyetlen egy topikra voltak kitalálva, aztán kiderül, hogy veszőhiba van benne, meg minden, tehát és hogy...
2: Nem, ennél sokkal súlyosabb dolgok voltak, tehát ugye az elmúlt két, ugye vannak ezek a hülye lobbisztorik, amiket mindenki ismert, hogy a trafik törvény, amit rohadt régen volt, hogy ez így véletlenül pont azon a gépen íródott, ami az egyik ilyen érdekeltnek, nem is tudom, nagyker cégnek a gépén íródott, de azért, hogy egy ideje megfigyeltük azt, hogy 2000 utolsó ciklusban különösen nyilvánvaló volt, hogy még így kicsit megint belengedtem a következő témánkat, ami a rule of law, hogy elkezdték társadalmi egyeztetésre bocsátani a tervezeteket, és akkor így megjelent mondjuk egy olyan társadalmi egyeztetésre benyújtott tervezetben, vagy már a parlamentben benyújtott tervezetben, hogy az XYZ törvényben az és szót, ezt így lecserélik továbbára. Csak így nézel, hogy miért? Tehát nem látszik túl sok értelmes, igazából ez egy ilyen tök nagy, ez egy teljesen elterjedt gyakorlat volt, hogy úgy lehet ugye jogszabályt módosítani a legvégén a folyamatnak, mint már lement a nagy parlamenti vita, hogy csak azokat a jogszabályokat, jogszabályhelyeket, amik így meg vannak nyitva. Tehát amikről már eleve szó van a tervezetben. És akkor ezek a törvényalkotási bizottságban, ami ebben arról lenne szó már csak, hogy ez ilyen nyelvtani hibákat megveszük, ki rendbe rakják, ott így hirtelen megjelenik a minisztériumi tisztviselő, és akkor azt mondja, hogy hát itt igazából így egy ilyen tök súlyosan gyakorlátozó, vagy akár illetékemeléseket, vagy nem tudom mi, ezt mindig nyomták át. Tehát ugye hogy az eredeti javaslatban még szó nem volt erről. Tehát te beírhatod az e-mailedet még a társegyeztetésre, hogy lejj a parlamenti vita. És akkor utána van ez az egész történet, és ez nem egyszer, nem kétszer, hanem ez egy ilyen rendszer volt. Tehát hogy amikor a jogalkotás minőségét, nem akarom az előző műsorotoknak a egész témáját újra felmelegíteni, tehát azért ez egy ilyen teljesen bizarr és abszurd folyamat volt. Azért bízunk, hogy ez nem így fog. Tehát ilyennél azért jobb, hogyha itt van egy ilyen pie chartot, hogy kiszólt bele, és hogyan. De egyébként a másik, amit ehhez hozzá akarok tenni, amelyik nálam van a mikrofon, mindenki másnál is, hogy igazából ez nem olyan, ami egy ilyen teljesen ismeretlen gyakorlat. Tehát ugye ez van, és akkor nem kell szégyelleni, hogyha te hozzászólsz egy javaslathoz, vagy van valami inputot hozzá, ezen semmi szégyelni való nincsen, csak legyen nyilvánosság. Tehát ugye, hogy meg van egy ilyen úgynevezett, nem tudom, biztos van jogalkotási lábnyom. Szerintem tudja, ahol ez így követhető, hogy mi, hogy került bele, ez így igazából egy tök jó dolog. Tehát nem kell félni, mi sem félünk tőle, hogyha egyszer a javaslataink így bemennek, nagyon büszkék leszünk rá, és örülni fogunk neki.
3: Szerintem azok félnek ettől, akik nem a szeretnek, akik nem és nem akarnak felelősséget vállalni azért, amit pusolnak vagy nyomnak. Tehát szerintem ez a civil szervezetek nem problémája, mert mi teljesen.
2: De egyébként most akkor azért szakítalak csak félbe, hogy így egy újabb gondolatot betegyek, hogy amikor visszautazok megint az időbe 2010-es évek elejére, amikor beszéltünk erről, hogy kompromisszum, meg hogyan, meg hogy mennyire állunk ki. Szerintem egy civil szervezetnek, amikor egy azt talnál ül, és akkor neki a korrupció a fő problémája, akkor nem feladata az, hogy így más érdekelteknek a szempontjaitól nagyon figyelembe vegye. Tehát, hogy mi azért ülünk, ha minket odaültetnek egy asztalhoz, akkor minket nem azért fognak odaültetni, hogy mondjuk egy közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban, itt vannak az ajánlatkérőknek is érdekei, az ajánlattevőknek is érdekei, meg vannak a korrupció ellenes szervezeteknek is érdekei. Nekünk nem az a feladatunk, hogy a másik szereplőknek az érdekeit képviseljük. De ha visszamegyek 2013 blablabla erre a korszakra, akkor szerintem azért volt egy olyan érzése, vagy én tapasztaltam talán egy olyat, de ezt lehet, hogy kijavítasz mindjárt, hogy ami nem tetszett a civilek viselkedésében a kormánynak, az például az volt, hogy miután így meghallgattak minket, és akkor olyan minimális változások esetleg jöttek, akkor mi nem azt írtuk, hogy jaj, de üdvözöljük, hogy bekerült ez és ez a törvénybe, hanem leírtuk utána is azt, hogy ez jó, de egyébként ez meg rossz. És akkor utána az volt az obligált válasz a kormány részéről, hogy így hát felejtsük el ezt az egész történetet, hogy a civilekkel egyeztetni, mert neki soha nem lesz semmi jó. Tehát egy ilyen olvasat,
3: ez egy kormányzati hozzáállás is, hogy fölbírják-e fogni azt, hogy attól még, hogy mi utána nem leszünk szerelmesek beléjük, az nem azt jelenti, hogy nincs értelme leülni velünk, vagy nem lehet egy normális munkakapcsolat ezeken a területeken.
2: De hogyha mit tudom én, ilyen fél órával később, ezelőtt kérdezted azt, hogy tanúság, ez például egy tanúság, nem nekünk, de hogy ez, nem ez a folyamat, ez körülbelül így lenne ideális, hogyha működne. De tőlünk, szóval, hogy tőlem, amikor ott ülök egy asztalnál, én nekem nem, tehát nekem a saját szervezetemnek a vízióját, meg az érdekeit kell képviselnem, és nem másokét, szóval ez ilyen szempontból elég egyértelmű.
0: Hát meg az egy izgalmas történet lesz, hogy most viszont az látszik, hogy most lendületből azért várhatóan nagyon sok minden nagyon hirtelen fognak megváltoztatni, anélkül, hogy például már ott egy ilyen fajta rendszer működjön. Tehát, hogy lesznek olyan dolgok, ahol most az az elvárás, hogy ezek most felállnak, de hogy már most készülnek olyan fajta változtatásokra, amik rögtön nem ebben a formátumban fognak megtörténni, hanem mondhatni a helyzet kívánalmainak megfelelően egy ilyen központi akaratból fognak megváltozni. Tehát itt már ez egy kérdés lesz, hogy akkor itt mi lesz az, amihez így hozzányúlnak, és mikor kezdődik ezeknek, vagy milyen témákban történik majd meg történnek meg ezek a változások.
3: Hát igen, és itt meg van egy olyan része a dolognak, amit nyilván nem is, tehát ebbe a pie chartba nehéz beletenni, hogy vannak ilyen premisszák, meg ilyen olyan gondolatok, amik így elterjedtek, mert valakik jól képviseltek a sajtóban egy ügyet, vagy egy témát, és lényegében egy csomó ember magáénak vallja, vagy magáévá tette azért, mert valahogy megrögződött benne, és nincs igazán megkérdőjelezve, és mondjuk ebbe akár az is beleértük, hogy mi is képviseltünk témákat az elmúlt években, vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban, információszabadságban, ezek le vannak írva, tehát nyilvánvalóan, hogyha meg se kérdeznek minket, de valaki simán átveheti a mi javaslatainkat anélkül, hogy ennek olyan értelme nyoma van, hogy velünk konkrétan leül beszélni.
0: Halló?
2: Van egy telefonálom.
1: Vedd fel az
2: étkezőt.
0: Ja, igen. Várjál. Lehet, hogy kinyomtam. Jó.
1: Megoldott
0: magától. Szerintem mivel nagyon a végén vagyunk már a műsoridőnek, felmerült a szünetben az a nagyon egyszerű kérdés, hogy akkor, hogy mint ilyen, nem tudom, policy szempontból megközelítve, hogy mit kéne tenni. Várjatok, megpróbáljuk most. Hello!
1: Sziasztok, én voltam előbb is, csak a fülemmel megnyomtam a telefont. KGST vagyok.
0: Szevasz. Légy szíves rövidre, amennyire nagyon, csak tudná.
1: Nagyon rövid leszek. Most ez a téma, amiről beszéltek, ez a mennyire előkészítettek a mostani jogszabályok, vagy a mostani kormányrendeletek. A mai nap híre az az MMA-s történet igazolja, hogy ez az átmenet jogtechnikailag sem egyszerű, mert hogy a kulturális minisztériumhoz sorolták az MMA felügyeletét, és rögtön ezek boldogak lettek, hogy ők lesznek azok, akik. Tehát aztán rögtön igazította Tarz Zoltán, szó nincs róla, a statútum törvénybe szét kellett dobni minden feladatot, ami eddig benne volt, nehogy az legyen, hogy valaki a légüres térbe kerül. Tehát ezekről nincs hosszú egyeztetés, de lehet belőle azonnal, hogy mondjam, népfelkelés idézőjelben, tehát hogy rögtön valakik már szóltak, hogy a Tisza már ezt csinálta, hogy kiválasztott, hogy mégsem azokkal tárgyal, hanem ezekkel. Én azt gondolom, hogy ebben a nagyon-nagyon bonyolult helyzetben, amit a NER előidézett, van egy átmeneti türelmi idő, és addig nincs helye annak, hogy számon kérjük azokat a dolgokat, amik majd a végleges kormányzati struktúra és működés felállása után kell elkezdeni. Itt annyi minden van, ilyen jogszabály előkészítő munka folyt már nagyon régóta a Tisza berkeim elől, hogy hogy lehet elindulni x héten belül, és ugye egy hetet tudtak lezsugorítani abból, amíg átvették a hatalmat. És ezen belül rögtön létrehozták a statútum törvényt két nap alatt. Tehát ezek azért olyan tettek, amit nem lehet társadalmi egyeztetésre bocsájtani, és ebben már vannak olyan dolgok, amiről lehet vitálni. Ja. Tehát van egy átmeneti időszak, és aztán lesz egy végleges. Ennyit szedtem hozzá.
0: Oké, okay. Köszi. Hello.
2: Hello. Hello. Bocsánat, bennem egy, hogy ez ilyen vitát generál, az szerintem olyan szempontból egy tök jó dolog, hogy itt azért van, amiről korábban beszéltünk, hogy nyilván van ennek egy ilyen akár kár, de hogy azért azt érzed, hogy így van egy ilyen ownership hozzáállása a választók részéről, ez lehet, hogy kellemetlen a kormánynak, de egyáltalán nem biztos, hogy ez egy tök rossz irány.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy szerintem az tök oké, hogy mindenki mondja, ami az eszébe jut meg, ami fontos neki, az nyilván az is fontos, hogy mindenki, aki mond valamit, értse, hogy mi a dolgok dinamikája, és hogy mik a realitások, de én azt nem tartom problémának, hogy pont amit mondtunk, hogy most nem mindenkinek az elsődleges szempontja, hogy mi a Magyar Péternek ebben a helyzete, meg neki hogy kényelmes, meg hogy nem, hanem jönnek be az ötletek, javaslatok, tök jó, hogy az emberek ezeket megfogalmazzák, az az ő problémájuk, hogy menedzseljék azt, hogy ebben mi hogyan megy át, és nyilvánvalóan el kell fogadni, hogy valami később kerül napirendre, valamit újra napirendre vesznek, tehát szerintem kettő tud együtt érvényesülni, az embernek van megértése ezzel a helyzettel, de ez nem jelenti azt, hogy kussolni kell, vagy ne kéne előállni dolgokkal, és akkor arra rátérve, amit elkezdtél pedzegetni, hogy szerintem nagyon sok terület téma van, amiben a korrupciós munkát végző szervezetek az elmúlt években elég határozottan megfogalmazták, hogy mit kéne csinálni, tehát ilyen szempontból sok minden már le van téve az asztalra, egyébként aki a Tisza programot elolvasta, szerintem nagyon sok olyan dolog

0: sajtó mozgás terét növelni tudják. Tehát, hogyha ez a történet is rosszra fordul, vagy ha nem most, akkor egyszer megint rosszra fordul, akkor minél erősebben legyenek meg azok a keretek, amikkel az a munka végezhető, amit lényegében a Fidesz alatt is valamilyen szinten tudott a sajtó csinálni, tehát akármennyire elnyomó és szörnyű volt az a rendszer, de megszülettek azok az oknyomozó cikkek, azok az elemzések, amik alapján mindannyian tudtuk egy bizonyos szintig, hogy mi történik, mi történt az országban. Nyilván most derül ki, hogy ez még rosszabb volt, mint amit tudtunk, de hogy legalább az föl lett tárva, az ennek az eszköztárnak köszönhető. Tehát ilyen értelemben egész konkrétumokról beszélni, az, hogy az információ szabadság törvényt megerősíteni elképesztő módon, az egy nagyon fontos célunk nekünk, és szerintem érdeke az egész társadalomnak, hogy ez a fajta átláthatóság megteremtődjön, növeljön. Ez egyébként nem rész, nem volt konkrét benne a TISZA programban. A közérdekű bejelentők védelmének a megteremtése. Ugye pont a választások előtt ezek a történetek a katona, a rendőrnyomozó, az informatikus, tehát olyan figurák, akik elkezdtek mesélni történeteket, és az első reakció az volt, hogy rögtön hozzájuk szálltak ki a rendőrök, és nem az ügyet kezdték kivizsgálni. Ez annyira jellemző volt a Horváth Andrástól kezdve, ugye, ha visszamegyünk a NER első éveihez, és hány ilyen nevet lehet említeni, akik lényegében a saját bőrüket vitték a vására azért, mert volt bátorságuk felszólalni valami ellen, ami zavart őket, hogy itt olyan jogszabályok szülessenek, hogy ilyen soha többé ne történjen meg, sőt, hogy ez egy nagyon fontos és értékes erőforrás legyen a magyar rendőrség, nyomozóhatóságok számára, hogy ilyen emberek, akik ilyen bűncselekményeket látnak a munkájuk során, bizalommal forduljanak oda, és ezekkel segítsék azt, hogy ezeket föltárják. Vagy olyan jogszabályok, és ez semmilyen fantazmagória nincs, mert részben az EU-nak az új antikorrupciós irányelve is tartalmazza ezt, hogy legyen a korrupciós bűncselekményeknél vagy cselekményeknél lényegében áldozat, lehessen áldozatokról beszélni azok, akiknek valamilyen érdeke sérül azért, mert valakik korrupciót követtek el. Onnantól, hogy ők egy áldozatok, nekik van egy saját lehetőségük fellépni ezekben az ügyekben, akár kártérítést kérni. Vagy legyen a civil szervezeteknek jogállásuk bizonyos ügyleteket megtámadni. Tehát azt, amikor azt lehet látni, hogy az állam egy kifejezetten kártékony szerződést köt, akkor ne csak a adott cég és az állam számítson ebben a történetben félnek, ügyfélnek, hanem azok is, akiknek valamilyen érdekük vagy szakmai munkájuk kötődik ahhoz, hogy ezt felülvizsgálják. Ezek létező mechanizmusok teljesen hiányoznak a magyar jogrendből. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amik szerintem nekünk nagyon fontosak, hogy azt a mozgásteret mindenek előtt ki tudjuk tágítani, ami valóban fontos a hatalom külső kontrolljához, és ez nem azt jelenti, hogy mindazt az egyéb történetet, ami ugyanúgy és legalább ennyire fontos, a vagyonvisszaszerzés, a közbeszerzések rendbetétele, pártfinanszírozás, ezeket mind csinálni kell, de azt gondolom, hogy ahol nekünk most prioritásunk van, ha van valóban egy lehetőség, akkor ezt erre kihasználni, hogy hosszú távon szélesedjen a sajtó és a civil szféra eszköztára a korrupció ellenes küzdelembe.
1: Nem, egy pillanatra nem félbeszakítani akarlak, csak nem akarom a kérdezőket szóhoz hagyni, jutni.
2: De már vége is van a műsorunknak, úgyhogy...
1: Nulla,
2: -2, igen. Akkor egy zárszót, ha gondolod.
1: Hát ez hosszabb lett volna. Majd...
2: Lesz még időnk.
3: Akkor marad az, hogy ráhúzzuk a esti mesét.
1: Nem húzzuk rá, nem, mert ez esti mese jó.
2: Akkor sziasztok.
3: Kedves hallgatók, soha nem fogjátok megtudni, amit mi most mindjárt megtudunk.
2: Na, sziasztok.
1: Sziasztok.
0: Hello.
1: Sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

Valahol a józsefvárosi lakótelep közepén, a hatodikon élt egy királylány. Ott lakott 2,5 szobás rezidenciájában. A kakaóját kortyolgatta, és az ablak előtt üldögélben elnézegette birodalmát. A gyönyörű józsefvárosi lakótelepet.

0: persze, senki sem tudott az ő királynői voltáról. Ha néha-néha kimerészkedett a nép közé, teljesen átlagos, 8 éves forma kislánynak tűnt. Az igazat megvalva még a szülei sem tudtak előkelő származásáról. Az egyetlen, aki ismerte a titkot, egy udvarhölgy volt. Lenke királykisasszony legjobb barátnője, aki jelenleg galamb képében tartózkodott úrnője közelében. Talán mondanom sem kell, hogy ilyen módon a mi kis királykisasszonyunk nagyon magányosnak érezte magát. Senki sem ismerte őt, senki sem hódolt neki, és ha elárulja titkát, akkor sem hitt volna senki neki. Ez bizony egy 8 éves kislánynak elég nagy teher. Csak ült ott nagy magányosan birodalmát szemlélve, és szórakozottan magokat szórt üdvarhölgye galambdalma elé. Ahogy telt múlt az idő, elunta a várakozást. Úgy döntött, elindul világgá, hát ha újabb, igazi alattvalókra talál. Ők talán majd elmagyarázzák József városország népének, ki is ő valójában. El is indult a panelházak végtelen rengetegében. Házat ház után, utcasarkot utcasarok után hagyott el, míg végül az egyik útkereszteződésben megpillantott egy rendőrt.
1: A rendőr hivatalos személy,
0: gondolta.
1: Hát ő egész biztosan tudja, ki itt a király, és ha a királyt ismeri, bizonyára tudja azt is, hogy ki a király lánya.
0: Oda lépett hát a rendőrhöz, és megszólította.
1: Tudja a bácsi, hogy én ki vagyok?
2: Ha, már hogy ne tudnám. Te az a kislány vagy, aki palacsinta szeretne lenni ezért az út közepén áll. Pedig a lámpa mindjárt pirosra vált. Na, szaladjál gyorsan a másik oldalra.
1: Ő sem tudja,
0: gondolta a kislány.
1: Biztosan csak a forgalommal kapcsolatos tudnivalókba avatták be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki itt a király.
0: A meg nem értett király kisasszony tovább bandukolt a házak között, és azon töprengett, vajon miért ilyen tudatlan a nép?
1: Ha nagy leszek, és minden az enyém lesz, sürgősen változtatok népem műveletlenségén. Vándortanítókat alkalmazok majd, akik keresztül kasul járják birodalmamat az arcképemmel. Nem szégyen az, ha valaki királynő.
0: Hirtelen egy csapásra jobb kedvre derült. Az úton pontosan előtte egy úriember egészen a földig meghajolt. A kis király kisasszony méltóság teljesen odalépett hozzá, és megszólította.
1: Egyenesed csak fel, barátom!
0: Az úriember hunyorogva pillantott fel a járdáról.
3: Hogy? Ó, de jó, hogy erre jártál, kislány. Nem segítenél megkeresni a kontaktlencsémet? Valahol itt kell lennie.
1: Nem ismerheted fel, hiszen nem is lát kontaktlencse nélkül,
0: gondolta a király kisasszony, majd kegyesen leereszkedett a földre, és segített megkeresni a kontaktlencsét.
3: Köszönöm, kislány, sokat segítettél,
0: mondta az úriember, miközben óvatosan visszatette a megtalált kontaktlencséjét.
1: Furcsák az emberek,
0: gondolta a királylány, miközben tovább indult vándorútján.
1: Élik mindennapjaikat, és még csak eszükbe se jut, hogy utána járjanak, hogy ki is az ő igazi uralkodójuk.
0: Miközben így elmélkedett, egy játszótérhez ért. A homokozóban egy 6 éves forma kisfiú csodaszép várat épített. A kislány azonnal hozzálépett.
1: Miért építed ezt a várat?
4: Azért, hogy a katonáimnak legyen hol megszállniuk.
0: A kis király kisasszony szeme izgatottan felcsillant.
1: Neked katonáid vannak? Akkor te biztosan király vagy.
4: De hogy is vagyok király? Én egy nagy hadvezér vagyok, nem látod? Én vagyok Jancsi, a 3-as műanyag hadosztály kapitánya. És te ki vagy?
1: Én Lenke király kisasszony vagyok. Engem kell, hogy védelmez. Még ezt se tudod, hadvezér.
4: Te jó! Ezt kit védelmeznem? Tudod, eddig semmilyen feladatot nem kaptam, csak gyakorlatoztattam a seregemet. Ki a várból, be a várba. De most, hogy megtaláltalak, téged fogunk védelmezni az utolsó csepp vérünkig.
0: Azzal Jancsi kapitány felsorakoztatta műanyag katonáit a kislány elé, és attól kezdve nem tágított mellőle. Így történt, hogy a kis királylány végül alattvalóra talált. Nem is zavartam már, hogy származását a nép körében teljes homály fedi, hiszen volt kivel megosztani a titkát. Igen, a mi kis Lenkink egészen elégedett volt. Egészen addig, amíg rá nem jött arra, hogy ő tulajdonképpen nem is király kisasszony, hanem egy csodálatos jó tündér.

Volt egyszer egy ablak. Ez az ablak egy házon volt. Nyitható lett volna ez az ablak, aztán csukható, ha lett volna, aki megbillengeti részkilincseit. Igen ám, de ebben a házban nem lakott senki, így hát nem volt, aki részkilincseket billengessen, ablakot nyisson, csukjon. Pedig az ablak azért ablak. No, meg azért is, hogyha átnéznek az üvegén, látszódjon a világ. De ez az üveg boros volt. Minek látszódjon a világ, ha nincs, aki nézze?

0: Állt az ablak a házon, a fehér havazásban. Éppen tél volt, karácsony közeledett. Más házakban nyüzsgés volt, és mézes pogácsa illatt. Gondolt egyet, és ráírta az üvegére.
1: Kedves angyal, hozzál ebbe a házba valakit, bármilyen aprót is, csak hozzál. Hadd legyen ki benne éljen, nyüzsögjön, süssön pogácsát. Hadd legyen ki átnézen rajtam, világot nézve billegesse a részkilincseimet, nyisson, csukjon engem.
0: Míg írta a levelét, térdig érő hó nőtt a földre, aztán másnapra elolvadt. Nap-nap után nőttek, és olvadtak a havak. Az ablak már kívülről fújta, hogy
1: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.

0: Végül valóban karácsony ideje lett. Méhavú, méhámú éjszaka. A ház előtt megállt egy angyal. Az ablakig lépkedett, s lebegő köntöse zsebéből elővette egy gyufás katonyányi dobozt, kibontotta a recsegős fényes papírosból, s előengedett belőle néhány pöttöm, mozgó valamit. A pöttöm mozgó valamik bementek az üres házba, lebogozták hátukról a mézes kalács morzsákat, az asztalra tették, tálba a gyertyát gyújtottak, majd nyüzsögni, szőni, sodorni kezdtek. Kalimpáltak kezükkel, lábukkal, s már is rátekerték pókszálukat, mert mondanom sem kell, pöttöm pókok voltak. Az egyik részkilincse.
1: Pókok vagyunk.
0: Aztán egyik pókszálat a másik után. Aztán egy másik pókszálat a másik részkilincse. Az összesre. Majd húzták a szálat, billentették a kilincseket. A legapróbb pókok pönögették a szálakat, mint a hárfán a húrokat. Olyan szépen muzsikáltak. Épp azt muzsikálták, hogy
2: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Az ablak nemrég még méhámú fejébe alig fért bele ez az egész. Hogy billentgetik a kilincseket, hogy mézes kalács illat, nyüzsgés, meg szép muzsika. Alig értette, mi történik, csak azt érezte, hogy nyílik.
3: Mutlám.
0: Később a pókok behúzták szálukon a kilincset, akkor azt érezte, hogy csukódik.
3: Nem álmodom.
0: Nyílott, csukódott, mint egy igazi ablak.
3: Elhozta az angyal, amit kértem. Jó hely lettek lakói a háznak, de jó póklakók, lakópókok.
0: A pókok pedig leültek az ablakpárkányra, eszegették a mézes pogácsát, nézték a világot az ablakon keresztül. A látott világban pedig nagy hó volt, és benne angyal lábnyomok.

0: adás következik.
1: Drága hallgató, aki most is a Tilost hallgatod, adj 20 másodpercet nekünk az életedből. Csinálj videót vagy hangfájt, és mondd el, hogy miért adod az SZJA 1%-át a Tilosnak. 20 másodperces üzeneteket kérünk tőletek, amit egy csendes helyen vesztek fel, ami úgy kezdődik, hogy azért éri meg, hogy a Tilosnak adom az 1%-omat, mert a fájt a szöveg@tilos.hu e-mail címre küldjétek, a tárgymezőbe írjátok be, hogy 1%. Legyetek bátorak, szóljatok ti is az éterben.
0: Jótékonysági felhívást hallottatok.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Május 2-án rendezte május fa menetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint két nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Harester Dorfmusik kíséretében a Kegyeleti Emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset. Az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán, írta a Dunaharaszti Online.
4: A The Guardian beszámolója alapján a WHO jóváhagyta az első olyan malária gyógyszert, amely újszülöttek és csecsemők kezelésére is alkalmas. A Coartem Baby nevű készítmény cseresznyeízű, folyadékban oldható tablettaként már 2 kilós csecsemőknél alkalmazható. A jóváhagyás közbeszerzést tesz lehetővé a főként szubszaharai afrikai malária endémiás országokban. Afrika egyes részein az egyévesnél fiatalabb gyerekek akár 18%-a megfertőződhet maláriával, 2024-ben közel 610 000 kapcsolódó halálesetet rögzítettek, 3/4-ük 5 év alatti gyermek volt. A gyógyszerfejlesztő cég vezérigazgatója kiemelkedő közegészségügyi mérföldkőnek nevezte a döntést. A gyártó malária endémiás régiókban non-profit alapon teszi elérhetővé a készítményt. Megmentői kiengedték az északi tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hete rekedt sekély vízben a németországi Wismaröbölben. Számolt be róla a The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, dalokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett el úszni. Dánia közölte, hogyha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt az alkotás.
1: Hallgatóktól elnézést kérünk, hogy még ilyen csomagolás, pakolás.
0: Megkezdtünk is. Ja, nem, hát olyan be van kapcsolatban.

0: Tilos, itt vagyunk, tilos édesanyja.
1: Tilos rádió,
0: nem ényém Náliába volt ott Jean Seberzs.
2: FM 9.3.
0: Figyelitek a Duma Francimat? Próbálok dolgozni.
1: Abszolút nem csak figyeljük, hanem befogadjuk.
0: Sajnos, be is kell fogadni, mi? Mert,
1: igen.
0: Mert viszonylag halk. Még.
2: Na szóval, kedves hallgatók, ez itt az Alkotás útja. Élőbeszéd demonstráció. Sok mindenről lesz szó. Napirend előtt, napirend után, de hagyományoknak megfelelően kezdjük el a program ajánlóval.
1: Előtte mondjátok már meg, hogy honnan jöttetek ilyen
0: azt utána fogjuk, ezt én már megmondtam a Jánosnak, hogy seggből szájba, vagy ilyen orból szájba, tehát hogy azt én fogom dicsérni a projektet. Mint szakember.
1: Da-da-da-dam! Itt a
0: professzor asszony. Hát ez
2: fantasztikus.
1: Az újabb professzor asszony, igen.
0: Most még a program ajánlót.
1: Nem küldted el, de ja. Nekem van sajátom.
2: Ja, jó, akkor nem is keresem, mert akkor mondom...
1: Mondjad
0: fejből. Mert a mesi is most megjöttem úgy. Mert ő volt a vendég, igen.
1: Sziasztok!
0: Akit itt vártunk, itt már, ha már adásban vagyunk, hogy vajon ki lép be?
2: Akkor én azt tudom mondani, hogy két megnyitó is van, és igazából egy megnyitó az, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy nem tudok részt venni, az a Neon Galériában a Bernát András kiállítása, mert beszéltem is az Andrással, megmondtam neki, hogy fantasztikus szép az a kép, ami a megnyitón van. Tehát a Neon Galériának a új kiállító, vagy nem, már régóta nem új, de mégiscsak új kiállító helye a Várban van, hiszem Várfokú.
1: Táncsics Mihály utca.
2: Táncsics Mihály utca.
1: Földbudára.
0: Ez már akkor bent van a Váron belül.
2: Igen, oda. Abszolút,
0: a Bécsi kapu tér.
2: Oda tessenek elmenni.
1: A régi Vár Galéria helyiségében van.
2: Na, Tünde, mondjad.
1: És a Bernát Andrásnak.
0: Tehát az Old Firenze bártól mennyire van? Az a kérdés csak.
1: 20 méter. Kb.
0: Csak azért, hogy meg tudjuk szólítani. Tényleg azt a széles szűk rétegét.
1: Old Firenzében járnak, azok is tudják, hogy hol tudnak egy kicsit lazulni, vagy így.
2: És a Budapest Galériában is ma van a megnyitó. Bejelentkezve maradok, kérdőjel, ezt ajánljuk, ez egy csoportos kiállítás, és én még egyet ajánlanék, a Labrisz 25 nyitva Népszínház utca 42-44 szám alatt egy leszbikus Her Story Magyarországon pop-up kiállítás kísérő események kíséretében. Minden nap 2 és 6 óra között lehet ezt megtekinteni. Ez már ugyan elindult 11-én, de holnap például puncstorta workshop lesz, és
1: melyik puncstortát tettem?
2: 17-én, ami szombat talán.
1: Gimnáziumi büfében.
2: Ladjánszky Márta ünnep rituálé extázis most duett. És válogatás a Budapesti Leszbikus Filmbizottság 2006 dokumentumaiból, ami szintén rettentő érdekesen hangzik.
1: Van egy másik megnyitó is még, az AQB-ban. A Györfi Lászlónak a Body Farm 3, a Hagyaték című kiállítása. Ami tulajdonképpen a testek bomlásának egy...
0: Degradációja.
1: Ha nem is degradációja, de minden
2: esetre. Hát itt velem szemben ül egy kriminológus, aki pontosan tudja magyarázni, hogy mi a body farm. Ugye?
0: Így van, sajnos így van, mert ez valójában tényleg...
2: Gettó Feri, megjött!
1: Élőben Gettó Feri, úristen!
2: Élőben láthatjátok Gettó Ferit, és a kedves hallgatók...
1: Ha tudnád, hogy mennyit hallottunk már rólad, tőled.
2: Sziasztok!
1: Szia!
3: Hello!
2: Szia! De ne szakadjunk el a tártól, de mit ajánlasz még nekünk?
1: Én még ajánlom a szintén ma este 7-kor megnyílt a Társadalmi Horizonton túl Kérdőjel, mitikus, magikus és spirituális a festészetben a fordulat éveiben. Bak Imre, Bodószky István, Mulassy László, Sós Tamás című kiállítás a Knoll galériában.
3: És nem tudni, hogy ki a kurátora.
1: Jó, hát majd kiderítjük, jó? Következő
2: majd
1: adában.
2: Majd betelefonál valaki.
1: Vagy be, tényleg ez a legjobb, hogyha a telefonszámunkon, ami a...
2: 215 37 73.
1: Igen, tehát ez, erre várjuk a megfejtéseket. És aztán lesz szakmai nap 18-án, ez már kicsit előre ugrottam. Ez a Kassák Múzeumban lesz, és a Szitja Emil kiállításban lesz. Most a szakmai napra ki eldöntheti, hogy szakmabelie is elmegye, de minden esetre a kiállítás az még június elejéig látható, és... azt hiszem. Szóval még sokáig látható, és nagyon érdekes ez az egész Szitja Emil életmű, de ezt már szerintem ajánlottuk, igaz?
2: Akkor már én csak azt szeretném mondani, hogy aki saját maga szeretne tájékozódni, az most kezébe veheti a frissen megjelent május-júniusi indexet, 177. index papíralpú galéria térkép, és az ehhez tartozó linket, ugye ezt a zseniális perforált dolgot, lelkes gyakornokokat keresünk. És hogyha már az indexről beszélünk, hogyha valaki szokás szerint szeretné megtudni, hogy milyen egy doktori védés, az május 20-án a CEUN megnézheti Menesi Attila, a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktoriskolájának a hallgatójának a doktori védését. Ő kifejezetten a CEU-ra kérte ezt, a művészeti szabadság témakörében fog doktorálni, és azért is kapcsoltam én ezt az Index linkhez, linkeltem a linkhez, mert ugye Menesi Attila és Christoph Rach ennek a zseniális papíralpú galéria térképnek a kitalálója és működtetője.
1: Én még kihagytam egyet, ami tegnap nyílt, az Osztrák Kulturális Fórum Benczúr utcai kiállító terében a pírművészet tematikájú csoportos kiállítás, ami a Bécsben rendezett Eurovíziós Dalfesztiválhoz és a Pride hónaphoz kapcsolódóan hazai és nemzetközi művészek segítségével tesz kísérletet egy magyar queer art gyűjtemény létrehozására.
2: És akkor még mielőtt belevágnánk a fő témáinkba, én már a Tündének jeleztem, hogy napirend előtt szeretnék valamit bedobni. Anikó néniről szeretnék beszélni. A Róma Sajtóközpont munkatársai meginterjúvolták azokat a roma kertépítő munkásokat, akik 60 pusztán virágot ültettek Anikó néni felügyelete alatt, és nagyon sok mindent elmeséltek, de én igazából egyetlen egy pontra szeretnék kitérni, hogy Anikó nénit nem volt szabad megszólítani, nem volt szabad tőle kérdezni, viszont ha Anikó néni kérdezett tőled valamit, akkor illett udvariasan válaszolni. És nekem a személyes emlékem, nem is az érdekes, hogy személyes emlék, de véletlenül éppen az, amikor egyszer úgy alakult, hogy második Erzsébet angol királynővel egy csoportos kiállítás kapcsán Melbourne-ben sikerült találkozni, meg kell mondjam, nem miattunk volt ott, hanem ausztráliai látogatása alkalmából fölavatta azt a újonnan fölújított Jam Factory nevezető kulturális központot, ami egy lekvárgyár volt korábban, és mivel a mi kiállításunk volt ott, feltetőleg ez volt az első kortárs művészeti kiállítás, amit második Erzsébet megtekintett, végig járta a kiállítást, tehát nem egymaga, hanem a kíséretével, és a kiállítótér munkatársai és a művészek, tehát Révész László, László, jó magam, és tulajdonképpen mi ketten voltunk ott a helyszínen, mi is ott voltunk. A sajtó egy kis kordonba volt bezárva, és akkor mondták nekünk, fölkészítettek bennünket a királynővel való találkozásra, és mondták, hogy se megérinteni, se kérdezni tőle, se hozzászólni. Nem szabad, csak akkor, hogyha ő kérdez, akkor válaszolni. Valamit kérdezett tőlünk, például tőlem is, de totál nem emlékszem, mert egy akkora stressz volt ott, rajtunk ugyan nem volt, mert mi folyamatosan poénkodtunk a révésszel, hogy dehogy mi megkérdezzük a királynőt, hogy mennyivel megy a Rolls-Royce, meg ilyesmit. Persze, hogy nem tettük meg. Utána egy hatalmas buli volt, volt egy fogadás, hogy világoskék, vagy rózsaszín ruhában lesz. És meg kell, hogy mondjam, mert ez mondjuk nem most történt, 90-ben volt, hogy egy nagyon, hogy mondjam, pozitív benyomást tett a másik Erzsébet ránk, és utána az újságírók bennünket kérdeztek, mert bennünket meg lehetett szólítani, hogy végül is mit kérdezett a királynő. Még semmi érdekeset, mondom, totál udvariasság volt ez az egész, de azért az, hogy ezt így Magyarországon a 60 pusztán Léva Janikó tehát nem szabad megszólítani, nem szabad, csak hogy ő szólíthat meg, és azért ez egy, nem is tudom, hogy honnan vették ezt a, vagy hogy gondolták.
1: Van ilyen máshol is, van a Metropolitan Operában, vagy szóval egyáltalán van olyan nagyon híres operaénekesnő, természetesen most nem jut eszembe a neve, de szóval amerikai, aki nagyon nagy sztár volt, fantasztikus hangja volt, viszont híresen összeférhetetlen volt, és az ő szerződött, ő általa az ki volt kötve, hogy nemhogy nem szólhat hozzá mondjuk a személyzet, vagy ott akár a kollégái, vagy bárki, aki körülötte van, rá sem szabad nézni. Tehát le kell sütni a tekintetüket, hogyha ő is ott van, úgyhogy szerintem szóval vannak ilyen példák.
4: Holnap pont megyek Londonba egyébként, mert most van a Fotó London, és vannak magyarok is kint, például a Bede Kincső, meg Martin Vanda fotósok, és igazából tök jól mennek, pont a Martin Vanda felhívott, hogy nem tudnék még kivinni a könyvéből, mert mindent megvették. Amúgy ő az apukájával közösen csinált egy ilyen fotóprojektet, és az ilyen fiatalok, ahogy buliznak az apukája idejében és az ő idejében, ezek vannak így összekeverve a könyvben.
1: Úgyhogy, mert a papája is fotós?
4: Igen. És ez egy ilyen, végülis egy ilyen párbeszéd is ez a könyv, meg kicsit azt is mutatja, hogy milyen hasonló karakterek ismétlődnek mondjuk így az éjszakai életben, vagy az ilyen parti életben. És itt kb. Ilyen 30 plusz év van a kettő partizások között. És ez végül is a könyvben.
1: És ők hol lesznek kiállítva, vagy így
4: ők ezen az Art Fairen, és a Tobe Galéria viszi ki őket, és de egyébként van egy másik tök jó rendezvény, ez a Peckham 24, ahol ilyen új, belépő, fiatal művészek mutatkoznak be ott Londonban, és az is mindig egy időben van a Fotó Londonnal, mert hogy akkor akik jönnek az ilyen beérkezett művészek, meg galériákat nézni, akkor ezen az estén a fiatalokat is, meg az ilyen föltörekvő művészeket is meg tudják nézni. Úgyhogy ez pont holnap lesz.
1: És akkor lehet, hogy a Károly király is oda megy. És akkor Mesti már fogja tudni, hogy rányítani lehet, de hozzászólni
2: nem. Nem kérdezhet semmit.
4: Igen. Pedig olyan sok kérdésem lenne.
1: De ő érdeklődik az építészet iránt, úgyhogy ő vele lehet művészetről beszélgetni. Ja, jó, bocs. Egyébként most itt készülődünk nagyon.
2: Ja, kérdezted, hogy honnan jöttünk a Tomival.
1: Igen.
2: Mi a Ferenc térről jövünk, mert már két napja ott van az időjárőr, és gyűjtjük a beszélgetéseket. Ott áll az időjárőr lakókocsia, és mindenki, aki oda jön, és minimum 10 percig beszél bármiről, 7000 forintot kap. És hát erről majd talán egyszer külön fogunk beszélni. Most azon dolgozunk, hogy minél hamarabb elköltsük az erre szánt pénzt, ami gyakorlatilag a hétvégére ki fog merülni, és
1: mert
2: utána...
1: Mennyi pénz tudtok így kifizetni?
2: Hát még, most vissza kéne számolni, de kb. Még 30 beszélgetésre van pénz, de igazából nem is a pénz a lényeg, hanem a terjedelem, mert ugye itt a könyv is, mert hogy azt akartam mondani, hogy ezt már most a tegnapiak átlettek írva, és hogy rögtön megy a kolozsvári Exit kiadóhoz, aki az előző két időjáró kötetet is kiadta. Tehát én nagyon remélem, hogy hát szerintem ennek a bemutatója csak a nyár miatt valószínűleg inkább őszre halasztódik, de hogy a könyv az már szerintem, ha minden stimmel, talán a nyáron kijön, és kegyetlenül érdekes és erős lesz.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy te ott ülsz hány órát egy nap?
2: Hát figyelj, én ott ülök az Albert Eszterrel közösen, mert arra gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy ne csak én legyek ott egyedül, hanem legyen egy ilyen bizalmat sugárzó, kedves lány is. Ő foglalkozik a szövegek hát az átírt szövegeknek a visszahallgatásával és a pontosításával. És hát igazából nagyon tanulságos, és...
1: De hány óra?
2: Hány óra? Hát tegnap 3-tól 7:30-ig voltunk ott, és praktikusan ma is, ugye, sőt 2:30-ra mentem, már volt korábban egy diktáló, már mint a 3 előtt egy diktáló, és hát onnan jövünk a Tomival, tehát 7:30-kor hagytuk abba. Nagyon, nem is tudom, igazából picit azt érzem, hogy nem is akarok erről sokat beszélni, mert így elnémít az egész. Tudod, hogyha ennyire sok sorssal kell találkoznod, és őszintességgel találkozol, és azzal, hogy hát ilyen nagyon komoly, vagy nagyon érdekes figurák is voltak, tehát például bűnöző, meg egyebek, de ami a legkomolyabb, amikor azt mondja neked valaki, hogy egy nagy kő esett le a szívéről, és hogy ő még soha nem beszélt úgy, hogy figyelnek rá, és nem is tudja, hogy milyen az, amikor úgy beszél 10 percig, hogy nem kérdeznek, nem szakítják meg, nem vizsgáztatják, hanem gyakorlatilag ez ugye olyan, mint a gondolkodás, tehát hogy otthon ülsz egyedül, és valami van a fejedbe, de erre is meg kell tanulni figyelni, akkor is, hogyha otthon ülsz egyedül, és figyeled, hogy mi van a fejedbe. És nagyon kevés ilyen tapasztalattal, nagyon kevesek rendelkeznek ilyen tapasztalattal. Szóval egy nagyon komoly élmény, és a Tomi és mások segítenek ebbe. Úgyhogy ezt csak úgy jelezném, és hogyha Tomi visszajön, akkor valószínű is még ezt így tematizálja. De ez még a...
1: Több jól írod le a Tomi viselkedés módját, és közlés módját.
2: Hát de tényleg nagyon erős hatás, mert ő kint dumál az emberekkel, picit így bíztatja meg, ott animálja a dolgokat, nincs ez így kitalálva nagyon, de van ennek egy dinamikája. És hogy igen, hogy egészen konkrétak legyünk, hogy ez a 9. kerületi önkormányzatnak az éves, rendes köztéri pályázatán egyik nyertes mű. A Ferenc téren van egy másik, a Kis Gabrielának egy munkája, illetve voltak már korábbiak, és ugye programajánló formájában ajánlhatjuk, hogy újból kiírta, tehát minden évben kiírja az önkormányzat, tehát most is van egy aktuális kiírás a jövő évi public art programokra, tehát akit ez érdekel, az megpróbálkozhat pályázattal, és még a programajánlóban szerepel, hogy a 9. kerületi önkormányzat City Light poszterekre is kiírt egy pályázatot, tehát tessék ezeknek utána nézni, és lehet City Light posztereket is csinálni. Pont a múlt héten én beszélgettem a Majával és a biciklisekkel, mert metróztam, és itt a Nyugatinál szembe jött egy Bike Mafia óriás, nem óriás plakát, de egy nagy ilyen City Light plakát, ugye mindenki tudja, hogy mi a Bike Mafia, tehát a biciklisek, akik segítenek a hát mondjuk szegényeken, hajléktalanokon, és van egy külön zöldségtermelő farmjuk is, és igyekeznek enyhíteni a problémákat. Úgyhogy tényleg olyan, mintha egy csapásra megváltozott volna a világ. Egy valamit szeretnék elmondani, hogy az egyik diktáló, egyik beszélő azt arról beszélt, hogy mind a két oldalról olá cigány, de nem néz ki cigánynak, és közben egy rocker zenélt is, és azt mondta, hogy a Fideszre szavazott, de az, hogy hallotta a parlamentben a Magyar Péter beiktatásakor a cigány himnuszt, az azért neki nagyon fontos volt, és nagyon sok mindent megváltoztatott benne. Tehát, hogy ez más nagyon ilyen politikai megjegyzések nem voltak, egyfajta furcsa, egy picit ilyen depressziós és szomorú, de valamiképpen egy ilyen felszabadultabb összhang, de térjünk a tárgyra.
1: Mert a tárgy, az tényleg egy tárgy, amit nem tudunk, hogy milyen, és most a Ferinek is mondom, meg a hallgatóknak is, hogy igaziból még a MESI egyik projektje kapcsán, vagyis ami a Kapa Központban volt látható, fotóbrüt kiállítás, vagyis olyan műveket lehetett ott a falakon látni, amiket MESI mond el, légy szíves.
4: Ilyen olyan műveket, amiket végül is hát alkotók vagy emberek csináltak, mert nem feltétlen tartják magukat, vagy fogalmazzák meg magukat művészként, vagy definiálják magukat művészként, hanem valamilyen pszichés kondícióval rendelkeznek, valamilyen extrémmel általában, és emiatt van egy ilyen belső késztetésük, hogy azt, ami úgy nyomasztja őket, vagy foglalkoztatja, azt kidolgozzák magukból, és történetesen ezek az emberek fotóval dolgoznak, vagy pedig kollázsokat csinálnak fotografikus képből, és ilyen művek voltak ezen a kiállításon.
1: És akkor ennek kapcsán azért bőven felmerül az a kérdés, hogy mikor mit tartunk műalkotásnak, meg művészetnek, és hogy tulajdonképpen hogyan tehát abba egyetérthetünk, hogy abba jó, hogyha valami konszenzusra jut legalább pár ember, hogy az most akkor művészet vagy nem. És mivel én kaptam egy csomagot oda a szerkesztőség címére.
4: Art magazin.
1: Hogy is mondjam, reprezentánsként. És
2: főszerkesztő.
1: Igen, de hogy most itt a pozícióm nem érdekes, de hogy ugye pont az Art Magazin egy ilyen művészeti kiadvány, nyilván azt reméli valaki, aki elküldte ebbe, én úgy tudom, hogy valamilyen művét, hogy nyilván azt reméli, hogy egyrészt nyilvánosságot kap, másrészt meg, hogy hát egy ilyen konszenzusos dolog alakul ki körülötte. Úgyhogy még én nem bontottam ki ezt a csomagot, mert arra gondoltam, hogy itt most ennél jobb alkalom nincs, mint hogy itt ülünk hatan, és
5: a hallgatók füle hallatára.
1: És a füle hallatára fogjuk tépni a csomagoló anyagot, de hogy én se láttam, és senki se látta, hogy mi van a dobozban.
5: Senki sem tudja.
1: Egy, nyilvánvalóan egy önjelölt művésznek valami ilyen műve, most még nem mondjuk a nevét, és most megnézzük, hogy ez
5: csak,
1: mi.
5: Csak hogy egészen világos legyen, egy nagyon korrektül becsomagolt méretére mondjuk két nagyméretű cipődoboz összerakva, talán arra sem a legjobban, gyönyörűen be van csomagolva, és egy nagyon korrektül szépen megcímezett, printelt papírral megcímezett cím van rajta, meg van jelölve, hogy melyik a teteje, és az egész, hát...
1: János, átadom a kést.
5: Szerintem ezt közösen csináljuk, mert akkor próbáljuk jó. Szépen itt megnézni, hogy hogyan bemenni a kés, és akkor ezt kommentálni fogjuk, hogy mit találkozott.
1: Ugye vannak a csomaggondos videók, ez most itt
5: csomagboltos rádió.
1: Én most ráforgok. Igen.
5: Akkor Feri, a csomagoló papír el tud lenni? Dobd le oda valamit.
1: Okay. Jó, és akkor állítsuk a tetejére, majd pedig így nyissuk ki.
4: Egy újra használt LG doboz.
1: Igen. Igen, van benne egy papír is. Ajándék 3D nyomtató címer. Uh-huh. Igen.
5: Milyen meglepő a lista. Ezért ez egy... Lehet, hogy azt hagyjuk a végére.
6: Igen, nézzük meg magát.
1: Jó, nézzük meg tényleg először magát a művet. És
4: bár
1: akkor
4: ez volt a tetején.
1: A magyarázatot azt...
5: Igen, egy ilyen papír csíró.
1: Abszolút.
5: Egy papír körül az egészet.
1: Papír gyűjt.
5: És
0: nagyon gondosan van becsomagolva.
1: Igen. És most, várjál, mert itt van, kicsit beakadtam. Aha.
0: Akkor a dobozt el is.
1: Igen, doboz lekerül, és akkor most már csak a fóliába csomagolt művet bontjuk. És
7: nagyon szépen van becsomagolva tőle.
5: Itt van még...

0: Akkor kezdjük a...
1: Ez egy 2018-as mű.
0: Igen, kezdjük a műleírással.
1: Akkor próbáljuk leírni. Igen.
0: Ekfrázis, igen. Hát egy keretbe foglalt, álló keretbe foglalt fehér felületen megjelenő magyar címert látunk, a koronás a magyar címert.
1: De várj, ez nem magyar címer, hanem ez
0: a nagy...
1: Ez egy ilyen címer fantázia, vagy egy ilyen
0: címer. Ne várj, mert maga ez azt hiszem a úgynevezett nagy címer. Ja, tudod, ahol ezek az egész kiegészítések vannak. És ez van művészileg úgy megdolgozva, hogy a koronán, a ferde kereszt fölött ül egy kiterjesztett szárnyú sas, amelyik a karmai között...
1: Hát vagy sas, vagy turul.
2: Sas, de turul ez egy súlyom igazából.
0: Akkor egy turul.
2: Ez tényleg sas.
1: Akkor ez sas.
2: Elvileg turul kéne, hogy legyen, hogyha magyar...
1: Én örülök neki, hogyha sas.
2: Valószerűen.
1: Vagy ha...
0: és a karmai között mi más, mint egy hosszú kardot tart, és az egész címert háromdimenziós, a kép felületéből kinyúló háromdimenziós kezek tartják alul, mint hogyha tehát azok tartják, ahol még egy magyar zászló is van. Az egész egy picit rusztikus kinézetű, mármint a címer kidolgozása, de
1: és
0: ha
1: a
0: közelebbről
1: csavarok, itt vannak
0: megnézzük,
1: benne a kis csavarok, amik le vannak
0: akkor ez
1: festve.
0: 3D print. Igen, hát
2: van benne
0: néhány szemmel általában három csillagcsavarral van fölerősítve. Én első ránézésre azt tudnám mondani, hogy a Tilos Rádió júniusi maratonján, a Tilos Maratonon ezt valamilyen ajándékként az biztos, hogy kettárgyas Feri, ezért megdöbbene.
1: Aha!
0: Tehát például...
2: Nagyon klassz az árnyéka is a szárnynak itt.
0: Igen. Igen.
1: Jó, most én közben fotózok, és a Ferit is beleveszem, meg a Mesit is beleveszem.
2: Nagyon érdekes, hogy tényleg full komoly az egész, de itt azért ezek a kis napocska-szerű smiley-k.
0: De hol lesz smiley-k?
2: Hát itt vagy ilyen kis,
3: a kis pajzsok.
0: Nem, az a kis pajzs az valami. Mert itt van a székely.
1: Gyerekek, most akkor én elkezdem, mert én sajnos ezt a címert nem tudom azért rendesen olvasni, tehát itt muszáj a segéd anyagot, amit mellékelt hozzá a küldő, azt felolvasom, jó? Igen.
0: Kezd az elején.
1: Abaházi rockstar szobor 2025 a háttérben kukucskáló címerrel.
0: Na jó, de ez az Abaházi rockstar szobor, az, mert...
1: Aha.
0: Mert a lap, amit a tünde, az A4-es lap, amit a tünde
1: ja,
0: a kezében tart.
1: Várjál, utóirat. Küldtem továbbá egy ajándékot a posta címükre, egy saját tervezésű 2018-as alkotásomat fogadják sok szeretettel. A történelmi címert áldott kezek ölelik körbe, nemzeti színű zászlóval ékesítve, a címer tetején a kardot tartó turul madárral, keretben és kézifestéssel. Az első verzió elkészítési ideje kb. 80 óra volt. Ha letörne, pillanatragasztóval, epoxival ragasztható.
0: Király.
1: Igen. Jó. Hát akkor most nyilatkozzatok.
0: Hát még itt a... pontosan meg kell nézni, mert azért ez a lap sok mindent tartalmaz. Mert egyrészt ugye van egy fénykép, ami egy interiőrt ábrázol, ahol sok ránézésre sok hasonló műalkotás van, egészen pontosan nem lehet kivenni, hogy mi minden, de az az egyértelműen látható, hogy ez, amit mi itt az asztal közepén nézünk, az ezen a fényképen a falon

0: falon föl van akasztva, tehát ez egy falra akasztható alkotás, és hogyha jobban megnézzük, a fénykép igazából egy plasztikát mutat, ez az abaházi rockstar szobor, ez egészen friss, 2025-ből, mert ugye ez a címer, ez 2019-es, és az abaházi, vagy 18-as, az abaházi rockstar szobor egy körülbelül 3 arasznyi magas, szögletes posztamensen álló valami, ami végül is a tetején egy mikrofon tartó kézbe alakul át.
1: Ami ráadásul ami, a ráadásul, sátánvillát, vagy hogy
0: hát
1: azt?
0: Vagy a rockjelét, vagy a sátánvillát, valamit mutat. A lényeg az, hogy a mutató és a kis ujja az mereven...
1: ez mi?
0: Hát kettő, mert az is attól függ, hogy mutatod.
2: Lefelé
0: ezt, ha így mutatod, akkor agyonütnek Olaszországban, mert ez azt jelenti, hogy föl vagy szarvazva.
1: Aha.
0: Ha ezt lefele mutatod, az azt jelenti, hogy apage satanas, tehát hogyha sátánt el akarod kergetni, vagy valami olyan figurával találkozol, akiről úgy gondolod, hogy maga a sátán, akkor így kell mutatni, és akkor nem történik bajod.
1: Várjál, mert most épp elmondanám azt, hogy mit ír az alkotó magáról, jó?
0: Mondjam.
1: Tehát ez azt mondja, hogy egy egyszerű 3D nyomtatóval és némi kreativitással is lehet művészeti alkotásokat létrehozni. Meséltem a magyaros naív műveimről, amiket híres streamerek is megdicsértek. Bízom benne, hogy összességében érdekesnek találják majd. Csatoltam az előző levelemben az interjú tervezetet több képpel is. Aha, tehát az előző levelet azt sajnos nem kaptam meg. Tehát akkor igaziból arról, tehát ez egy önpromóció, és egy saját magával készült interjút gondolt az Art magazin rendelkezésére bocsájtani az alkotó, és akkor itt van egy csomó adalék, ami, ahová szerintem a művei kerültek, és akik, ők a híres streamerek, akik Fekete Miklós stúdió, Favorit Lovarda, Szirmai stúdió, Zsozé atya,
0: The VR Studio,
1: The Zone Studio, Nessai, Magyaros Dísztárgyak, Vazul, Nem Mirigy.
2: Na. Nekem az jut eszembe rögtön, ami egy ilyen régebbi gondolat volt, hogy hát többen traumatizálva lettünk azáltal, hogy a nemzeti jelképeink azok pártpolitikai célokra lettek kisajátítva. Tehát, hogy többen már nem tudtuk ezeket egy idő után megélni vagy használni. És hogy az, hogy ezt egy kézművészeti vagy kézműves gesztus révén visszahódítjuk, vagy visszaszerezzük, az egy nagyon jó dolognak tartom. Voltak ilyen vízióim, vagy gondolataim, hogy lehetne tényleg újra megszeretni, meg használni ezeket a dolgokat. És ez végül is elindult magától, csak hogy szerintem ebben vannak lehetőségek, meg ez fontos. És ahogy minden magunk által készített dolog, úgy ilyen jelképeket is fel lehet erővel ruházni, hogyha lemásoljuk őket, vagy átalakítjuk.
1: Nekem ebben egyébként az is érdekes, hogy igaziból ez a kardot szorongató turul, ez olyan, mint hogyha az a művész, vagy az a wannabe művész, aki küldte ezt a cuccot, ez az alkotó, ez például nem vagy nem hallott volna, vagy nem kapcsolódik semmilyen formában az Eleven emlékműhöz, nem? Tehát, illetve az Eleven, nem is az Eleven emlékműhöz, hanem ahhoz a szoborhoz, ami ott van a Szabadságtéren, és ami teljesen, tehát ami reakcióként jött létre az Eleven emlékmű, És hát igaziból ennek elképesztő mennyiségű ilyen, hogy is mondjam, inspirációs forrása lehet az összes ilyen első világháborús, meg második világháborús.
2: Igen, mondjuk a sas meg a turul közötti különbség, ez egy elég komoly dolog. Tehát ugye a sas például egy kis, vagy a kaba súlyom, az egy kisméretű súlyom. És hogy ez nagyon érdekes, hogy pont egy ilyen erőállat az egy kisebb, tehát hogy nem egy nagyméretű, brutális sas, hanem egy kisméretű madár.
0: De most én azért, ha lehet, megfogalmaznék bizonyos kritikai észrevételeket, mert hogy egyrészt nagyon érdekes, hogy te a korona ugye a címer fölött van, viszont a korona fél centivel kisebb, tehát ez pontosan illeszkedni szokott a korona félköre a címer pajzsra.
3: Mondjuk a kicsi címerre szokott.
0: Hát igen, a másik az, hogy itt ugye két kéz tartja, csak hát most itt szerintem meg van cserélve a jobb és a bal kéz. Nem? Mert nézd meg, én így tartanám, és ez...
1: Nem, de szembe tartanád így.
0: Erről van szó, hogy így. Nem így tartja valaki?
3: Ja. Így is lehet.
1: Így is tarthatom, mint
0: hát, vagy így kéne tartani.
4: Keresztbe tartja. Így van. Így.
0: Öleli?
1: Keresztbe tartja.
2: Öleli, meg
3: az hát, nem két tudjuk kéz, mint hogy csak ki
2: projekcionál.
4: Nem, a hüvelyk új miatt, látod?
0: De Tomi,
3: de ha imádkozol valami felé, akkor ezt csinál.
1: Igen.
4: Hát, hogy csak így. Ja, hogy csak egyszerűen
2: van, a van ebben a mozdulatban is egy ilyen óvás, tehát ugye védelem.
4: A tünde tudna mutatni egy olyan produkciót, ja. Amit csak a...
1: Én csak a lábammal tudok, a kezemmel nem tudom.
2: Én most tényleg nézve egy kicsit, talán túl sok mindent látok.
4: De szerintem ez így van, nem? Srácok, ez így.
2: Ugye a címmel szimbólum.
4: Így öleled a mellkasodhoz.
2: Egyszerű.
4: Nem?
1: Aha, de...
4: Hát ezt így öleled a mellkasodhoz.
1: De minden esetre a János rögtön kiszúrta, hogy ugye nem így vannak kész, hanem
4: szerintem így
1: van. Kulcsolódik a kéz, vagy...
4: Átvetéssel van.
1: Átvetéssel
2: van. Vagy így, de az úgy egy kicsit...
4: És itt a karddal meg egyébként egy picit le van rövidítve a hajad. Szia.
2: Aha.
0: Igen, mert ez a kard szokatlan, hogy így a...
4: Mert hogy így fölül...
0: Vagy ráül a... A turul.
4: A turul, így van.
0: A tatabányára. És gondosan ki van festve, és egyértelműen látszik, hogy ez 3D print. Tulajdonképpen igen, talán a kérdés az, hogy mit szkennelheted be, mert hogy a felület egy picit olyan furi, én azra gondolok, hogy egy faragott címer lehetett ennek az alapja, mert hogy...
1: Hát
0: hogy
1: és azért korán... ne felejtsük, 2018, tehát az majdnem 10 év, tehát 8 éve.
0: Hát 8 igen,
1: éve a 3D.
0: Egy korai az, 3D print.
1: Igen, tehát ez...
4: A Szent Korona, tehát az István kori korona mellett, ugye itt az Árpád kocka, van itt egy kicsi zé, nem is tudom, ilyen...
1: Hát egy oroszlános.
0: Nem, de szerintem az valami székely.
4: De az az oroszlános?
1: Hát nem tudom, szerintem annak kéne lennie, nem? Hogyha egy ilyen...
4: Az az oroszlános sas, igen? Mert ugye itt még
2: nem... Oroszlános sas fokozás.
0: Figyeljetek, mindjárt megnézzük.
1: Ja, jó, megnézzünk egy címert.
0: Keresünk egy címert.
4: Az ott szerintem valamilyen afrikai gyarmatunknak a nemzeti állata lenne, hogyha együtt tudtunk volna működni valakivel. A franciák vagy az olaszokon keresztül, nem tudom, hogy ez mi lehet, igen.
2: Van ilyen tés, hogy magyarábok.
0: Nézzétek.
2: Afrikai magyarok.
4: Ja, ennyi!
0: Középcímer.
4: Ez a csádi misszió miatt van. Az a csádi misszió miatt van.
0: Figyeljétek, itt... Ez...
1: 2018-ban még nem volt csádi misszió, csak szeretném
4: pedig,
1: halkan
4: pedig a Gáspárnál, a Bazsi már dolgozott rajta.
2: Ez komoly egyébként, hogy ez is egy...
0: Tudod, ahogy szokták mondani, hogy mi akkor egy mosoly voltál az anyukád arcán. Tehát akkor ez még egy mosoly volt.
4: Volna egyébként ennek amúgy az összhaderő nemi tanszékeken.
0: Tehát ez a magyar középcímer ábrázolása, angyalok nem szerepelnek
5: van,
0: rajta.
5: Tényleg, igazad van.
0: És...
5: az oroszlán.
0: Az oroszlán.
5: Ja, mondjuk ez nem egy amőba.
0: Nem, nem kérlek szépen, nem amőba, oroszlán. Itt, jó, itt van valamilyen úszó nyest, nem? Vagy valami ilyesmi.
1: Tényleg, a nyest.
0: És ugye egy kardot felhőből kinyúló kardot tartó kéz.
1: A kinizsi.
0: És ez is valami
1: hát kintelek leszünk ezt majd meg, tehát ugye az az igazság, hogy egyáltalán, amit a Feri mondott, hogy egyáltalán nem vagyunk tisztában a nemzeti
5: heroldikával?
1: Igen.
2: Ja,
1: igen.
2: Például ez a kettős kereszt, én ezt nemrégen, ugye voltam egy indián szertartáson, amit észak-amerikai indiánok tartottak, és ugye ezt a keresztet láttam a belső szemeim mellett, és tök érdekes, hogy nem tudom, hogy mit jelent, de hogy egy hatalmas erő jött át belőle meg. Ott mondta valaki, hogy úgy hívták az őseinket, hogy madár lovasok. És hogy ez már rögtön elkezdett dolgozni, hogy milyen érdekes például, hogyha így mondja valaki, hogy madárlovas, hogy madárként képzeli el a lovon, akkor az mennyire jól segíthet ugye, egyesülni a vágtával, meg a tempóval, a sebességgel. Ja.
1: Hát, ja, el lehet szállni tőle.
0: De, és meg kell mondjam, ja, hogy
5: rögtön,
0: korrekt...
5: Nem biztos, hogy LSD-t is fogyaszt mindenki.
1: Hát azért.
5: De, érted.
0: Figyeljetek, itt helyreigazítás következik.
5: Hovákerinknek megy enélkül is sajnos.
0: Helyreigazítás következik, mert azt mondtam, hogy nem nincs jól megcsinálva, mert hogy a korona az kisebb, mint ez a középcímernek a teljes nagy pajzsa, és most nézzük, ugye ez a középcímernél azért kisebb a korona egy hajszálnyival, mert a középcímert két angyal tartja jobbról és balról, és a kis kezük ott van azon a kis helyen itt, ahol amivel a nagy címerpajzs kisebb, mint a rajta levő szent korona. Tehát itt tulajdonképpen az történt, hogy valamiképpen a középcímer tartó két angyalt helyettesíti ez a két kéz, ami én szerintem egyfajta tévedés, mármint ugye jobb és bal, de lehet, hogy magához öleli. Ez nagyon fura, az olyan béna lenne, nem? Így,
5: de nem, hát muszáj így, mert a hüvelykúlya
0: de miatt. De Tomi, az is van, hogy elrontotta.
1: Igen, hát igen. Lehetjük, mert nézd meg, a hold is másik irányba van, mint ott az
5: címere.
1: És
0: tűn, de mit vettél észre? Tényleg. Tényleg.
1: Igaziból most
0: ez egy csökkenő hold, és ott meg egy dagadó hold van.
1: Az egész tárgy együttes, az tulajdonképpen, hogyha valaki naív művészként ezt hozza létre, és elküldi az Art magazinnak, akkor fogalmazzuk meg, hogy úgy milyen távolságra van egymástól az ilyen hogy is mondjam, az hivatalos művészeti kánon, meg az, ami az emberek fejében, meg környezetében, már úgy értem, hogy a nem ehhez tart, tehát nem valami előképzettséggel rendelkező emberek fejében van, és hogy abban mennyire jönnek bele mondjuk ezek a nemzeti jelképek, amik épp most állnak visszavétel alatt, vagy hogy ehhez akkor...
3: Mondjuk ő hobbi művésznek mondja magát, vagy végülis van egy ilyen önreflexív.
2: Uh-huh. Nekem az ugribe, hogy például, hogy a hitének a kérdése ebben. Tehát, hogy tényleg azt gondolja, hogy ez mondjuk úgy csinálja egy olyan szívvel lélekkel, hogy ez mondjuk működni fog, és valakit védelmez, vagy valakinek kinyit valamit valakibe, mert akkor oké.
0: Hát az a érdemes elgondolkodni, hogy tulajdonképpen mi az ő Mit tett hozzá, vagy mi az ő kontribúciója, mert ugye a címer az adott, most a apró eltérésektől tekintsünk el, itt amit ő hozzátett, az a turul, és azért érdekes...
1: Meg a kéz. Meg,
0: hát igen, a kéz, meg a szallag.
1: Meg alatta a nemzeti színű
0: szallag. De ugye a turulban az az érdekes, hogy gyakorlatilag a turul most gyakorlatilag, elvileg a turul az egyetlen valódi háromdimenziós elemezen, mert ugye egészen durván kinyúlik, és tulajdonképpen a turulnak a kiterjesztett szárnyai, azok
5: az új perceket sem kell bántani.
0: Jó, csak ez persze az is, tehát az is az ő hozzátétele,
5: hát hogy a világ
0: és az is egyfajta kiemelkedés, de azért alapvetően ez még valamiképpen egy sík felület is,
5: hát azért
0: viszont ez meg azért merülegesen ott áll, tehát az igazi újdonság az tulajdonképpen az, hogy itt fölül van egy kiteresztett szárnyú madár, legfőjebb, legmagasabban, és alul vagyunk mi, akik öleljük a
5: bambukhoz, a
0: címert.
5: Igen.
3: Duplán védve van.
0: Igen.
3: Egyébként az jutott eszembe, hogy a Fotobrúthoz kapcsolódóan azért lehet még érdekes, mert az is technikai kép, vagy egy technikai eszközön keresztül jön létre valami, és mondjuk, ha valakiben így megfogalmazódik az, hogy szeretnék csinálni valamit, de nem tudok, mondjuk nem tudok rajzolni, vagy nem tudok szoborni, akkor ezek a technikai eszközök egyszerűen segítenek, a fényképezőgép is, meg egy 3D printer is.
2: Igen, és mondjuk a festés az kézi, tehát hogy ott bele tudja vinni azt a gesztust, vagy azt a... azt az erőt, ami még feltölti a dolgot.
3: Ez ilyen emberi.
1: Meg hogy a kezed azt, hogy három részte, nem?
2: Csak mondjuk ezek a témák nagyon
1: ilyen. Tehát amit te mondtál, hogy mit táplált be?
5: Hát nem új perceket, az teljesen biztos.
0: Ez két dolog lehet, hogy valószínű valami stock dolog lehet, mert a körmei megvannak, anatómiailag igazából lehet. Ha jobban megnézed, csak nagyon vastag a festék, tehát itt azért látszik,
5: hát azért a Barcsai Jenőnek lenne ennek kapcsolatban, szerintem kritikai meglátásai, nem tudom, János.
6: De lehet, hogy én nagyon kegyetlen vagyok, de én amióta megláttam ezt az átadást, azon gondolkodok, hogy így három kategórián így próbálom így valahogy így elrendezni a fejembe, hogy ezt így hova sorolnám, és így eszembe jutott a gics, a trash, meg alapvetően így felmerült velem, hogy ez végső soron így fel lehet-e fogni úgy, mint új népművészet, vagy nem tudom, valami hasonló, és ezért tényleg érdekes az, hogy amúgy így, hogy nem ismerjük végső soron az alkotó eddigi munkásságát, illetve azt, hogy így, én legalábbis így nem tudom, hogy mit csinált eddig, így tényleg olyan ránézni erre a dologra, hogy én abszolút el tudnám fogadni ezt egy ironikus dolognak is. Uh-huh. Meg így de azt is el tudom fogadni, hogyha ezt valaki teljesen komolyan gondolja, de
2: ilyen érdekes. Mondat, hogy... ami azért nagyon, nagyon érdekes volt, hogy mondtad, hogy valaki, hogyha nem tud valamit megcsinálni, akkor ez most egy lehetőség arra, hogy megcsinálja. Hát na ez itt egy elég nagy veszély szerintem. Mert hogy csomószor mennyi kiváló olyan naív szobor volt, amit valaki úgy összehozott, hogy megfeszítette az erejét, és azt mondta, jó, nem tudom, de megpróbálom.
3: Igen, általában azok a legizgibb.
2: Egyszerűen hihetetlen jó dolgok.
0: Abszolút, én is ezt mondom, hogy mindenki tud rajzolni, ha tényleg fontosat akar közölni, akkor nincsenek akadályok.
5: Uh-huh. Ez olyan, mint a Kodály módszer, hogy mindennyien tudunk énekelni. De egyébként így én is tudok rajzolni.
2: Hát erre ismerek egy dob tanárnőt, aki azt mondta, hogy az oviban a gyerekek nagy része még nagyon jól tud dobolni. Tehát, hogy az oviban még egy csomó képesség nagyon jól működik, ami később. Elhalványul, vagy nem nincs visszaaktivizálva, de hogy nagyon érdekes, hogy gyerekeknél általában csomó
3: gátlás.
2: Dolog még jól működik. Tehát ilyen
1: a K. Horváth Zsoltnak volt egy, van egy könyve, és abból közölt az Art Magazin egy részletet, ami a Mirei Ferencnek a gyermekpszichológiához. Tehát arról szólt, és ehhez illusztrációként én átnéztem rengeteg gyerekrajzot, amit egyébként Pécs környéki iskolákból gyűjtött be a, nem tudom, a pedagógiai kutatóközpont, és akkor ott átnéztem a negyedikes, ötödikes, hatodikos, hetedikes, nyolcadikos gyerekek rajzait, és az volt a feladatuk, tehát az volt a kiírás, hogy hogyan képzeled el, hogy hol fogsz lakni, mit tudom én, 20 éves korodban. És akkor a negyedikesek, azok ilyen elképzelhetők. elképesztő, gyönyörű, színes, ilyen organikus, nem is tudom, tehát vagy űrhajón fognak lakni, vagy a tenger mélyén, vagy pedig ilyen teljesen pszichedelikus helyeken, és a nyolcadikos gyerekek, azok pedig ilyen szürke tehát ő lerajzolta már a lakótelepet, ahol lakik, de azt is szürkén, és lehetőleg vonalzóval egyenesen. Úgyhogy ennél ilyen brutálisabb bizonyítékát annak, hogy most jó lehet, hogy csak az az adott iskola, ahol ez történt, hogy mit csinál a gyerekeknek a
3: képzelőerejével.
1: A képzelőerejével meg egyáltalán így például a rajzi, tehát az, hogy bármit így kifejezzenek, az... Meg hogy mire gondoljanak.
0: Igen, szabadságtudat.
5: Én azért kérek tőle, hogy az Abbaházi rockstar szobor az érdekesebb lenne nekünk, nem?
1: Az is érdekes lenne, persze, de ezt ajándékba kaptuk.
5: Tudom, nem úgy, csak hogy
1: azt megközölnie kellene az
5: Abbaházi. Nem csak azért úgy értem,
0: hogy... Így tartja a mikrofont.
5: Hát, hogy a viharban nem, mert rendes, igen, rocker villába. Nem csak, hogy az, hogy mert ugye ez egy alapvetően, hogy mondjam, egy hitelesnek illetőleg, vagy hogy mondjam, szóval, hogy én például nem voltam benne biztos, hogy ez tényleg ott a dalmát, vagy akár a nyest is akkor itt a szlavon, szóval, hogy itt abban nincsen semmifajta ilyen kreatív, vagy egy ilyen egyénieskedő átgondolás, hanem ez egy teljesen tisztességes rekapitulációja annak, amitől egyébként Novák Erik is bármikor előváladékot tudnak képezni. Ellen Berger az Abbaházi rockszobor ezével, a rockervillával.
1: A rockervillával, tehát mikrofonnal.
5: A rockervillával,
3: Novák előtt.
5: Csak, hogy abban
3: nem rá gondoltam.
0: Előtt.
5: Mert
0: Eriket mondtam. Szévrendező.
5: Ja, Jézusom, szegény Erik. Igen, szegény Erik. Hát,
1: nyilván ő is tudná produkálni, amit említettél, de azért...
5: Ne, hát csak azért, hogy, hogy belekekszeljen a nullás vízbe, de hogy nem, igen, Novák előtt valóban. De hát a másik Novák is tudna egyébként, aki meg ugye gyermekorvos, ugye. Ő a fütyi szótárral egyébként, mert ő gyerekorvos, nem tudom, hogy tudjátok-e.
1: Nem.
0: Ki a Novák Erik?
5: A Novák előnek a testvére.
0: Ja, az másik.
5: Van neki egy ilyen gyerekorvos
1: tesója
5: egyébként, és a Novák doktor, annak van egyébként egy ilyen fütyi kódexe is, amit a YouTube-on lehet feldolgozni. Nagyon nehéz egyébként az újbudai gyermekrendelőjébe bekerülni amúgy, tehát ott az egy zárt csoport. Hát művésznő, ez a nagy, te tudom, hát a Gics és az, amiket az előbbi soroltál, az még marad egyébként. Szóval, hogy egyébként ilyen értelemben az Abbaházi az szerintem erősebb lenne.
0: Lenne egy kérdése, körkérdése.
1: Igen, igen,
0: a körkérdés az, hogy szerintetek lehetséges-e valamit emellé tenni, ami minden? Ennek a jelentését mondjuk azt kitágítja, vagy egy picit kiszabadítja abból a szűk értelmezési tartományból, amit mostanáig próbáltunk értelmezni, tehát, hogy középcímer két kéz tartja nemzeti színű szalaggal, és az egésznek a tetején ül egy turulmadár, egy nem rockervillával, hanem egy karddal. Szóval, hogy mi az, amit hozzá lehetne tenni? Például, vagy mi az, ami, hogyha mellé teszünk valamit, hogyan lehetne mondjuk ezt ennek a jelentését kioltani?
1: Ki lehet, hogy a kosárlabdaugrott be egy kosárlasztó. Itt van a ligetvédők jelvény, rögtön adja magát ez a látvány is, amit mindjárt le is fotózok. Így. A kést is jól látom, hogy becsempészted a késedet is. Jó?
0: Szóval, hogy ez egy...
1: És adásul a ligetvédők jelvényen is egy kéz tart...
0: Ez egy kézből nő neki
1: fa egy kéz. Tehát itt azért így...
2: De itt is annak gondolom, hogy azért össze van szorítva, ugye, az a kéz.
1: Igen. Hát tehát, igen, védik a ligetet, igen. Egy hatalmas
5: bukásökkör, vasökkör. A Daniel Day-Lewis-nak ment utoljára.
0: Na szóval, hogy tudunk-e emelé olyasmit tenni, vagy a szó szoros vagy átvitt értelmében, ami ennek a jelentését kioltja, vagy megváltoztatja, vagy egy vagy kiszabadítja ebből a szoros értelmezését.
1: Legjobb. Barnára festjük a kezeket.
0: Például vagy a körmét. Csupán csak a körmét
1: nem,
0: kifestjük.
1: Nem, a kezet.
0: A barnára festjük és kifestjük a körmét.
3: Na? Igen.
1: Az már kemény.
0: De egy picit arra emlékeztet, mert föltettem magamnak azt a kérdést, mindig, amikor megyek a Ludwig Múzeumban, és el kell mennem a Nemzeti Színház hátsó frontja előtt, hogyha rám lenne bízva, hogyan, mi lenne a legegyszerűbb gesztus, amivel azt a borzalmas épületet jóvá lehetne alakítani. És azt arra gondoltam, hogy legálfallá kéne nyilvánítani, ami azt jelenti, hogy elérhető magasságig, ha meg valaki olyan technikával dolgozik, hát azt se tud túl magasra menni, ugye festékbombát földobni, vagy ezt a durva, tudod, a flakon, tehát kiszúrod a flakont, és akkor azzal így felspriccelsz. De hogy az tök gyönyörű lenne, hogyha az ilyen elérhető magasságig egy ilyen színes dzsungel venné körül, talán hát megoldaná a helyzetet. Nem egyszerű egyébként, nem egyszerű. Ilyeneken szoktam gondolkodni.
3: Most sok ilyen feladvány lesz.
1: Hát abszolút, engem továbbra is az érdekel, amit már a múlt adásban is kérdeztem, hogy a ilyen, ja. Felcsúti stadionnal mi legyen.
2: Erre volt ötletpályázat, meg a Sós Józsi
0: az klíma menekültek
2: nevezett rá, hogy sátor, igen, tehát egy sátortábor bennet nagyon sokféle módon lehetne használni. Igen, és hogy itt a Józsi, úgy emlékszem, hogy egy ilyen komplett ilyen kemping tervet adott, mert nagyon jók például a blokkok, tehát amik tartoznak hozzá, ugye a vizes blokkok, ugye ott adva van minden, és hát iszonyat jól lehetne ott fesztiválozni benne, hogy ott is élni. Ott
1: maradni.
2: Egy jó darabig.
0: Kilós maratont.
2: Ja, fű is jó, minden. Hang is bennmarad, úgyhogy szerintem ez így.
0: Igen. Erősítés is van.
2: Igen, minden.
0: Világítás.
2: Világítást, ezt még meg lehet egy kicsit
1: azért LED-fal, színezni. Vagy
0: igen, videóvetítés.
1: Fényújság.
0: Hát egy teljes parti.
2: Igen, és a másik, hogy például én most foglalkoztam ilyen alien szimbólumokkal, amik nagyon érdekesek, és hogy kollektíven lehetne ezekkel tényleg ott dolgozni. Mert hogy együtt marad az energia benne egy ilyen arénaszerű térben. És nagyon jól lehetne vetíteni őket a kijelzőkön, úgyhogy ennek lenne egy értelme, tehát tényleg egy tartalom.
1: Egyébként
5: és annak még annak a betelefonálónak pedig külön valamilyen díjat ki tudunk esetleg osztani, aki, mert pontosan én is ezt gondoltam amúgy a Pancsóra nézést, hogy vajon melyik nagy zenekar tudna ott csinálni egyébként egy olyan koncertfelvételt. Hallószia, és már volt ilyen amúgy a világtörténelemben a 70-es években, aki amúgy csinált egy ilyen Kolosseumban nagy koncertet. Hát akkor már nem is kell betelefonálni, így is van, de tényleg amúgy abszolút. Szóval, hogy én erre gondoltam, hogy valami ilyesmire lehetne használni, nem?
2: Igen.
5: Tehát ilyesmire lehetne használni, vagy pedig az ország, vagy a világ legnagyobb kocsonyáját megfőzzük vele.
2: Egyébként az egész Kárpát-medence olyan, mint egy stadion egy picit, tehát az egész Kárpát-medence egy aréna, ami egy olyan hatalmas lehetőség egyébként ökológiailag, ezt még a tibeti mester mondta, Pacér József, akit ismerek, hogy ha egy bizonyos erdősültséget el lehetne érni az országban, visszaerdősíteni az
0: erdősültséget.
2: Erdősültség.
0: Erdősültség.
2: Tehát, hogy mennyire erdősült a területek aránya, és hogy ez ki lett számolva, hogy hol van ez nagyon visszaesett, de hogy ugyanilyen erővel például a mezőgazdasági területeket vissza lehetne ugye vonni, és hogy akkor, mivel hogy ez egy medence, van egy olyan tulajdonság, hogy az energia szeret bejönni, de távozni nem nagyon. És hogy ezért egy ilyen nagyon jól lehetne mikroklímát itt létrehozni. És hogy valahogy ez ugrott be, hogy egy stadionban milyen klassz mikroklímát lehetne csinálni, ami ott marad, és be lehetne jönni, ott gyógyulni, levegőzni.
4: Hát ugye ez erre mondta az Igés Gyula, és vele vitatkozva a Hoffi Géza, ez egy szélvédett ország, és mondta a Hoffi Géza, hogy a büdös is tovább megmaradt, hogy valóban, de
3: mondta, igen, milyen energia jön be.
2: Nem,
4: hogy abban szerintem tök fontos, amit mondasz, hogy mert mint az a minimális tudásom, ami van, hogy tudod, az erdősültség, János, amit ugye nem akart meghallani egyébként egy ilyen nagybirtokos, egy ilyen agrárbáró,
2: de jobbat mondott, hogy... János, vagy egy nagyon jó szót mondtál egyébként, ahogy hallottad.
0: Erdősűrűség.
4: De hogy egyébként simán lehet, hogy amiatt is lenne ez menő, hiszen úgy így is egy csomószor csináltuk azt, hogy a uniós támogatások...
0: Tényleg sűrűn beültetni mondjuk egy stadiont fenyővel, vagy...
1: Tehát, vagy ágyás drénes.
3: Igen, nagyon sok olyan projekt.
4: Tehát ez talán lehet
2: befuttatni is.
3: Most nem azért, de a stadionba koncert az annyira nem innovatív dolog, már most nem. A stadion eredetileg is sportesemény és koncert.
4: Jó, igazad van, értem, igazad van, csak próbáltam valami olyasmire, ami mondjuk esetleg mondjuk nézőközönséget vonz, mert máskülönben tényleg az van, hogy akkor valahogy alá kéne gyújtani, és tényleg egy ilyen nagy kondérszerű főzést kéne csinálnunk vele, nem? Mert máskülönben mi a kukacér mennének az emberek oda, nem?
0: Van egy híres, fantasztikus építész, Cumtor a neve, és csinált egy kápolnát. Most a kápolnának a neve nem jut az eszembe, Szent Ferenc.
1: Nyugodtan keressetek rá az Alt Magazin archívumban, hosszú cikk van erről.
0: Na most ő úgy csinált azt a kápolnát, hogy hatalmas
1: fa rönköket
0: egy ilyen sátor formába összeállított.
1: De úgy, hogy égetett fa.
0: Na de várj, hogy a sátor formába összeállított, arra kívül egy beton szerkezetet öntött rá, majd az egészet belül földgyújtotta, tehát kiégett a fa, és megmaradt a zsalu, ami azaz a fának a negatív lenyomata. És hihetetlen szép a maga minimalizmusában, mert egyszerűen más nincs. Csak ez. Tehát fönt van egy nyílás, ott ment ki a füst.
1: Az energia.
0: És ezek. És ezek gyönyörű. Tehát ez igazi építészet.
1: Jó, de ezt már nem tudjuk megvalósítani.
2: Több ilyen lenne, ami magát az építés folyamatát is belevonja az egészbe. Tehát, hogy ennek azért ott maradt egy nyoma minden féle szinten, hogy a kiégetés. Hallottam róla, hogy többen kísérleteztek égetett dolgokkal, a japánoknál is van olyan technika, hogy fákat elszenesítenek, és utána lecsiszolják, és bekenik olajjal, és ugye ez az egyik legidőtállóbb fakonzerválási módszer.
1: Lehet, hogy a velencei cölöpök is így készültek, nem tudom.
0: Cédrus szülöpök, és a Képzőművészeti Egyetem épülete alatt is cédrus szülöpök vannak, mert
1: az is mocsaras rész
0: mocsaras
1: volt.
0: Területre épült, és mielőtt a 45 után valamikor, tehát a 50-es, 60-as években az egészet teljöntötték volna betonnal, csónakkal lehetett közlekedni. Tehát, hogy nem úgy közlekedni, hanem tényleg víz volt, és nyilván valamilyen vízi járművel ott lehetett mozogni.
4: És hát ugye meddig? Hogy?
0: Nem, hát hogy egyszerűen a mocsaras terület volt, és a cédrus az, amit azért is fogyott el, vagy tűnt el Európából, mert az a fa, ami egyre keményebb lesz, hogyha nedvesség éri, tehát nem rohad el, nem ezért építették Velencét is, vagy minden, amit vízre építenek, vagy építettek, vagy valószínűleg minden, lehet, nem tudom, ami Európában vagy, amiről itt tudni lehet, az cédrus szörpöket használtak.
2: Ja, szerintem még egy komponens van, hogy nagy nyomás van rajta. Igen. És hogy amiatt nagyon összetömörödik az anyaga. Tehát amin súly van, az ugye még az is jobban konzerválja, hogy egy nagy teher van rajta.
4: De akkor itt igen, hogy akkor nem az, hogy mert ugye egy ideig úgy is volt, hogy a nagykörút is, ugye?
0: Persze, azért, tehát igen, hogy a szervizút, a szervizút az lett volna a csatorna.
4: Igen, akkor arra gondol, az az időszakra gondol.
0: Az.
4: Ja jó, bocsánat, mert azt hittem, hogy ott a környezetet még attól, hogy ugye mégiscsak fölépítjük ezekkel a nagy ezekkel micsodákkal, köszönjük Tamás, tehát hogy nagy bérházakkal az egész nagy körutat, attól még egyébként lett volna ott egy ilyen koncepció, azt hittem ezek szerint, hogy esetleg ott nem tudom, a Királyutca és az Andrássy között. De akkor nem.
0: Az Andrássy úton a két szervizút az elvileg csatorna lett volna.
4: Igen.
0: Aha. Csak sajnálták rá a pénzt, holott geológiailag az abszolút egy jó ötlet lett volna, mert akkor az a víz, ami így, ahogy az előbb említettük, például pont a Képzőszeti Egyetem épülete és a mocsaras területekről származik, az hogy valószínűleg oda gyűlt volna.
4: Meg ott a cündapos ilyen oldalmotorok még tudtak volna menni addig, amíg ott a felső vonalon mennek a tankok.
0: Igen.
1: Na gyerekek,
4: egy kör kérdésem
1: lenne hozzátok, hogy visszatérve a kis műtárgyunkhoz, hogyha ez az, ami így, ahogy is mondjam, előtanulmányok nélkül valakiből kijön, aki a 3D-vel, vagy tök mindegy, hogy, de ő ezt a motivum kincset találja maga körül. Egyébként meg úgy néz ki, mint az ilyen templomi dekorációk, nem az ilyen szentek kezei, meg ilyen erekjetartók, amik így a 20-as évek, nem? Tehát ilyen...
0: Hát azoknak egy picit pont a kivitelezés technikáját illetően egy picit több komolyabb hagyományok van, tehát ott a...
1: Jó, de én most nem a komoly szobrokról beszélek, hanem az ilyen...
0: Igen, hát van benne
4: egy ilyen művelt piaristával. Nem.
1: Hát igen, aki ráadásul ennek nem dől be. Na igen, de hogy szerintetek milyen módszert lehet arra találni, vagy mi lenne az, vagy kell-e egyáltalán, és ha kell, akkor mi az útja, módja közelíteni ezt a típusú felfogást és kifejezési formát ahhoz, amit mi tartunk művészetnek, és amiért pénzt adnak a gyűjtők és a műértők.
0: Hát nézd, ezt próbáltam egy más szempontból valamiképpen fölvetni, hogy mivel lehetne ezt, mit lehetne ezt hozzátenni.
1: Nem kérdezem, hogy a művet hogy tudod. Hanem a felfogás.
2: Én például kiraknám a természetbe. Ez most lehet, hogy egy kicsit hülye hangzik, de egyszerűen ott, ahol tényleg az elemek dolgoznak, ott oda kiraknám, hogy megnézzük, hogy milyen kinn az.
0: A legfontosabb szerintem, amit mondjuk így elismerve, hogy egy sajátos gondolkodásmód, de amit én itt hibának érzek, az a keret. Tudod? Tehát ebben nem kéne igazából
1: de
0: keret.
1: De nem értitek, amit kérdezek.
4: Igen, igen, de nem, szerintem ők is értik, csak hogy még mindig ilyenkor van bennünk egy ilyen decens jó, vagy udvariasság.
1: Tehát itt van egy új kultusz, vagy nem tudom én milyen miniszter, itt van egy teljesen új éra, itt van ez a helyzet, hogy ha valaki nem tanult, nem...
5: Igen, csak hogy ebben a professzor azt mondja, az a baj, hogy ebben nincs semmi, ami új. Érted? Tehát ebben nincs semmi... Érted?
1: Nem, tassza, hogy nincs.
5: Hát, oké, csak akkor nagyon nehéz ez ügyben érdemlegesen amúgy valahogy kreatívan másként formálni, ha már egyébként a...
1: Nem ezt kell a kezdő... másként formálni, értem. Hanem azt kérdezem, hogy azok az emberek, akik mindenféle tanultság nélkül otthon valamit szeretnének alkotni, létrehozni, tök mindegy, festhetne egy tányért is bármit, de mondjuk pont ezt választja, ez erre használja, ezt tetszik, de most itt szakadjunk el a túlmadártól is. Hanem ő ezeket a motivumokat ismeri, ezt tette be, szerinte művészetként. Hogyan tudod elérni azt, hogy ezek az emberek, akik szerintem a magyar népességnek sokkal nagyobb részét alkotják, mint azok, akik mondjuk a...
5: Igen, az
1: mondjuk a János szobrát tekintünk.
0: Beszéljünk a Bernát Andrásnak a fantasztikus képéről, tegyük képzelben egymás mellett a kettőt.
1: Jó, igen.
0: És nézd, egy jó kérdés.
1: De hogyan éred el azt ma Magyarországon, hogy a népesség nagy része ne ilyet akarjon csinálni, hanem felfogja azt, hogy mondjuk a Bernát András az művészet.
5: Mondjuk a cseheknél a Csernit meg tudjuk feleltetni magyar művésznek?
0: Aki a tankot csinálta?
5: Akár, vagy mondjuk például a megfordított lovast, vagy akár egyébként azt ott fönt a Sztálin, tehát Prágában ott fönt az ő prágai Gellért hegyükön a Citadella helyén, ugye? Szóval, hogy a Cserninek mondjuk, azt meg tudjuk feleltetni? Ezt kérdezem. Csak azért kérdezem, mert egyébként én van egy csanda gyanúm amúgy, hogy egyébként olyan típusú erős kritikai és valójában azt a típusú kérdést, amit te felteszel, annak a motivum rendszerét, ami mondjuk egy nemzetállamhoz kötődik, azt úgy forgatja ki, azt úgy értelmezi újra, hogy annak a kifordítása az nem rögtön hozza magával együtt azt egyébként, hogy idegen szívű vagy zsidó, vagy egyébként valami más, hanem azt egyébként elfogadjuk, mint hogy a nemzettest részeként csináljuk, akkor attól félek, hogy akkor van értelme erről beszélgetni. Addig, amíg egyébként ez ügyben én azt látom, hogy vannak politikailag sokkal inkább végig vágott mesdjék, és nincs arra lehetőség, hogy Cserniféle történetünk legyen, addig amúgy marha nehéz, mert addig Biedermeierek vagyunk. Addig csak nagy dumafrancik vagyunk, de egyébként művészetileg ezt nem csináljuk meg. És úgy persze a nulla izéről, kilométerkörről marha nehéz érdemlegesen választ adni arra, hogyha eljutnánk a 100-as kilométerkőig, akkor egyébként ott hogy nézne ki a gyorsulás. Mert hogy egyébként még a 10-es kilométerkőhöz se jutottunk el úgy, hogy amúgy egyébként abban legalább ne tagadnánk meg egymástól például ugyanazt a nemzeti identitást. És látjátok, ezért szeretem, mert innen tudjátok, hogy itt mi beszélgetünk egyébként, mert mi, akik amúgy még nem is gondolkodunk rettenetesen másként a világról, még mi is egyébként, és a tünde is inkább hátra fordul, és szusszal egy nagyot, és iszik a poharból, mert úgy valójában
1: de
5: ebben
1: olyan,
5: ez a baj.
1: Olyan, nem értetted volna meg, hogy mit kérdeztem.
0: Hát, hogy hogy lehet, én azt mondanám, hogyha megpróbáltam végiggondolni, amit mondtál, tehát ugye, hogy lehet, én úgy gondolom, hogy ez nem egy esztétikai attitűdből, vagy egy művészeti attitűdből keletkezett, hanem itt két dolog találkozott, egyrészt valószínű az illető relatíve korán valamiképpen mégiscsak megismerkedett a 3D printeléssel, mert ezt a kezet nem tudom, hogy szkennelte be, oké, hogy ez digitálisan meg van tükrözve, de akkor is valahogy kellett, hogy legyen egy eredeti, lehet, hogy saját kezét beszkennelte, 3D szkennele. Ugyanúgy nem világos, hogy azt hogyan csinálta meg tehát, hogy itt tulajdonképpen én szerintem az egésznek az alapja az, hogy hogy büszke volt arra, hogy ezt a technológiát ismeri, és erről nekem van egy nagyon érdekes tapasztalatom, hogy az Ezermester újság, amit ti nyilván nem ismertek, de a hallgatók talán ismerik, abban volt egy olyan rovat, amiben az olvasók ötleteit lehetett beküldeni. És volt egy olvasó, aki azt az ötletet küldte be, hogy egy föltüzesített szöget, amit mondjuk a gáztűzhelyen megtüzesített, azt megfelelő csípőfogóval, és egy falemezbe azzal tud rajzolni. Ez azért érdekes, mert ez egy amatőr művészeti technika volt, vagy egy ilyen hobbi technika volt, mondjuk a 20. század elején, vagy korábban. Én láttam abszolút precíz olyan készüléket, amit kifejezetten erre csináltak, egy gyönyörű nikkel tartály, amiben spiritus volt, ami egy kis lángot produkált, és ahhoz hozzátehettél, vagy belerakhattál mindenféle kis ilyen rajzolásra alkalmas felületeket, és azt folyamatosan melegítette, és akkor valamilyen beleégettél. Na most ez az Ürge azt állta ki, hogy ezt hogyan lehet még egyszerűbben megcsinálni, szöget, de az érdekes az, hogy mellé tett egy illusztrációt egy falemezbe egy Mikiegeret rajzolt bele ezzel. Érezhetően nem sokat rajzolt korábban, de valamiképpen azért úgy ezt lekövette a Mikieger ezért. Tehát egy nagyon naív ilyen Mikieger rajz készült el. De az érdekes az, hogy ő ezt úgy, egy olyan fotót jutatott el az Ezermester újságban erről, ami ezt a művet a saját lakásának a milliójében ábrázolja, tehát egy akkori, akkori viszonylag megfelelő, teljesen korrekt polgári millió, tehát egy ilyen kis kávézó, vagy úgynevezett telefonasztalka, mellette egy karosszék, mögötte egy könyvespolc, a falon esetleg valami fotó, tehát egy totál rendezett, mondjuk az ízléses környezet, és abba ez így benne van, ami abszolút idegen volt. Az egyetlen magyarázat, hogy annyira el volt ájulva önmagától, hogy ő ezt meg tudta csinálni, hogy kitette, de valószínűleg, hogyha mondjuk az utcán ment volna, és látja a boltban, látta volna ezt a boltba, esze ágában nem jutott volna megvenni. Tehát, hogy itt a saját...
3: Lehet, hogy gyerekeinek adta ki.
0: Nem, ez úgy nem mindegy. Szóval...
5: Mire gondolsz, Tünde?
3: Hát...
5: Csak kérdezem,
3: mert ugye... Várom, a mest mit mond.
0: Na. Szóval én azért mondom, hogy itt szerintem a fő motiváció az volt, hogy neki nagyon bejött ez a 3D printelés, és ezzel mindenféle dolgot ki akart próbálni, és hát nem jutott túl messzire, tehát a magyar címerig...
1: Igen, de ugye onnan indulunk, oké, ettől most szakadjunk el. Egy korábbi műve, és onnan indulunk, hogy ő ezt elküldte az Art magazinnak, azt gondolta, hogy vele interjú készüljön, tehát ő ezt abszolút egy szuper, prémium művészeti tárgynak tekinti, és magát pedig egy nagyon innovatív alkotónak. Az én kérdésem teljesen politikai, tehát most, amikor megalakult az új kormány, van egy új társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter. Mindenki azon törekszik, hogy hogyan tudna hozzá közel férkőzni, és hogyan tudná valahogy rávenni arra, hogy melyik művészeti ágat hogyan támogassa. Akkor milyen módszerek létezhetnének arra, hogy az a népesség tömeg, aki úgy gondolja, hogy ez egy teljesen szuper prémium műtárgy,
2: Hát nekem például az, amit a János javasolt, hogy mellé tenni valamit, ami ugye teljesen átértelmezi, az mondjuk teret nyitott egy olyan kiállításhoz, ahol ezek együtt jelennek meg a legkülönböző féle ilyen dolgok. És hogy ott, ha ezeket mondjuk egyben meg lehetne tekinteni, akkor lehet, hogy a nézőt rávinné.
0: Hát ez
2: magától.
0: Egy multiplika igazából, mert ez könnyű reprodukálni.
2: Igen. Tehát, volt például a Mi a Magyar kiállításon volt ez a biztonsági kamera, amelynek az árnyéka volt. Két turulszárny, az ilyen minimál verzió. Csak hogy nagyon érdekes lenne szerintem, hogy ilyen nagyon különböző verziók, hogyha egy helyen megjelennének, akkor az, aki nézi, magától.
1: De nem
2: kértelene konfrontálódni vele.
1: Én onnan indulok, hogy akik ilyet csinálnak, azok nem mennek oda abba a kiállítóhelyre, ahol
3: Én arra gondoltam, hogy amikor naív művészettel találkoztam, vagy foglalkoztam többet, akkor Bánszky Pállal beszéltem, egy interjút csináltam, már meghalt szegény, de ő volt a Népművelési Intézetnek az igazgatója volt. És amellett, hogy ezt csinálta, igazából ő alapította a Magyar Naív Művészeti Múzeumot Kecskeméten, és a Mese Múzeumot is ő alapította, és ezek amúgy nem véletlen kötődnek össze, mert a Népművelési Intézetben igazából egy komoly ilyen kultúrpolitikai program volt, hogy nincs csak a, nem tudom, művészeti, magas művészeti képzéseket forszírozzák, hanem hogy megnézzék, hogy gondolkodnak az emberek általánosságban, meg akkor tök jó volt igazából szervezve az ilyen különböző brigádok, meg csoportok, a múltkor is pont szóba kerültek a brigádok. Mármint, hogy ez kb. Egyetlen egy jó dolog lehetett akkor, hogy a közösség szervezés, ez per erőltetve, de egyszerűen voltak ilyen közösségek, és akkor azoknak a kulturális, amit kaptak kultúrát, azt lehetett úgymond jobban irányítani. Most már ez tök anakronisztikus, internet, meg minden más is persze befolyásolja, meg mindenki azt fogyaszt, amit akar, szerencsére. De szerintem ez tökre összekapcsolódik azzal, hogy tényleg ki mit gondol a művészetről, hogy mi jut el hozzá az egész életén keresztül, vagy az élete során. És persze ez lehet, hogy a népművelési, vagy ilyen közművelési programban van a megújulásnak a lehetősége. Nem tudom, hogy azt milyen szinten lehet így reformálni, vagy mit jelent az most, mert egyébként az is ilyen nem világos, de a Bánszky Pálnak minden esetre van ez a Képzőművészet Vadvirágai című könyve, amiben ilyen faragások vannak, főleg meg festmények, és azok naív művészetre példák, és nagyon izgalmas szerintem, hogy az így hogy gyűlt össze.
0: Jó, de akkor hadd kérdezek én is valamit ehhez kapcsolódóan.
1: Jó irány, de még nem válasz.
0: Hogy tulajdonképpen, hogy én ezt most így nagyon alaposan megfigyeltem, és az a mondjuk azt ilyen szakmai véleményem, hogy ez egy fafaragásnak a beszkennelése. Uh-huh. Tehát, hogy az egész meg volt faragva. És akkor a kérdés az, mindjártokhoz, hogy képzeletbe tegyük emellé ugyanezt egy az egybe barna, nem tudom én, tölgyfából, vagy nem tudom én, miből megfaragva. Mennyiben változik a jelentése, és melyik az, ami egy picit, amivel kapcsolatban mondjuk pont azt a fajta naív attitűdöt, amit a mesés az előbb említett, érvényesíteni lehet. Mert ebben pont az elidegenítő az, hogy nincs megmagyarázva, hogy miért kell ennek 3D printnek lennie, mert hogy itt, ha megnézitek, itt faragásnyomok vannak, tehát ez végig farag volt, ez is faragva van, tehát amit beszkennelt, faragva van, és ez is, tehát ezek már a printelésből keletkeztek. Tehát, hogy faragott, vagy talált egy ilyen címert, és akkor azt mondta, hogy ezt én beszkennelem, és megcsinálom ilyen formában, ami megint oda vezet vissza, hogy szembesült egy technológiával, ami a 3D printerés technológia, és ismertek azt, amikor tudom, valaki vesz egy fúrógépet, és egyszer mindenhova keresi, hogy hova fúrhat már egy lyukat, mert annyira klassz használni azt a fúrógépet. Tehát, hogy itt a probléma az, vagy nem, a kérdés az, hogy ha itt képzeletben mellé tennénk ennek a fából faragott eredetiét, akkor a kettő között milyen különbségeket vagy viszonyrendszert lehetne megállapítani?
5: Nekem tetszett
2: a súly megbízhatósági alap.
5: Karmoltam.
2: Hát, ja, nagyon, nagyon klassz volt. Én ahogy mellé képzeltem rögtön a tölgyfa mintát, azt éreztem, hogy lélegzek. Tehát, hogy tényleg, hogy ilyenkor hogy felérték

0: Ilyen értelemben a fa faragásnak tűnő 3D print az egy nehezen menthető téma, de hogy ja, például Vörös Sándor is mondta, hogy a dolgok igazi ellentéte néha nem az, aminek tűnik. Tehát, hogy például mondjuk egy vallásosságnak nem az ateizmus az ellentéte, hanem az ávallásosság, tehát ami úgy tesz, mint hogyha ugye ájtatos lenne, de közben igazából nem az. És ugye ezzel az ítélő képességét az embereknek azt manipulálja. Valahogy így kapcsolódóan. És például akkor, hogyha már 3D nyomtatással dolgozik valaki, akkor mondjuk el tudom képzelni, kísérleti szinten megpróbálja annak a felismerni a érdekességeit, hogy például el tudok képzelni egy minimálabb világot.
1: Hát, vagy
0: ahol,
1: például,
0: nem
1: de
0: akar úgy tenni,
1: érted,
0: hogy
1: a 3D
0: fából
1: printben például ilyen esetben az is az érdekes, hogy hogyha beszkennelsz bármit, akkor azt a 3D szoftver segítségével akár nagyon picibe, nagyon nagyba meg lehet csinálni, vagy a pont a szoftverségét torzítasz rajta egyet, tehát ezt mit tudom én, tehát ennek a 3D-s digitális eredetiét például simán rá lehetne feszíteni egy gömbfelületre. Tehát ez megoldható a technológiával, vagy egy tojásfelületre, vagy eltorítani, megcsavarni, mint egy ilyen ezért ezt a csavart cukrot, vagy nagyon sok mindent lehetne csinálni, igazából csak azt akarom mondani, tehát hogy nem kéne ez ragaszkodni, mert a 3D, mert mi az, amit a 3D tud, és a fafaragás nem?
0: Amúgy, ja, igen. Vagy mi az, amit
1: ami csak a 3D tud, igen, de a fafaragás nem.
0: Igen.
1: Tehát ez...
0: Igen. A festés is szerintem gondosan van megcsinálva, vagy tehát, hogy, de hogy például valahogy azt érzem, hogy kicsit ilyen túl szilárd a festék.
2: De bocsánat, csak hogy a tűn eredeti kérdés az nem, mint hogyha egyébként mondjuk, nem az anyagminőség sajátosságára vonatkozott volna, hanem mint hogyha amúgy a motivum, vagy hát, tehát hogy az a gondolati, nem, rendszernek mondjuk a kreativitására, vagy annak adott esetben egy, nem, konzisztenciájára. Vagy még tudok egyébként idegen szavakat használni, ha csibészkedtek, és nem bólogatok kellően, de viccelek,
3: de nem. De el tudtok moderálni, hogy a mesi elmondhatja, amit három évvel ezelőtt elkezdve.
4: Most nem tudom, melyik volt, de a faragás, meg ez egymás, mert szerintem amúgy annyira nem különbözik, mert mint hogy a fafaragás azért volt egy ilyen, vagy azért egy ilyen naív művészeti médium, mert az ott van kéznél, de mivel, hogy a 3D nyomtató is most már ott van kéznél, meg a fényképezőgép is, mindenkinek kb., ezáltal ugyanolyan autentikusan lehet használni, szerintem, mint ahogy a fafaragás.
1: Na jó, de akkor egy fafaragásról csináljunk egy 3D-t, a fafaragással csináljunk fafaragást, és a 3D-vel meg olyat, amit csak a 3D
4: tud. De miért? Mert miért ne csináljunk olyat, amit
1: hát
4: az
1: a másolat? Ez a média művészetnek a... nem tudom én, az alapja, hogy minden kifejező eszköz azért érdemes, mint médium kezelni őket, vagy médiumként értelmezni őket, mert van, amit a hiába mozgókép mondjuk a film meg a videó, de vannak olyan dolgok, amit csak a videóval lehet megcsinálni, vagy amire a videó alkalmas, és akkor ha filmet használunk, akkor használjuk arra, amire csak a film alkalmas, és a videót, akkor,
2: mi az, amire
1: akkor tudatosan, akkor amire a videó, vagy az a bizonyos másik technika. Tehát, hogy itt igazából az van, hogy magával a 3D, vagy én szerintem az van, hogy a 3D mondjuk idézős médiumával ő nem foglalkozott komolyan, hanem egy egyszerű olyan új technológiának vette, amivel könnyen lehet olyasmit csinálni, amit ebben az esetben sokszorosítani, amit egyébként rohadt nehéz lenne, hogyha újból és újból ki kéne faragni

0: ezeket, hiszen itt most már csak egy gombnyomás, és akkor a 3D printer egymás után csinálja ezeket a darabokat.
1: Hát ez a korai munkája, és itt már abba a házi rockstar szobornál, mert azért vannak ilyen.
2: Ja, mondjuk ott azért ez kemény, például, hogy tényleg van ez a kész, ez ugye ez a háromújú, vagy ez a villa téma, meg a mikrofon, az egy elég durva paradox tudatállapotot eredményez, nem? Tehát egy ilyen csendet, vagy egy ilyen, tehát hogy az annyira furcsa együtt a ördögvilla meg a mikrofon benne, hogy azt akár valaki direkt így akarná kitalálni, hogy egy ilyen metafizikus művet alkosson, ami egy ilyen néma csendet állít be a tudatba.
3: Sőt, lehet, hogy egyébként a magának a tündének kéne visszaírni amúgy egyébként, hogy azt kéri amúgy, mert hogy
1: az biztos.
3: Mert hogy az előbb itt mondta, hogy
0: tényleg, küldesz vissza, és kérd a abbaházi rockstar szobrot. Tehát mégis újabb, nem?
1: Nem.
0: Megírjuk a tünde helyet, a tünde nevébe. Cím megvan.
1: Továbbra se arról beszélünk, ami engem ebbe az egészbe érdekel, és az, hogy valaki megpróbálja a művészi befutásnak a eltalálni, hogy hogyan tudna ő egy olyan rangra emelkedni, igen, ami mondjuk egy kortárs művészt.
3: És ezt úgy látod, hogy ezt ezen a műalkotáson keresztül...
1: Én úgy látom, hogy abszolút ő úgy gondolja, hogy kell küldeni egy ajándékot, és közben elküldi a, mert itt azt írja, hogy előző levelébe küldte.
3: Igen,
1: a...
3: azért olvastam
1: a saját magával készült interjút.
3: Ezt én is azért olvastam még egyszer újra, mert hogy engem is érdekel, de hogy most őszintén, srácok, hát most, de most tényleg, tehát hogy ez nyilván nem az anyagminőségről szól az egész, hanem arról, hogy az abbaházinak a történetében van kreativitás. Ez nem kreatív, ez rekapitulációja.
1: Na de hogyha az abbaházit
3: nem, mert hogy az a baj, hogy csak mesít, hidd el, hogyha csak te bólintasz rá, akkor fogja elfogadni a tünde, addig egyébként ez teljesen apokrif, de amúgy egyébként itt bazen a hajak meg, érted, a teremben egyértelműen egy ilyen buzidagadt, nem tudom, rózsaszín elefántként, mint ahogy lent van Ildikóval, Gulyás Marcinak az összödi beszéd kapcsán, itt a teremünkben lendő, de mindannyian tudjuk egyébként, hogy ez a műalkotás, ez nem túl kreatív, srácok, hogy ezt
2: annyi
3: egyébként...
2: Annyi kell kellett csinálni gifből,
3: nem, tehát tényleg a János...
2: Foci órára,
3: tehát, hogy a Jánosnál többet megtett volt. Egyébként a Waldorf gyermeknevelés és az SZDSZ ifjúsági tagozat, tehát, hogy sokkal jobb indulatúan próbálja egyébként így tényleg így rekapitálni, szóval, hogy tényleg úgy így, hogy így enumeréltem, vagy valami vég, tényleg valami, amit a Bakos Feri kitalált, de hogy azt srácok, hogy nem, hogy az van, hogy amúgy ebben nincs semmi kreatív. Abban a képen, vagy abban a szoborban, de nyilván az
1: szóval
3: a baj, hogy
1: ez nem olyan, mint amikor valaki egy művész le akar kenyerezni egy kurátort, vagy egy gyűjtőt, vagy mit tudom én kicsodát, és ajándékba adja egy műterem hulladékát, azért, hogy megvegyem. Azért, hogy megvegyem mondjuk
0: de az egy nagyon fontos szempontot nem kezeltünk eléggé alaposan,
1: igen?
0: Mert hogy itt ebben ez nagyon fontos, hogy ezt neked, illetve egészen neked, illetve az Art magazinnak küldte el, tehát neki van valami tudása, mondjuk azt az Art magazinról, tehát hogy volt már a kezében Art magazin.
1: Nem biztos.
0: Hát akkor miért nem a Balkonnak, miért nem az Új művészetnek? Jó, Balkon nehéz eset lenne, de Új művészet, miért nem az Új művészetnek küldte el?
1: Nem tudom, lehet, hogy
4: az Art magazin ismerte el.
1: Lehet, hogy a Facebookon, vagy a Insta, mit tudom én.
0: Lehet, hogy a melyik tárban között.
3: Lehet, hogy a Balkonnál még nem jutott.
1: Nem, mert hát arról beszélek, hogy nem létezik, hogy eljutott egy tárban közöttésre valaki, aki ezt a... Érted? Tehát, hogy ezt, ez még a...
5: Budapesti. De egyébként szerintem... Amiatt, de ő végig... Szóval ő szerintem tisztában van azzal, hogy ő amatőr művész, hobbi művésznek nevezi magát.
0: Az online-nak küldi. Az online-nak küldi, nem a magazinnak.
5: És,
3: jó, hát ez
1: ebből látszik, hogy valahogy a...
0: Digitális.
1: Tehát, hogy valami platformon látta. Hogy hát létezik
0: a artmagazin.hu-n
5: nem. Magyaros naív műveim. Szóval igen, ő így nem sorolja neki magát. Szerintem ő így az a fura, mármint, hogy nem fura, hanem ő szerintem így tisztában van azzal, hogy ezt nem top, hogy mondjam, hiteles művészként adta föl, hanem mint aki mit ezzel foglalkozik, de nem tekinti magát művésznek, mert nem is
3: arra is, hogy most egyébként te is próbálsz egyébként, látom, hogy hogy mondjam, szóval tényleg...
2: Felolvassatok egy rövid vers részletet, amit valamiért eszembe jutott. Nem, ez Vörös Sándor Bábel Mandeben című verséből egy részlet, ami elsüllyedt városokról szól. És hogy valamiért ez ugrott be, ez a rész ugrott be, hogy igen, hogy pihen-pihen Gondvána embere, vízből jött hártyásújú óriás, ki szauruszokkal küzdött, alkudott, és bölcsőjében lelt a sírhelyét. Kalódnak a sötétség térdein a hódítók, bölcsek, szerelmesek, kik eldobták a természet javát, a hús és nedv boldog parancsait maguk faragta bálvány szörnyekért, az ésszel élés gyötrelmeiért, a szép és édes rosszért, mely övék, és Isten vagy állat meg nem értheti. Meghalt a szobrász, szobra elveszett, akár a vályogtégla utcakő. Meghalt a költő, verse elveszett, akár a tréfa szó, káromkodás. Így múlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él és hadd tovább. Fölöttük száll a máskor embere, kiben új módon él a régi rossz, s veszett ormok, partok, hegyek között dúdolva éli a hullámverést, minthogyha benne saját közönyét hinné dobogni, míg a hang alatt alusznak az elsüllyedt városok, ki tudja hány és hol, ki tudja mind, s a hármas emlék, a szigetcsoport őrúluk hallgat, és nem mondja el, hogy aki élt, nem hiába élt.
3: És addig, amíg nem telefonálnak be ez ügyben, addig szeretném jelezni, hogy a Sanyika bácsihoz egyébként tényleg csak maligán fogszerűen én vagyok a legközelebb. Tehát azt szeretném mondani, hogy addig is egyébként az, amit a Mesi mondott, például, hogy igen, persze hobbi művész, de azért halljak meg úgy hobbi művész, azért a kis tündér, hogy azért van egy önmagával készült interjúja, amit azért értetsz el.
2: De ez már nekünk volt ilyen feladat
3: az internet. Ott van az elején.
2: Nagyon jó volt, azóta is.
3: Nem úgy csak, hogy tök tűnik, hogy tök tűnik, csak hogy ebben azt szeretem bennetek, hogy hiszen, hogy ilyenkor mindig van. Szóval, hogy mint a Fargo című sorozatban, amikor én ezért küzdünk, hogy néha a fény nyerjem. És azok ti vagytok egyébként, szóval, hogy tényleg az ilyen...
1: Ez az egész akció szerintem arra egy példa, hogy van valaki, aki megpróbálja megfejteni, hogy lesz valamiből ilyen elismert művészet, vagy műtárgy. Tehát próbálja ki, próbál rácsatlakozni arra az útra, hogy hányan kérdezik, hogy mit kell csinálnia ahhoz, hogy ő is kiállító, vagy nem
4: áll. Egy ideje egyébként meg akartam szólalni, de akkor most hadd mondjam már el, amit akartam, hogy amúgy az jutott eszembe, hogy azért is rohadt érdekes szerintem, hogy ezt hozzátok küldték meg minden, mert egyébként tényleg, hogyha már csak így egy kicsit a Vészabó Noémi esetével hozom összefüggésbe ezt az egész történést, akkor szerintem ezeknek a műveknek egyébként van egy igen nagy felvevő közege valahol a piacon például, ahol ez így teljesen működőképes, annak ellenére, hogy mondjuk az a fajta, nem tudom, közbeszéd, vagy nem tudom, leírt formájú kánon, vagy nem tudom, mások szemében hogy működik, hogy az tényleg hogyan hozza ezt így működésbe, vagy hogy, tehát én abszolút értem, amit te akarták kérdezni ezzel, csak ja.
3: Sajnos szerintem én is értem, csak az, hogy mi az, ami a felvevő közeg. Tehát, hogy ez tényleg valamilyen azok forintos közege.
2: Én voltam egyszer az Ecseri
3: piacon. Azt én még nem találtam meg az ügyben.
1: Mert nem nézed a kincsvadászom.
3: De nézem már tisztelettel.
2: Találtam.
3: Csak hogy így azt őket. Ja, jó. Csak hogy nem ez szerepel, na mindegy, szerintem a felvevő közegben.
1: De az nem... Bocs, csak a vers, a vershez, tehát arról jutott eszembe, meg előtte is eszembe jutott, hogy ez a mű, vagy bárminek nevezzük, ez mondjuk 400 év múlva, vagy 500 év múlva fogalmat sincs, hogy ez marad-e meg a 3D nyomtatás által, vagy pedig tényleg nem utazom rád, de mondjuk neked valamelyik olyan műved, ami mondjuk fából készült, és nem műanyagból. Mert valószínűleg ez fog megmaradni, és nem az. És 500 év múlva azt fogják gondolni, hogy ennek a korszaknak ez egy ilyen művészeti rekvizituma.
0: Aha. Hát nézd, erről konkrétan azért nem, mert ugye ez nagyon könnyen visszafejthető, mert ugye ez alapvetően egy nemzeti szimbóluma dolgozik, és azt ahhoz hozzáteszi a saját elképzelését, tehát még patetikusabbá, vagy egy ilyen patetikus kiegészítéssel látja el, mert ugye önmagában totál elég lenne a címer, a középcímer a koronával, tehát a jelentése igazából nem változik azáltal, vagy csak egy apró jelentés többletet kap, egy ilyen személyes töltetet, hogy ott van két kéz, ami ezt tartja, tehát akkor tartozik hozzá egy személy, egy valaki, aki ezzel azonosul, egy ember, és akkor a tetején itt van egy totemállat, a turul, tehát itt többen az, ha nem is tudom, hogy ezt mennyire nyilván nem így gondolta, de ennek a visszafejtése az tulajdonképpen, ha nagyon komolyan vesszük, akkor itt egy ember tartja, de itt ez a szimbolikus állat van. De ez valójában ez alig tesz valamit hozzá ahhoz, hogy ez a magyar középcímer. Tehát ez mindig is az lesz. Tehát amíg ez a dolog fönnáll, valószínűleg nagyon sokáig fönnáll, abban igazad van, mert hogy ez azért nem egy könnyen pusztuló anyag ez a 3D filament. Tehát itt ebből maradni fog.
3: Az érdekelhetünk, de hogy azt hogyan látod, hogy az, hogy ott az tényleg az mennyire szorosan Úrik Csabához kötődik. De nem halljak meg, kérdeket. Csak, mert azért, mert hogy addig értettem, amíg mondtad a műsor, csak hogy...
1: Egyébként volt azt te láttad, Nessi, vagy látta valamelyikötök azt a kiállítást Velencébe, ami a Damien Hirstnek volt, az a 3D nyomtatott, volt egy ilyen hatalmas 100 méteres kolosszus a Palazzo Grassi közepén. És volt egy csomó kisebb tárgy, meg nagyobb tárgy, Miki Egér, mit tudom én, mind úgy kiállítva, és úgy tételezve, mint hogyha az egy ilyen, lett volna egy ilyen hajórakomány, ami ment Kínába, vagy jött Kínából, ez a sztori volt hozzá, elsüllyedt, és akkor most ezeket kimentették így a tengeren, mint az ókori bronzszobrokat.
0: Emlékszem, igen.
1: És hogy... És igaziból ott tömegével voltak, tulajdonképpen ez nyugodtan belekerülhetett volna abba az anyagba, csak mivel Damien Hirst nem találkozott a magyar ilyen nemzeti, nem tudom, szimbolika elemeivel, ezért mondjuk nem lehetett ott. De hogy erről beszélek, hogy végül is az idő múlásával ezek a dolgok hogy értékelődik át az értékük, meg a funkciójuk, meg a bármiük.
0: Hát ez a camp, nem? Hogy indult mint Gitch, és akkor lett belőle camp, amit már egy tudatos jó ízlés valamiképpen idézőjelekkel ugyan, de be tud emelni a saját világába.
5: Miki Egér biztos benne lesz ebben, mert már kétszer volt szorul a pirográfiába is maga. Damien Hirstbe. Igen. Mint ahogy mi maradt fönn 10 000 év múlva.
0: Egyébként itt a csendet kihasználva, a programajánló kapcsán még mondanám, hogy pont egy hét múlva kezdik játszani a mozik a Nem én vagyok című fantasztikus filmet, amit ajánlok mindenkinek.
1: Mert az mi?
0: Hát az ez az a Cangi nevezetű rendező által rendezett magyar film. A rendező egy kínai, hazánkban tanuló kínai filmrendező, és egy eszméletlen jó filmet csinált, és minden olyan napig nem értem, hogy hogy lehet, hogy a filmszemle vágy szemű nem tudom én, zsűrie, ítészei emellett elmentek. Egy hihetetlen, erős, szellemes, eredeti, és még ha nagyon úgy vesszük, hogy ilyen filmes szempontokban is teljesen jól megcsinált, tehát mondjuk a komikus jelenetek tényleg a helyén vannak, és komikusak. Tehát jók a színészek, jó a beállítás, de igazából az egész egy nagyon-nagyon szellemes, jó darab, talán a legfontosabb vonatkozása, hogy azt a realitást, ami azért egy viszonylag friss dolog, hogy szinte minden általános iskolás osztályban nem csak egy, hanem több kínai származású kisgyerek van, tehát hogy ezzel ez már a valóság része, és hogy ennek van egy ilyen furcsa magyarral össze, tehát a magyar realitással, a magyar hétköznapokkal, a magyar nem tudom dolgokkal összeolvadó új formációja. Tehát például a szereplők közül bizonyos jelenetekben van úgy, hogy néha kínaiul beszélnek, és a kínai beszédben néha magyar szavak szerepelnek. Tehát ahogy kvázi mondjuk egy Magyarországon élő kínai testvérpár beszél, vagy veszekszik, vagy nem tudom én, intézi a dolgait, adott esetben beszélnek magyarul is, de nem is ez a lényeg, hanem az egésznek a kereksége, hogy ugye van ez a nagyon és bizarr kínai piac, és az a köré szerveződő akár éttermek, meg egyéb bizniszek, és ez önmagában is izgalmas lenne, de ez valamiképpen ez egy csatlakozik, vagy ez átvék egy szürreális szintre, ami megint csak hihetetlen magabiztosan, tehát ilyen filmrendezés szempontjából magabiztosan és nagyon jól van megoldva. Tehát
1: volt... Nem használjuk ki, hogy itt van a Gettó Feri élőben?
0: Hát kihasználhatjuk a Gettó Ferit. Eddig is kihasználtuk, hogy itt vagy, kedves Feri, élőben. Föl is olvastál egy verset. Talán az lehet, hogy itt a Tilos Rádió számítógépen tárolt teljes zenei életművetből mi volna az a darab, amit most az adás végén szívesen... Tessék?
5: A kapella, igen, vagy a kapella.
2: Szívesen itt a mikrofonba is tudok valamit rögtön.
5: Igen, hát akkor... azt szeretnénk. Jó. Azt szeretnénk.
2: Kilépsz az ajtón, fogod egy furcsa látvány, emberek tipragnak, nyomorognak egy nyambat járdán, látván a köveket, nem a kikopat járd a köveket, köszönetképpen írom ezt a szöveget.

világ. Betépett az oldal az élet zöldel, nézek oda füsttel. Egyesül az ég a zöldel, kékes zöldel. Harmat a kristály, kristály prizmás fényes hajnal, minden reggel fényzivatarra felhő, felhő, felhő. Tarka felhő, fekete piros az égen a felhő. Hőgolyó, minden reggel följő, napra forgó tárcsa bolygó.

0: Ez
1: lenne
0: ez egy
1: gyönyörű, nem ez fantasztikus.
0: Na,
1: szívesen, jó, még egyet. Hát jön valami új szöveg.
0: Nem, mert én ezt megcsinálnám. Igen?
1: Meg hogyha izé közben bármilyen, bármi ötlet jön, akkor csak szöveged rá tényleg.
0: Nem, azt hiszem, nem lenne jó senkinek, de leginkább nem a nézőközön. Nem, én inkább azt mondanám, hogy ha még egyet csinálnál, köszönjük, megköszönném.

Mm-hmm.

0: pum.
1: Tökéletes. Kedves hallgatók, ez volt a Tilos Rádióban az Alkotás útjának e-heti kiadása. Nagyon örülünk, hogy Gettó Ferenc élőben itt volt, őt hallottátok most az utolsó percekben. Őt, akinek a számait szoktuk bejátszani. És hát akkor kinézek az Ateszhez, ő visszanéz és integet is. Úgyhogy akkor köszönjük szépen, ez volt mára.
2: True love.
3: True love. Ez egy true love, így van. Ez egy szerelem. Így...

Egyből nem lesz kettő, kettőből nem lesz három, és aki nem lép egyszerre, az nem alszik, pedig már öreg este van, és ez egy esti műsor, amiben egy este körül forgó jazz standardnek lesz nem tudom hány feldolgozása, amennyit Kaiser, én DJ Suriken és a vendégünk Pándi Balázs talált otthon. Ez Balázsnak egy régi-régi álma, hogy legyen egy A Night of Night in Tunisia, tehát a éjszaka Tunisbannak az éjszakája, amikor csak ezek a verziók szólnak. Ez egy 1942-ben Dizzy Gillespie által írt szám, amit aztán rengetegen feldolgoztak. Igazán híressé talán az Art Blakey féle feldolgozást tette, de lesz itt mindenféle meglepetés. Amit most hallottok, az a Modern Jazz Quartet feldolgozása, és szerintem percek kérdése, hogy Pándi Balázs betoppan a stúdióba, és átveszi tőlem, és jönnek az ő hihetetlen, ritka és izgalmas lemezei. Balázst egyébként, amikor nem a dobok mögött, mindenféle improvizatív formációban, vagy a Betonhofiban, vagy bárhol máshol halljátok, akkor DJ-ként nyilvánul meg. Központban van egy Kutyára Jel nevű sorozata, ahol csak jazz DJ-zik, és igazából ez most a legrégebben futó aktív csak jazz DJ este Budapesten szerintem. Hallgassátok szeretettel, ha megjön ő, még beköszönünk. Ez a Barázdán is Csomó című műsor a Tilos Rádión, az FM 90,3-on és az interneten.

Sziasztok, Pándi Balázs vagyok. Nagyon köszönöm a meghívást a mai adásba. Ennek a műsornak az ötlete egy központban keddi napon megtörtént DJ-szet alkalmával jött elő, és szeretném ezúttal is köszönteni Spáh Károly barátomat, aki ott volt akkor, amikor ez az ötlet felmerült, és akkor még ezen gondolkodtunk, hogy majd ketten egy egész éjszakát végig DJ-zünk. Persze ennyi változat nincs, de azért azt lehet majd látni, hogy van elég ahhoz, hogy egy műsort megtöltsünk, úgyhogy most pedig Miles Davis-szal fogjuk folytatni, és köszönjük.

Na, bírjátok még? Mert mi igen. Most következik egy olyan szekció a gyűjteményemből, ami Tandori Dezső lemezgyűjteményéből származik, úgyhogy ezúton is így róljuk le tiszteletünket a zseniális író és összművész előtt, Tandori Forever, és neki szól a Night in Tunisia.

Hohoho, hello! Szevasztok, kedves rádióhallgatók! A Tilos Rádió adását tetszenek hallgatni. Az FM 90,3-on sugárzunk a hagyományos rádiókészülékeken. A korszerű készülékeken pedig ki tudja, hol értek el minket. Különböző webes felületeken, illetve az archívumból, és nagyon sok féle úton, módon hozzá lehet férni ez az adás folyamhoz. És bíztatunk is mindenkit, hogy tessenek az archívumból is hallgatni a rádiót. Már rég meghaladtuk azt, hogy csak élőben szól ez a műfaj, minden podcastizálódott, bármikor meg lehet hallgatni régi kedvenc műsorotokat a hétről, vagy az előző hétről, hát, vagy akár az elmúlt nem tudom hány évből. Na, a lényeg, hogy ez itt a Tilos Rádió, és ez itt már az Optimál című rádióműsor, itt a Mingusszal kezdődőleg. Én Bab Dávid Popdevec vagyok, és a Tilos Rádiónak ez a vidám zenés afrokínai kertész műsora, a művészetek, a tudomány és a szerelem jegyében minden csütörtökön éjféltől a hajnali háromig. És nem akarom sokat húzni a bevezető szöveget, hiszen ez egy zenés műsor, csak ajánlanék egy programot jövő hét csütörtökre a Lumenben. Lesz Új Zsuzsi és Darvas Kristóf ismét, aki tudja, hogy kik ők, annak biztos ez örömteli hír, hogy lesz egy ilyen, meg amúgy is van még egy csomó koncertünk májusra, úgyhogy tessék figyelni a Lumen Kávézó programjait, különböző izgalmasnál izgalmasabb kortárs zenéket illetően. Van egy ilyen, hogy lumen.hu/programok, illetve természetesen az arckönyv megfelelő rubrikájában is ott vannak a programjaink. Úgyhogy erről ennyit. Amúgy meg szépen tavaszodik, szárad ki az egész ország, ami elég ijesztő, de hát ez van. Egyéni szinten is azért lehet picit segíteni a lokális dolgokon. Például nem talra vágni az embernek a kertjét, meg ami földgyűlik víz, ezt nem elherdálni, hanem kilocsolni a fák alá, de hát ez csak lokális megoldás, ezt is meg kell tenni. Nagyon durva. Én is azért nem olyan nagyon rég vagyok viszonylag egy nagy kert tulajdonosa, és hát durván szárad minden. És ez sajnos nem csak a saját kertedre, az egész országra, hanem az egész kontinensre is érvényes, úgyhogy ezzel foglalkozni kell, egyéni és kollektív szinten is. Ad némi reményre okot, hogy most úgy tűnik, hogy például országos szinten is például ezzel lesz foglalkozva, ami elképesztő reveláció, meg amúgy is, tehát, hogy nyilván az ember reflexből a kritikus mindenféle hatalommal szemben, de hogy most sikerült elkergetni így a dilettáns döbrögjéket, azért igen, most mindenkinek ezzel példálózom, hogy azért abból látszik, hogy milyen durva, hogy hol éltünk, hogy kompetens személyek kompetens pozícióban mondanak normális dolgokat, és teljesen meg vagyunk hatódva. Tehát, hogy a világ legtermészetesebb dolga volna, hogy hozzáértő emberek kerülnek felelős pozícióba, és normális dolgokat mondanak, és ez most mennyire elképesztő reveláció, hogy ilyen megtörténik. Hogy például egy felelős kormányzati pozícióba került oktatásért felelős, vagy környezetvédelmért felelős ember olyan dolgokat mond, amik a világ legtermészetesebb dolgai, és fontosak, és jók. És hát ettől is meg vagyunk hatódva.
És ehhez képest azért miben éltünk eddig, szóval ez innen látszik, hogy bazd meg, tehát tényleg mi volt itt. Normális embereknek kell normális dolgokat csinálnia, ami kicsit talán unalmas is, de hát mégiscsak ez volna az alapvetés. Na mindegy, ez most nyilván az első felindulás és lelkesedés, ebből meg bármi is lehet, szurkolunk annak, hogy jobb legyen, mindenki csinálja a saját kis dolgát, és reméljük, hogy hozzáértő emberek csinálnak jó dolgokat, és mindenkit arra biztatunk, hogy a politika nem föndől el, hanem rajtunk múlik, úgyhogy ha valakinek fontos valami, akkor azért tessék tenni egyéni szinten. Igazándiból ez az igazi demokrácia, nem másokra hagyni, hogy döntsenek, meg másokat szidni, hogy elbaszták, hanem magunknak tenni azért, amit tudunk, és amit lehet megtenni. Úgyhogy hajrá! És akkor ezzel be is fejezem ezt a kicsit hosszúra nyúlt speech-et, hiszen ez mégiscsak egy zenés műsor, egészen hajnali 3-ig következik, tehát csak zene. Itt az Optimában, a Tilos Rádión. Szevasztok!

Thank you. Thank you. Thank you. My pain for coming again.

Cruise.

I'm Leif Erikson.

us, it can be no cold.

Mm-hmm.